A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Én Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Csukás István tollából. Pompom meséi. Magányos szamovár. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon. Ásítozott, megpislogott. Mondta, mikor ásított. Mikor pislogott, nem mondott semmit. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy ágon gubbasztó szőrsapkához hasonlít. Egy ásítozó, meg pislogó szőrsapkához. Pislogva és ásítozva leste az utat, hogy jön-e már picúr. De nem jött senki. Egy lélek sem jött. Üres volt az utca. Egy kutya se ügetett arra. Egy macska se sonfordált arra. Egy veréb se suhant arra. Ásítozott Pompom. Jaj, de üres a világ. Jaj, de magányos vagyok. Bánatosan becsukta a szemét, de gyorsan ki is nyitotta, nehogy elszalassza picúrt. Jól is tette, hogy kinyitotta a szemét, mert jött picúr. Ásítozva és nagyon lassan. Jaj, de jó, hogy jössz. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Örvendezett Pompom. De picúr csak legyintett, meg ásítozott. Megsóhajtozott. Mi a baj? Érdeklődött Pompom. Olyan üres a világ, sóhajtott picúr. Olyan üres az utca. Nem jár erre egy lélek sem. Se egy kutya, se egy macska, még csak egy veréb se. De magányos vagyok. Pompom magára mutatott. Kijebb mászott az ágon, hogy jobban lehessen látni. Itt vagyok én. Vagyis én is itt vagyok. Úgy értem, nem vagy teljesen egyedül. Én is magányos voltam az előbb, de most már ketten vagyunk. Nem sok, elismerem, de azért több, mintha egyen lennénk. Vagyis, mintha egyedül lennénk. Kettő több, mint egy. Sóhajtozott picúr. Elkísérhetlek? Kérdezte Pompom. Ketten mégsem leszünk annyira magányosak. Úgy értem, az is valami, ha ül valaki az ember fején. Vagyis valami, ha ülök valaki fején. Picúr csak legyintett, de Pompom ezt is beleegyezésnek vette. Ígyni, mondta. Mehetünk, így mindjárt könnyebb. És azzal ráült picúr fejére. Elindultak lassan, nagyon lassan az iskolába. Picúr nem szólt egy szót sem, csak ásítozott, meg sóhajtozott. Pompom fészkelődött, meg mocorgott. Majd megszólalt. Ez semmi. Ez mind semmi. Picúr megállt, először csodálkozva nézett jobbra-balra, hogy ki szólt, majd bánatosan legyintett, és suttogva megkérdezte. Mi semmi? A magányosság. A semmi, mondta Pompom. A kettőnk magányossága még az is semmi. Picúr lassan magához tért. Már nem suttogott. Kíváncsian megkérdezte. Hogy semmi? Úgy, hogy semmi. Mert van nála nagyobb is, vágta rá rögtön Pompom. És nehogy abba maradjon a beszélgetés, gyorsan folytatta. Mert ugye, aki beszélget valakivel, az már nem annyira magányos. Vagyis van nálunk magányosabb is. Ki az? Kérdezte picúr most már teljesen rendes hangon. Magányos szamovár. Borzongott Pompom. Nincs nála magányosabb. Ő a legmagányosabb a világon. Sosem hallottam róla, mondta picúr. Mindjárt hallasz? Figyelj, én már hallom. Picúr figyelt, fülelt, hallgatózott. Mire figyeljek? Kérdezte halkan. Arra figyelj! Mutogatott Pompom egy öreg-öreg házra. Onnan jön, a pincéből. Picúr az öreg-öreg ház felé figyelt. S valóban onnan jött a hang. Tompán, reketten, fájdalmasan és hosszan. Mi volt ez? Rezzent meg picúr. Oroszlán bőgés. nem oroszlánbőgés, nem is hiéna üvöltés, nem is mozdonyfütty. Ki volt ez? Magányos szamovár. Rezent meg pompom is. Mesélj róla, kérte Picór. Nem könnyű mesélni róla, sóhajtott pompom. Ugyanis, mint mondtam, teljesen magányos. Azért valamit tudok róla mesélni. De egy kicsit menjünk arrébb, mert idegesít ez az állandó üvöltés. Kicsit arrébb mentek, egy hirdető oszlop mögé, ahol nem hallották az üvöltést. Pompom belefogott a mesébe. Magányos szamovár valamikor rendes szamovár volt. Szép, csillogó-villogó, duruzsolva vizet forraló. Forró vízzel teát csináló. Örült, aki hallotta a hangját. Örült, aki ivott a teából. De ez régen volt. Haj, de milyen régen. Pompom nagyot sóhajtott. Picur is sóhajtott, majd megkérdezte. És most már nem örülnek neki? Mi történt? Mesél tovább. Pompom mesélt. Hogy mi történt? Az történt, hogy egyszer elfelejtettek vizet tölteni bele. Teljesen kiszáradt. Az oldala megrozsdásodott, a csapja beragadt. Nem csillogott, és nem duruzsolt. Egy szép napon aztán, vagyis inkább egy csúnya napon, ledobták a pincébe. Azóta ott él a sötét pincében, egyre magányosabb lett, és annyira elvadult, hogy már inkább egy vadállathoz hasonlít, s nem szamovárhoz. Picur megborzongott. És mit csinál ott a sötét pincében? Téglát rágcsál is üvöltözik, mondta pompom. Hallgass csak! Füleltek, s megint meghallották a tompa, panaszos üvöltést. Picur újra megborzongott egy kicsit az üvöltésre, majd győzött a kíváncsiság. Vagyis szerette volna látni magányos szamovárt, ha messziről is. Szegény, mondta. Nézzük meg! Pompom a vállát vonogatta, hogy nem bánja. Nem valami vidám látvány. Meg aztán a pincében sötét is van, de ha akarod, ha kíváncsi vagy rá, Picur bólintott, hogy akarja és kíváncsi rá. Lábúj hegyen a pincéhez ment, talán, hogy ne zavarja magányos szamovárt. Talán, mert azért egy kicsit félt tőle. Az odvas málladozó pinceablaknál legugolt, s benéztek a sötétbe. Először nem láttak semmit. Majd a szemük hozzászokott a homályhoz, s megpillantották magányos szamovárt. A sarokban ült, mogorván nézett maga elé, s egy fél téglát rágcsált, ropogtatott komoran. Hát, elég elvadult volt a külseje. Ahogy bámészkodtak, látták, hogy egy egér futott arra, s megtorpant a saroknál ilyetten cincogva. Magányos szamovár rámordult.
2: Menj innen! Nem látod, hogy én magányos vagyok?
1: Az egér pislogott, majd cincogva elmenekült.
3: Bocsánat, csak eltévesztettem a pincét.
1: Magányos szamovár egy újabb tégláért nyúlt. Ki akarta venni a falból, de nem tudta, mert valaki visszahúzta. Egy vakond volt, egy méltatlankodó vakond.
4: Ez az én téglám. Engedd el. Különben is. Rágcsálj arrébb. Megőrjít ez az állandó rágcsálás és üvöltözés.
1: Magányos szamovár keservesen elbődült.
2: Még itt se lehetek magányos.
1: Picur a fejét csóválta. Vele csóvált a pompom is, majd óvatosan kinyitották egy kicsit a pinceablakot, hogy jobban lássanak. Lent magányos szamovár azonnal üvöltözni kezdett.
2: Csukjátok be az ablakot! Húzat van! Megőrülök ettől a nagy forgalomtól! Mi van itt? Heti piac? Kirakodó vásár? Búcsú!
1: Picur újra megrázta a fejét, pompom is. Ez a magányos szamovár valóban nagyon magányos. Elszokott a társaságtól. Énekeljünk neki. Hát, ha az felvidítja. Picur megköszörülte a torkát, pompom is, és belefogtak egy vidám dalba. Holdvilágos éjszakán, alvó macska lóg a fán. De nem tudták végig énekelni, mert magányos szamovár hatalmasat bődült.
2: Hagyjátok abba! Csend legyen!
1: Picur kicsit megsértődött, majd megvonta a vállát. Úgy látszik, nem szereti az éneklést, vagy nincs hallása. Szegény magányos szamovár, pompom is megvonta a vállát. Úgy látszik, mondta. Törd a fejed, szólt rá Picur. Mit tegyünk? Hát, töprengett pompom. Esetleg meg lehetne próbálni. Mit lehetne megpróbálni? sürgette Picúr. Gyerünk arrébb, majd útközben elmesélem. Elindultak Lábújhegyen, hogy ne zavarják magányos szamovárt. De az rájuk se hederített. Rágcsálta a téglát komoran. Mit lehetne megpróbálni? Kérdezte újra Picúr. Azt lehetne megpróbálni, hogy csinálja azt, amit régen, amikor még nem volt magányos. Érted? Picúr nem értette rögtön. Mit csinált régen? Hát teát főzött. Finom, illatos teát. Magyarázta Pompom. Igazad van, örvendezett Picúr. Hogy ez eddig nem jutott eszembe. Gyerünk, nyomás, futás! Siettek, futottak, még egy teabolthoz nem értek. Bementek a boltba, Picúr rámutatott egy jázmin teára. Azt kérem, az egész dobozzal. Bementek egy édességboltba is, vettek cukrot. Az utcán töprengve megálltak. Mi kell még a teához? Kérdezte Picúr. Víz, mondta Pompom. Meg esetleg egy kis rum. Elég a víz, nevetett Picúr. Egy kannába vizet töltöttek, és úgy mentek a pince ablakhoz. Picúr óvatosan kibontotta a teát, és benyújtotta a dobozostól a pincébe. Terjengett, szállongott a finom teaillat. Magányos szamovár abba hagyta a rágcsálást, a téglaevést, a levegőbe szimatolt nyugtalanul. Régi-régi emlékek rohanták meg, majd körbejárt a pincében, a szag után. Megállt az ablaknál.
5: Tea,
1: suttogta magányos szamovár.
5: Finom jázmin tea. Ó, a régi szép idők.
1: Picúr hagyta, hogy szagolgassa, majd óvatosan egyre kijebb húzta a dobozt. Magányos szamovár kábultan ment a tea után. Kimászott a pinceablakon. Először kicsit hunyorgott az erős fényben, majd szelíden megállt Picúr előtt.
5: Tea,
1: sóhajtott.
5: Megfőzhetem.
1: Persze, rikkantott Pompom. Direkt azért hoztuk, majd ügyesen teletöltötték vízzel. Magányos szamovár először kicsit lámpalázas volt.
5: Olyan régen csináltam,
1: dünnyögött. De aztán belejött, barátságosan duruzsolt, forralta a vizet. Mikor a víz felforrt, ráöntötték a teára, s Picúr kérdőn nézett szamovárra.
5: Parancsolj!
1: Szólalt meg magányos szamovár.
5: Tiéd az első csésze, a második meg a tiéd.
1: Mondta Pompomnak. Picúr megkóstolta a teát és megdicsérte. Régen ittam milyen finom teát. Magányos szamovár büszkén elmosolyodott.
5: Azért még nem jöttem ki teljesen a gyakorlatból.
1: A tea illatára sorban jöttek a vendégek. Az egér, a vakond, egy kutya és egy utcaseprő. Magányos szamovár büszkén ragyogba osztogatta a teát. Picúr gyönyörködve nézte. Most már nem magányos. Majd a fejéhez kapott.
3: Jaj, mindjárt 8 óra, elkések, futás!
1: S rohant, szaporán szedve a lábát. A most már nem magányos, magányos szamovár utánuk kiáltott.
2: Ha erre jártok, mindig kaptok teát. Várlak benneteket, és köszönök mindent.
1: S egy vidámat füttyentett a gőzzel, mint valami mozdony. Az egér, a vakond, a kutya és az utcaseprő megtapsolta. Pompom visszanézett a vidám fütyre. Ez azért szebb, mint az üvöltés. Sokkal szebb.
0: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, mondok nektek egy verset. Hétvári Andrea, mese-mese, mátka. Mese-mese, mátka, repülj, szép madárka, csillagfényes égre, csipkebogyó ágra. Hív egy csodaváros, tengerrel határos, hogyha repülsz addig, lábad nem lesz sáros. Boszorkány, hercegnő, korona, keszkenő, egy kerek meseév épp ezer esztendő. Tündér, manó, törpe járnak körbe-körbe, ajtajukon kilincs, három is van görbe. Mesebeli lények mesekönyvben élnek, szóljon mindörökké a mese, mit mesélek.
2: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.

0: Sarkadi Mária, születésnapi mese. Aki elmeséli nektek, Süc Ila.
1: Úgy kezdődött, hogy Andriska fintorgott és dobbantott a lábával. Már mindent játszottunk, nem tudok semmi újat. Olvas mesét. Ez kissé parancsolóan hangzott, de anyu szelíden válaszolt. Kisfiam, tudod jól, hogy délután iskolába mentek, ebédet kell főznöm. Nem érdekel, húzta fel a vállát Andriska. Kapsz egy pofont, mondta még mindig csendesen anyu. De Andriska megsértődött. Azért sem érdekel. Vett tudomásul, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Most már elég legyen, fiam, szólt anyu szigorúan. És az micsoda beszéd, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Annyit már illene tudnod, hogy ezt így kell mondani. Nekem nem is volt érdemes megszületnem. Ha már mindenáron ilyen butaságokat akarsz mondani.
2: Ez nem butaság, anyu, mondta Andriska csendesebben.
1: Én jól mondtam. Neked nem volt érdemes. Nekem?
2: Miért? Nem neked születtem? Nem a te kisfiad vagyok? Ma egész nap velem kellene foglalkoznod. A születésnapom van, nem?
1: De igen, nézett anyu komolyan. Már meg is ünnepeltük tegnap. Kaptál ajándékot, rántott csirkét csináltam, és itt voltak a barátaid is. De ma nem kell ebéd. Mesélj, mondta nagy szemekkel Andriska.
2: Nagyon sajnálom, mondta anyu. Te csak magadra gondolsz, és lehet, hogy nem vagy éhes. De Gabi anyukája elment, és megkért, hogy a kislánya ebédeljen nálunk.
1: Gabi igazán nem mehet éhesen miattad az iskolába, igaz, Gabikám?
2: Fordult a kislányhoz, és becsukta az ajtót. De a születésnapján néha érzékeny az ember. Andriska se találta a helyét. Lefeküdt a szőnyegre, és végiggurult a szobában. Gabika megszeppenve nézte. Andriska gurult, oda-vissza háromszor is. Aztán hirtelen felpattant.
1: Azért is játszunk.
2: Mit? Kérdezte Gabika.
1: Mesét.
2: Gabika nevetett.
1: Ne neves korán, figyelmeztette Andriska. Nem hiszed? Ülj le! Hallgasd! Krimit csinálok, izgalmasat. Ha nem érdekel, menj ki a konyhába anyuhoz. Ti nők úgyis.
2: De nem fejezte be. Mi nők? Kérdezte tágra nyílt szemmel Gabika.
1: Ti nők úgyis kissé értelmetlenek vagytok, nevetett Andriska, és érezte, hogy ez egyaféle sikerült mondás a felnőttek tréfálkozásából.
2: Gabikának nem volt ennyire felvágva a nyelve, bántotta, hogy nem tud visszaszólni, sírva kiszaladt.
3: Bumbi néni, az Andriska bánt.
1: Mit csinált az a haszontalan, kérdezte Andriska anyukája, és indult, hogy igazságot tegyen. De az előszobában megálltak. Andriska benn magában beszélt.
4: Kedves gyerekek! Tudjátok, mi abban a házban lakunk, ahol a Florida Presszó van. Finom fagylaltot szoktam ott enni. Ha erre jártok, kóstoljátok meg ti is.
2: Gabika bement, szótlanul leült, anyu meg nyitva hagyta az ajtót. Andriska zavartalanul folytatta.
4: A ház tetején jól lehet napozni, ott szoktam lesülni, és szép a kilátás. A hegyek úgy látszanak, mintha messze volnának, különösen aminek kilátó van a tetején, de autóval gyorsan lehet odaérni. Mellette egy kisebb hegynek az oldalában van egy mély, nagyon mély zegzugos barlang. Ott lakik három manó. Hogy hívják őket? Kérdezte Gabikától.
2: Nem tudom, felelte Gabika.
1: Buta vagy, mondta Andriska, és élvezte a helyzetet, mert gondolta, hogy anyu is hallja. A manók neve... Örr, mörr és dörr. Mit gondolsz, miért? Kérdezte újra Gabikát.
2: Gabika, akit az előbbi buta vagy bántott egy kicsit, nem felelt. Andriska észrevette és megpróbálta kibékíteni.
1: Azért, mert ezeket a neveket nagyon jól lehet berregtetni. Figyeled? Örr, mörr, dörr.
2: Andriska belemerült a berregtetésbe, és nem vette észre, hogy apukája hazajött, és anyu intésére halkan a falhoz simulva szorosan leült az előszobában.
4: Örr, mörr és dörr.
1: Igazi manók voltak. Aprók, szakállasak és jók. Persze csak azokkal, akik megérdemlik. Te megérdemled, Gabi?
2: Meg, bólintott Gabika. és milyenek azok a manók? Andriska megörült a kérdésnek.
1: Az örr fekete hajú, és fekete szakállal leér a földig. Piros kabátban jár, és fekete nadrágban. A nadrágja mörrnek is, dörnek is, fekete. A csizmájuk is egyformán piros, olyan, mint anyué. A mörr haja szőke, kék kabátot hord, és a szakálla csak derékig ér. Dörr vörös hajú, zöld kabátban mászkál, és a szakálla is rövid. Olyan, mint annak a szobrásznak a tévében. Emlékszel, Gabi?
2: Gabika bólintott, Andriska folytatta.
1: Ördörr és mörr. Modern manók voltak, a barlangjukban sokféle gép volt, és távirányítással közlekedtek.
2: Olyan távirányított busszal, amelyet tegnap kaptál?
1: Olyannal is. De légy szíves, ne zavarj, mert koncentrálok, vágta ki hirtelen. És ha megzavarsz, egyrészt elfelejtem, miről akarok mesélni, másrészt elmegy a kedvem az egésztől. Most csak én kérdezhetek, világos?
2: Kérdezte Andriska, és újra nekifogott. Szóval, egyszer elmentünk az apuval a hegyre. Az erdőben keskeny volt az út, autóval nem tudtunk bemenni. Szerettem volna az erdőben sétálni. Kinhagytuk az autót is, indultunk befelé.
1: Annak köszönhetem, hogy megismerkedtünk örrel. Gyönyörű, nagy fák közé értünk, és egyre sötétebb lett. A fák nagyon magasak voltak. Fenn összeértek az ágak, és a napot is eltakarták. Egyszer csak látjuk, hogy az egyik fa alatt alszik egy férfi, meg egy kisfiú. Megijedtünk, hogy talán betegek, és felkeltettük őket. Nagy nehezen felébredtek, és azt mondták, nagyon éhesek, mert régen eltévedtek az erdőben. Magyarázták, hogy egy hangszóró küldte őket oda, aki azt bömbölte folyton, hogy arra folyik egy folyó, ami tele van hallal. Abból szerettek volna halászni, és friss pecsenyét sütni, mert vendéget vártak, és kevés pénzük volt. De a folyót nem találták meg. Mondtuk nekik, hogy megkeressük együtt. Már éppen indultunk volna, amikor az egyik oduból kinyúlt egy kéz, és hozzánk hajított egy dobozt. Oda szaladtam. Őr volt a piros kabátjában, és azt mondta, a dobozt nyissátok ki, olyan orvosság van benne, hogy egy hétre nem lesztek éhesek.
2: Figyeld, súgta apu anyunak, Andriska múltkorában a tévében látott valami hasonlót. Azt kombinálja.
1: Mi még nem voltunk éhesek, mondta a mesét Andriska, szakadatlan. Apu éppen nagy tábla csokoládét hozott, így a férfi meg a fia ettek először a dobozból. De mi történt velük? Borzasztó eset! Tényleg jól laktak, és elkezdtek hízni. Nőtt a hasuk, nőtt a fejük, nőtt mindenük, csak éppen a ruha nem, ami rajtuk volt. Két perc alatt kihízták a ruháikat. Mi meg néztünk egymásra apuval. Micsoda szerencse, hogy mi még nem voltunk éhesek. A férfinak meg a fiának a ruháiról elkezdtek potyogni a gombok. Bum! Az egyik jól orrba vágott. Apu feltette a szemüvegét, az törhetetlen üvegből van, és egy fa mögé bújtunk, mert nagy csihi-puhi következett. Pik, pik, pik, pik, potyogtak a gombok. A férfi meg a fia annyira megnőttek, hogy alig tudtunk felnézni rájuk. Akkor valaki megrántotta a kezemet. Őr volt, és azt mondta.
5: Andriska, most ebből a dobozból adj neki. Sajnos az előzőt eltévesztettem,
1: mondtam neki. Az bizony elég baj, mert biztos kényelmetlenül érzik magukat. És mi lesz, ha megint eltéveszted?
5: Dehogy tévesztem, bizonygatta őr. Szinte lehetetlen, nézd meg. Rá van írva, ma de in göncölszekér vissza.
1: Na és kérdeztem tőle.
5: Ennyi, Andriska türelmetlenkedett őr.
1: A másikra az volt írva,
5: ma de in göncöl szekér oda.
1: Még mindig nem értettem. Na és kérdeztem újra.
5: Na és idegeskedett őr. Ha véletlenül az odát adtam oda, akkor azon csak a vissza segíthet.
1: Tulajdonképpen egy harmadik dobozt kellett volna adnom, ilyen felirattal,
5: ma de in göncöl szekér ennivaló.
1: Na, akkor apu, milyen szerencse, hogy kosárlabdázó volt, beledobálta a szájukba azt a másik szemet, mert ők már olyan kövérek voltak, hogy a kezüket sem tudták megmozdítani. Nem sokára elkezdtek fogyni, és amikor teljesen lefogytak, őr megfogta a kezemet, és egy zöldfényű ösvényen kivezetett bennünket az erdőből. Az autó a közelben állt. A férfit meg a fiát itt tettük le a fogasnál. Ők taxival mentek tovább, mert egy árva gomb sem volt a ruhájukon. Úgy emlékszem, valahol Zuglóban laknak. És őr azóta is többször meglátogat.
2: Még sohasem láttam, jegyezte meg Gabika.
1: Pedig most is itt van, mosolygott Andriska.
2: Hol?
1: Ijedt meg Gabika. A játékok közül Andriska előszedett egy bábot, amelyiknek piros kabátja és fekete nadrágja volt. Az ujjaira húzta és bólogatott.
5: Én vagyok Szervusztok, gyerekek! Eddig tartott a mese, és ha benn jártok az erdőben, majd ti is találkoztok a manókkal, de vigyázzatok, akármit ne fogadjatok el. Jó éjszakát, gyerekek, jó éjszakát!
1: Anyu, kész van az ebéd? Kiáltott nagyot Andriska. Kész van, kisfiam, mondta apu.
2: Hát te mikor jöttél, örült Andriska. Hallottad a mesémet? Mit szólsz hozzá? Ha mesét szeretnék hallani, még azt is magamnak kell kitalálni.
1: A nők csak a főzéshez értenek. Apukája kuszán teleírt lapokat mutatott neki.
2: Nézd, Andriskám, leírtam, amit meséltél. Mesélj máskor is.
1: Ne csak a születésnapodon. Andriska felvágta a fejét, mint egy boldog kis csikó. Felugrott az egyik fotel szélére, ott egyensúlyozott, és azt kiabálta.
6: Na-na! Na-na! Na-na!
0: A Születésnapi Mese című mesét hallottátok.

0: Egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.

0: A csodatévő foci csuka. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer a messzi napsütötte Afrikában egy kis ügyetlen kisfiú, Kanu, akinek a futball volt a mindene. Focizott a suliban, focizott a suli után, focizott a hétvégén, de még a szünidő alatt sem tudott másra gondolni, mint hogy találjon pár társat egy kis labdakergetéshez. Minden álma az volt, hogyha felnő, híres játékos lesz, akinek egész Afrika ismeri a nevét. Azonban Kanu nem volt túl ügyes a labdával. Amikor bele kellett volna rúgni, mindig annyira izgult, hogy még a 11-eséből is bedobás lett. Nevetett is rajta a falu apraja nagyja. Az egyik ilyen rosszul sikerült mérkőzés után könnyes szemekkel ballagott hazafelé. Akárhogy is próbálkozom, akármennyit gyakorolok, a pályán mindig rosszul sülnek el a dolgok. Talán abba kellene hagynom a játékot, kesergett Kanu magában. Félúton járhatott hazafelé, mikor a távolban megjelent egy motoros. Nagy porfelhőt kavarva maga mögött. A jármű lelassított, majd megállt Kanu mellett.
1: Helyette kölyök! Miért lógatod az orrod egy ilyen szép napon? Kérdezte a motoros.
0: Miért lógatom? Ismételgette Kanu. Semmit sem szeretek jobban, mint focizni. Gyakorolok éjjel-nappal. Még álmomban is rúgom a bőrt, de mégis én vagyok a legügyetlenebb. Ha hozzám kerül a labda, elfelejtek mindent, panaszolta. Motoros végighallgatta a kis focista súlyos gondjait, majd vidáman felkiáltott.
1: Csak ennyi a baj! Ezért nem érdemes szomorkodni, kezdte a mondandóját. Guru vagyok, a varázsló. Ha valaki, akkor én tudok segíteni rajtad.
0: Azzal leszállt a motorjáról, és a csomagtartójához lépett. Kanu hallott már varázslókról, de még sohasem találkozott egyel sem. Guru elővett egy pár fényes, piros focicipőt. Tessék, nyújtott át Kanunak. Ez itt egy csodacsuka. A legrosszabb játékost is világklasszissá varázsolja. Csak annyi a dolgot, hogy mostantól ebben kell játszanod. És meglásd, te leszel a pályán a legjobb. A gyönyörű, új focicipő ott pihent Kanu kezében. Minden vágya az volt, hogy jó játékos váljon belőle, és ez most végre valóra vált.

0: Kanu annyira el volt foglalva a gondolataival, hogy észre sem vette, mikor a motoros tovább száguldott, mielőtt még megköszönhette volna neki a csodás ajándékot. Kanu aznap este sokáig forgolódott az ágyában, gondolatai a csodatévő foci csukán jártak. Mostantól én leszek a legjobb a pályán! Senki nem fog nevetni! Még az edzőbácsi is büszke lesz rám! Ábrándozott, majd lassan elszenderült. Másnap az ország legjobb foci csapata jött el a falujukba. A fiúk aggódva nézték őket. Na, most fel kell kötni a gatyát, fiúk, mondta az egyik. Ők a bajnokság esélyesei, tette hozzá egy másik. Egyedül Kanu volt nyugodt. A varázscsukával a lábán nem volt mitől félnie. Egy éles sípszó harsant fel, és a mérkőzés kezdetét vette. Az ellenfél vezette a támadást. A labda lábról lábra pontosan járt, és pillanatok alatt eljutott a Kanué kapujáig. Villámgyors csatárok éppen lövéshez készülődött, amit a kapus rémült szemekkel várt. Ám az utolsó pillanatban, a semmiből, egy láb megakadályozta a lövést. Kanu csúszott be, és vette el a labdát a meglepett ellenféltől. A varázscipő működött, és ügyetlen hősünk szíve megtelt önbizalommal. Kanu szélsebesen száguldott a labdával a kapu felé. Tudta, hogy amíg a csodacsuka a lábán van, senki nem tudja megállítani. Gyorsabb és ügyesebb volt, mint valaha. A lelátón az emberek némán nézték, ahogy Kanu, aki azelőtt csak a csapat terhére volt, egészen a kapuig vezette a labdát. Ez volt Kanu pillanata. Az ellenfél játékosait mind maga mögött hagyta, és csak egy lövés választotta el a hősi válástól. Kanu lába ezúttal nem remegett, és jobbjával hatalmas erővel rúgta a labdát a kapus mellé a hálóba. A labda a gólvonal mögött pihent. A csapattársak nem hittek a szemüknek. Egy pillanatig csönd volt, majd mind egyszerre üvöltötték Kanu nevét. A játékosok hátukra vették társukat, és úgy ünnepelték a naphősét. Ez volt Kanu életének legszebb napja. Így kezdődött a tavasz győzelmi sorozata. Kanu minden mérkőzésen gólt szerzett, és a tavasz végén a csapata magasba emelhette a bajnoki kupát. Az egész vidék büszke volt a kis focistára, aki csodacsukájában megállíthatatlan volt a pályán. Mikor Kanu a bajnoki aranyéremmel sétált hazafelé, valami furcsa dolog történt. Az érem a nyakában egyre súlyosabb lett. Úgy éreztem, mintha lopott kincs lett volna. Ez az érem nem az enyém. Csak a csodacsuka miatt lettem bajnok. Anélkül most is csak ügyetlen Kanu lennék, állapította megkeserűen. Ezzel az érzéssel sétált tovább, amikor egy cipősbolt ablakán keresztül egy ismerős arcra lett figyelmes. A boltban nem más, mint Guru dolgozott. Furcsa varázsló ez. Cipőt árul ahelyett, hogy varázsigéket mormolna. Morfondírozott, majd belépett a boltba. Jó napot, Guru! Köszönt hangosan. Üdvözöllek, Kanu! Hallom, bajnok lett belőled, mondta vidáman a varázsló. Ám akkor Kanu átnyújtotta neki a csodacsukát. Visszaadom a cipőt. A győzelem mit sem ér, ha csalással érjük el. Szeretnék jobb játékos lenni, de nem varázslattal. Csak magadnak köszönheted, hogy jó játékossá váltál, mosolygott Guru. Én nem varázsló vagyok, csak egy cipész. Ez pedig nem csodacsuka, hanem egy egyszerű foci cipő. Aznap, amikor felvetted, elhitted, hogy jó játékos vagy, és önbizalommal focisztál. Ez segített, hogy megnyerjétek a bajnokságot, mondta a cipész Kanu legnagyobb meglepetésére. Azóta Kanu felnőtt, és nagyszerű játékossá vált. Egész Afrika megismerte a nevét. Az évek során nem telt el úgy mérkőzés, hogy ne jutott volna eszébe ez a történet a varázslóval és a csodacsukával, amely megtanította, hogy az ember bármit elérhet, ha igazán akarja, és bízik önmagában.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Az északi fény. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Egy földesúr a hideg téli időben minden csütörtök este elment hazúról, s csak hajnal előtt jött vissza. Az uraság szigorúan megtiltotta, hogy bárki is elkísérje, vagy elébe siessen, amikor megjön. Maga fogta be a lovát, s ő fogta ki is. A lószerszámot és a lovat nem mutatta meg senkinek. Megígérte, hogy agyonüti, aki a titkos istállójába merészkedik. Az istálló kulcsát nappal a kebelében rejtve hordta, éjjel meg a párnája alatt tartotta. A kocsisa azonban nem törődött a tilalommal, s meg akarta egyszer nézni, micsoda lovat és szerszámot tart titokban az ura, s hova megy minden csütörtök este. A bátor kocsis egyik csütörtök este idejében bement az istállóba, s leült az ajtó mellé a sötét sarokba. Nem kellett sokáig várnia, megjött az úr, s kinyitotta az istálló ajtaját. Egyszerre úgy megvilágosodott a nagy istálló, mint a több tucat gyertyát gyújtottak volna meg. A kocsis úgy összehúzta magát a sarokban, mint egy sündisznó, mert ha az úr észreveszi, megkapja, amit ígért. Az úr kihúzta a szánt, úgy ragyogott, mint az arany. Míg az úr kivezette a lovat, a kocsis a szán alá bújt. Gazdája gyorsan befogta a lovat, s takarót tett rá, meg a szánra is, nehogy a szokatlan világosság szemébe tűnjön a cselédségnek. A kocsis vigyázva kimászott a szán alól, s fellépett hátul a szántalpakra, ahol szerencsére nem vette észre az uraság. Mikor minden rendben volt, az uraság felült a szánra, s nagysebesen megindultak. Egyre észak felé tartottak. Néhány óra múlva észrevette a kocsis, hogy eltűnt a takaró a szánról és a lóról, s újfent úgy ragyogott minden, mintha égne. Most már azt is látta a kocsis, hogy mindenfelől urak és asszonyságok vágtatnak elő hasonló szánokon, nagy csengés bonkás közben. Versenyt hajtottak egymással, mintha 1000 rubelbe fogadtak volna, vagy lakodalmas menetbe lennének. Végül azt is észrevette, hogy az út a felhők fölé vitt, amelyek nagy, csendes tavakként úsztak alattuk. Egy idő után megfogyatkoztak a szánok, s a kocsis gazdája így szólt a szomszédúrhoz. Testvér, a többi északi fény hazamegy, menjünk mi is! Az úr és a kocsis repültek hazafelé. Másnap azt beszélték az uradalmi emberek, hogy soha életükben nem látták így villogni az északi fényt, mint a múlt éjszaka. A kocsis azonban hallgatott, s nem beszélt senkinek az éjjeli útról. Úgy beszélik, hogy csak az unokájának mesélt el öregkorában, s annak a szájából terjedt el a hír. De mind a mai napig vannak még, akik északi fényként járják az égboltot, s ha télvíz idején azt látod, hogy nagyon villog az északi fény, akkor lakodalmat tartanak.
0: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
1: Hinta palinta, hinta palinta, repülök a magasba, lábam nyújtom előre, lebegek a felhőbe, hátrahajtom magamat, alattam a föld szalad, hinta palinta, szállj velem a magasba.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok.
4: Én pedig Berettyán Nándor. Most a Fiatal Pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
3: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet-hét országon is túl volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmie. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatal ember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatal asszonynak.
5: Te, tudod, mit gondoltam?
3: Mit?
5: Ültessük meg ezt a tyúkot.
3: Azt mondja.
5: Van tojás elég. Tegyünk alá 19 tojást. És mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, és mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik 9-et. A 10 disznót eladjuk, és akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, s egy szekeret. Ülünk fel ketten, s megyünk kereskedni. Beleegyezel?
3: Bele. Kerítettek egy kosarat, s tettek belé egy kicsi gizgaszt. Raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették. S betették az ágy alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni, s örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
5: Te asszony, baj van.
3: Miféle?
5: Hát,
3: azt mondja.
5: Szekeret és hámot tudunk venni, de lóra csak egy gyengére futja, mert nicsak mennyi pénzt kapunk a disznókért.
3: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
5: Hát, megerősül, ha jól adunk enni, de eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
3: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
5: Dehogy nem. Leszállsz te is.
3: Én nem szállok le.
5: Leszállsz.
3: Nem szállok le. úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, s azt kérdezi az asszonytól.
5: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
0: Nem szállok le!
3: Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.
6: Halihú!
7: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Szeretett volna lovagolni, de nagy volt a ló, és kicsi a tóni, s a ló nem akart lehajolni. Úgy döntött ezért a tóni.

0: Toni.
1: Jo,
2: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
4: Hát,
3: válaszolta Paprika Jancsi,
4: játszhatnánk színházat.
3: Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gajakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. A Z betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
4: Hogy csináltad?
3: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra.
5: Csak úgy, emlékezetből, válaszolta Mirmur.
4: Na hát, mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
3: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
4: Csak egy baj van, mondta Csinnadratta.
5: Mit fogunk eljátszani?
4: Hazám,
3: szólt a kis csacsi.
5: Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna.
3: De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt.
5: A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta.
3: Bóbice lesz a tündérkirály kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a karipa, a kis csacsi pedig a súgó.
5: A súgó? Az mi?
3: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
5: Az már más, mondta a kis csacsi.
3: Vállalom. Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány? Én! Felelte Paprika Jancsi. Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van. Az ám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van. Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mérmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom. Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon. Súgott. Súgott. De azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Bendl Verától hoztam egy mesét, miszerint Matyi lekési az esőt. Én személy szerint szerettem az esőt, mert hasonlóan, mint Matyihoz, az esőnek nagyon jó hangja van, meg az illata is zseniális, és az eső után teljesen más a hangulat, meg az egész táj teljesen más eső után, és van egy sajátos varázsa ennek az eső dolognak. Na de kezdjünk is bele. Eső várható, mondta egyszer csak apa. Matyi felkiáltott, imádom! És ez így is volt. Sok gyerekkel ellentétben Matyi kedvenc hangja az eső kopogása volt az ablakon. Pik, pik, pak, pak, pak, pak, pak. Így kopogott, és kedvenc elfoglaltsága volt az esőben sétálás. Csak hogy akadt még egy kedvenc elfoglaltsága is, a mesenézés. Nézek egy kis mesét, amíg meg nem jön az eső, mondta apának, és bement a szobába. Nem meglepő, hogy annyira nézte, hogy addigra az eső nem csak, hogy megerett volna, hanem tovább is állt. A nyugati országrész felé vette az irányt. Hogy Matyinak ez fel sem tűnt, az meg azért nem meglepő, mert a dínók szerepelnek a mesefilmben, a dínókat pedig nem lehet egy pillanatról a másikra megfontolás nélkül ott hagyni. Mégis, amikor Matyi megtudta, hogy lekéste az esőt, sírni kezdett. Ne akartam menni és elázni, zokogott hangosan apának. Gyere, Matyi, kirándulunk egyet eső után, ajánlotta apa, de Matyi rázta a fejét. Én esőben akartam, eső nélkül minek? Végül mégis beleegyezett, bár kizárólag apa kedvéért. Úgy érezte, ha valódi dínók sétafikálnának odakint, azt sem tudná felvidítani. Ráadásul apa azt találta ki, hogy menjenek egy kifliért. Kifliért? Nagy ügy. Fogtak egy szatyrot, felvették a szandált, hiszen nyár volt. A nedves utcára kinyitották a kaput, csodálatos esőszag áradt, még a betonból is. Matyi beszippantotta. Aha, közölte aztán, és szomorúan az elszalasztott esőre gondolt. Úgy érezte, lemaradt egy nagyszabású dologról, egy igazi, különleges záporról. És most meg el kell menni egy kiflit venni. Eléggé kiábrándító. Gyere, Matyi, belelépjünk a pocsolyába, bolondozott apa. De Matyinak nem volt kedve bolondozni, sem piszkos pocsolyákba lépkedni. Ekkor apa egy fa alá ugrott. Gyere csak ide, kiáltotta, és amikor Matyi rosszkedően követte, apa megrázta az egyik ágat, és esőcseppek garmadája, mit garmadája, hihetetlen sokasága esett Matyi nyakába, hajába, szájára és szemére. Jaj! Sikította Matyi. Mégis esik! És nevetett. Apa még egyszer meghúzta az ágat. Matyi megint sikított. Megint! Kiáltotta, és oda mentek a következő fa alá. És apa újabb esőt csinált. Matyi lelkes lett. Végre vizes lehet. Hát így már egészen más az élet. Erre gondolt. A harmadik fától kezdve Matyi lett az esőcsináló. Hogy hogyan csinálta? Hát beleült apa nyakába, és addig rázta a fölötte lévő ágat, ameddig mindkettejük feje csuromvíz nem lett. Meg Matyi pólója, meg apa szemüvege is. Csodálatos móka volt, csak a boltos néni nézett furcsán, de Matyiék ezzel nem foglalkoztak. Megvették a kiflit, és már mentek is. És a kiflivel mi történt? Megpróbálták szárazon tartani visszafelé, nagyon igyekeztek, de sajnos mégis be kellett ugrani egy utolsó fa alá és csinálni egy újabb záport. A kifli nem örült neki. Sajnos tejbe grizzett a vacsora. Milyen kár, mondta a tigris, aki egész délután Matyi ágyában hűsült, és csak enni ébredt fel. Matyi is annyira szomorkodott, hogy azonnal megölt két tányérral. Na ez volt a kis mesém, és mennyire hasonlítunk Matyival, szeretjük az esőt, ugyanúgy hívnak, és még a tejbegrízt is nagyon szeretjük. Szerintem mindenki nagyon szomorú lett volna, hogyha kifli helyett tejbegríz a vacsora.
3: Arany János, családi kör. Előadja Mikó István. Este van, kiki nyúgalomba. feketén bólingat az eperfalombja. Zúg az éji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mint a lába kelne valamennyi rögnek, lomhaföldi békák szanaszét görögnek. Csapong a denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked, hosszan elnyúlt testtel. Meg-megáll, körülnéz, most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelőfénye oly hívogatólag süt ki a sövéne. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benn a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermek társaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jánya tűzre venyigét rak, ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság vidám mese mellett, zörgős héjú borsót vagy babot szemelget. Héjából időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol. Üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra, e fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjuk. Noha a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat. Effélét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyér darabocskát lelne. Rettenve sikolt fel, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, aludni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét, leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepet ingével, mélyre van a szántva az élet ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszolja, gyer közelebb, édes. Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam, sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kilincsen? Visszajő a jányka, az utast behíván. Béna harcfilébe sok jó estét kíván. Isten áldja meg a kentek ételét is. Így végezi a szót. Meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne. Tölts a tálba, anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb. Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb. éhüket a nagy tál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez a magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldús beszéde. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. Beszél a szabadság véres napjairól, a keble áttüzesül és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könyben úsznak, kikkel más hazába bújdosott, koldusnak. Elbeszéli vágyát hona szent földére, hosszú terhes útját, amíg hazaére. Az idős fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával, elébb-elébb görnyed. És mihelyt a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor, és tovább folytatja. Néma kegyelettel függnek a szaván, mind az egész háznép, de kivált a leány. Ez mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvér bátyját. Három éve múlik, hogy utána kérdez. Még egy esztendőt vár, nem megy addig férhez. Este van, este van. A tűz sem világít. Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, félre billent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe csupán a macska dorombol. Majd a földre hintik a zizegő szalmát, s átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
2: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Tenyeri György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne, csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja. Nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzáragadt. Limbes-lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víg legény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc hangya, kotlóstyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka, a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan kék mentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált, a fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát. Szemét dörzsörgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlóstyúk, az egér, a sokcsibe, a szekér, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülikormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon, bokron átalvávat. Most is gurul az ebatta, ki elcsípi, felfalhatja.

lehet, hogy számos álmod válik majd valóra, és jöhet a szerda. Szerdán szükség van a tudásra.

0: Varázsdoki rendel.
1: Észrevettétek már, hogyha közelről ráleheltek az ablakra, elhomályosodik? Ez azért van, mert a levegővel együtt párát, azaz vizet is kilehelünk. Ez naponta egy nagy pohárnyit tesz ki. Egy átlagos ember kb. Egy percig tudja visszatartani a lélegzetét, viszont a szabad tüdős búvárok akár 20 percig is. A szabad tüdős búvár nem azt jelenti, hogy valaki annyit futott, hogy kiköpte a tüdejét, hanem hogy búvárpalack nélkül merül a mélybe. Ehhez mondjuk jó pár év gyakorlás kell. Na, megyek, megnézem a sóhajok hídját. Azt hallottam, lehet ott friss levegőt kapni. Bár lehet, hogy teljesen légből kapott hír.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.

0: Rádió egyfejűeknek. Móra Ferenc cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
1: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú vargapálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajról gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
0: A Cinege cipője című verset hallottátok. Legyen ma is remek napotok! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

most szerintem az bolond. Ki téged mindezért, Paprika Jancsinak mond. Ki az, aki felismerte? Na majd súgok, figyelj!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hogy mire jók a nyelvtörők? Arra, hogy szépen, tisztán beszéljünk, és közben jól szórakozzunk. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a százsebesi szépen szóló szépsípszót. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, most együtt. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, jöhet a következő rész, mint a százsebesi szépen

0: szóló szépsípszót. Most együtt, mint a 100 sebesi, szépen szóló szépsípszót. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a 100 sebesi, szépen szóló szépsípszót. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Macskakő, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Pár száz évvel ezelőtt, midőn a népes ragadvány puszta csupán mezővárosi rangban állt, különös esemény történt a településen. A környéken olyan sok macska élt, hogy a lakosok nem bírták élelemmel ellátni őket, így azoknak a maguk módján kellett beszerezni a mindennapi betevőfalatot. A cirmosoknak nem maradt más élelemforrás, mint a teherautóval közlekedő teljes ember, Gáspár gazda, akinek mindig akadt néhány megmaradt üveg friss teje, amit nagy szeretettel ajándékozott oda a macskáknak. A tej szállítása azonban nem ment mindig zökkenőmentesen. A mezővárosba vezető utak ugyanis olyan rosszak voltak, hogy a teherautónak egy-egy út során majd kitört az összes kereke. Nem beszélve az esős időről, amikor a szekerek, de még a gyalogosok is beleragadtak a sárba. Ragadvány puszta rászolgált a nevére. Úgy tartja a mendemonda, hogy a macskák maguk építettek utat a településen, mégpedig a szomszédos hegy lábánál található kőtörmelékekből. Először is fogjuk az apró kavicsokat, és végig szórjuk vele az utat. Utasította a cirmosokat a legokosabb macska, Somfordi. Az emberek és a járművek majd jól beletapossák őket a földbe, aztán kiválogatjuk a legszebb köveket, és beterítjük vele az összes utat. Ezen aztán bármilyen autó közlekedhet majd. Nem fog kilöttyenni a friss tej. Az emberek mindig jók voltak hozzánk, ideje meghálálnunk a sok kényeztetést. Munkára fel! A macskák lelki szemeik előtt látván Gáspár gazda akadálymentes érkezését, nagy lelkesedéssel hordták a köveket. A lakosok fejvakargatva nézték a kavicsokat hordozó macska seregeket. Fondűnek, a környék legszebb macskájának az az ötlete támadt, hogy a köveket szép ívekben rakják le, amelyek a macskák gyönyörűen ívelő testére utalnak majd. Hihetetlen, ámuldozott egy sétapálcás úr, ilyen remek úton még sosem jártam, el sem hiszem, ha nem a saját szememmel látom, hogy ezt macskák készítették. A mezőváros az egyedi utcái miatt hamar meg is kapta a városi rangot, s a környék lakói a mai napig nagy szeretettel gondolnak az itt élő macskákra, akikről az útépítő mesterek büszkén nevezték el a díszes útburkolatot. Azóta ismeretes a világon az időtálló macskakő.
0: A Macskakő című mesét hallottátok.

0: Jó reggelt, hét alvó!
1: Hasatok rasít a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, most Romhányi József egy vidám versét mondom el nektek. Remélem, kedvelni fogjátok. Parajnézisz, melyet egy légy intéz leendő fiához. Már egy hete vagy te pete, legyen már belőled légy. Legyen, mint minden legyen, rajtad is, hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egye meg. Mert ha légy vagy, légy, légy, mondta vagy száz légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis tünetet, mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, ami ragacsosan tapad. Menj a mai naptól magad. Szerezd meg az eledeled. Legyek ura, legyen veled. A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt, de oly lámpalázat érzett még a legelső faláskor, mit egy színész is csak nehezen palástol. Bele is sült rögtön, mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra.
2: Csukás Mese Rádió.
0: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak. Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukásbásárjátió
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Nagyon sok olyan darabban játszottam a színházban, hogy gyerekszereplők is voltak, és nagyon jól tudtunk együtt működni, sőt, én már az óvodában is nagyon-nagyon szerettem a meséket is, és a mesevilágot, és nagyon szerettem szerepelni, és szerintem már ott eldőlt az én sorsom, hogy én színpadon fogom leélni az életemet. Hogyan vartak nadrágot? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Mindaki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy lándzsával. Moha meg páfrány összenézett és vállat vont. Aztán megszólalt Moha. Még nem köszöntél, darázs? Én most nem köszönök, mert darázsrajzás van, vetette oda. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem. És kirepült az ablakon. Egészen rendes darázs, mondta páfrány. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Mi alatt beszélt, tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult. Nem akar égni? Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam a tüzet? Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott páfrány nadrágjába. Mint ha hátul valami megperzselt volna, mondta páfrány. Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni, mondta Moha. Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztot, ollót, cérnát, meg egy nagy fokú tűt. Kiszabták a nadrágot, aztán neki veselkedtek, hogy összevarják. De hogyan? Kérdezte Moha. Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra, mondta páfrány. Lemérte a cérnát, alig futott a gombolyagból. No, és most hogyan tovább? Kérdezte Moha. Most befűzzük a cérnát a tűbe, mondta páfrány. De hogyan? Kérdezte Moha. Hát így. S páfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandos volt. Mindig elhajlott és sikongott. No, de megbocsássatok! Végre befűzték a cérnát, Moha újra megkérdezte. De hogyan tovább? Te tartod a posztot, én megvarrom, mondta páfrány. Moha leült a posztóval a székre. Nem így, kiáltott rá páfrány. Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül. Moha tehát szabomodra az asztalra ült és tartotta a posztot. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha. Így sohasem lesz nadrágod, jobban tennénk, ha helyet cserélnénk. Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt. Most már meglátod, a tűvel fürgén kell bánni, mondta Moha, és tüstént szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához, onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg korhat fatönk. Moha megbotlott benne, a tönkből kitódultak a darazsak, élükön az iménti jó ismerősük úgy hadonászott a fulánkjával, akár egy lándzsával is egyenesen Mohára rontott. Nincs menekvés, most van a darázsrajzás! Moha meg se fújta megütött ujját, már is futott vissza tisztáson át. Darázs a nyomába. Ahogy Moha hátranézett, elvesztette a tűt. Mikor befutott a szobába, páfrány azt mondja neki. De nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted. Itt van, sipitozta darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Fullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott. Itt a rajzás ideje! A két kisember ugyancsak bajba került, de a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát darázs fullánkjába, aztán megfogta és oda tartotta a posztot. Darázs fürgén munkához látott. Vard, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát és kijelentette. De jó rajzásom volt az idején! És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk. Ezt biztosan a fulánknak hagyta, mondta páfrány.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
1: Halihó, gyerekek! Réka vagyok, és itt az ideje egy új találós kérdésnek. Így hangzik. Ez a kis szárnyas reggelente édesen csicsereg. Fészkét gyakran láthatjátok a fákon. Kicsi, nagy, színes, néha piros, vagy kék is lehet. És amikor repül, szinte nem is látható. Van is egy mondásunk, ami úgy hangzik, hogy szabad, mint a... Találd ki, mi lehet! Így van! Ez a madár! Ez volt a mai találós kérdésem. Egyébként ti tudtok még olyan szólást vagy közmondást, amiben madár szerepel? Mint például... Jobb majd veréb, mint holnap egy túzok. Vagy egy fecske nem csinál nyarat. A madar a tolláról... Jaj, nem is árulok el többet. Remélem élveztétek, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
4: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyik őjük a Dezső, a másik őjük pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy lányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm. Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerekszobába. Lássuk a híres bajnoki érmet. Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verandára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt, mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit. A táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni? Nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek. Nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy, s ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

úgy elkezdte sajnálni magát, hogy még a könnye is kicsordult. Azt sem tudta, hová induljon, melyik villamosra szállt, merre akadhat rá a feleségére.

0: Csukásmese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukásmese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igazszóló mesekönyvéből következzék Mátyás Ficfája című meséje. Soha olyan fűszfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely, valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás Ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán, a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat. Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király, a Tiszára. Mi a perpatvar? A Tisza nagyúr? Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el, Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vígasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor a váriak rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a váriaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, s olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes sejem vánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hely, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a váriaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitás földön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a váriak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha Váriban foly a Tisza, a váriak koldusok, ha Császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a várjak haragudtak az osztásért. S titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka. Majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig, mert legjobb az igazság. Lám azóta hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll. És megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hey. Dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tiszaháton, dörgött az ég, villámlott, s egy iszonytató menkő lecsapott a fűzfába. Oda látszott a lángja váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficfájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

0: Jó reggelt, hétalbók!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hasatokra süt a nap!
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

Na, legutoljára, hogy az egész világnak a könyökén jöjjön ki, hogy Kendervászon, Lenvászon ezt a hegyet

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt daloltatok.
1: Halihú!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Az égigérő passzúj. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak. Eredj, fiam, reggel hajtsd el. De vigyázz ám, hogyan adod el, nehogy károsak legyünk benne. El is hajtotta a fiú a vásárra. Hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a fiú. Elcserélte a tehenet egy szempaszújjal. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta. Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá a kis kertbe a paszújt. De még vacsorázni se tudott, úgy várta, hogy mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte. De bizony őkegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának. Na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj, megyek, felmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfelé a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát ott az égbolton volt egy kis nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot. Azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már meg szeretném nézni, mi van ott benn. Összeszedte a bátorságát, s belépett az ajtón. Hát látja, hogy ott nem is messze van egy kis házikó. Gondolja magában. Most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza. Hát ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony. Hol jársz itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön baj lesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtassa el, mert ő úgy fél a sárkánytól. Kérdi az asszony. Éhes vagy, te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú. Még tegnap se ettem semmit. Az asszony vacsorát adott a kisfiúnak. A kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most, gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnk bajban lesz. De hová? Gondolkozik az asszony. Hova bújtassa el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömből és zúgás. Jön haza a hétfejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt. Leteszi az asztalra, s mondja. Tolj egyet! Hát, rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rá kiáltott. Tolj még egyet! Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Kiabálta. Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglászni. Te, asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék lelkem, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs, nekem rögtön add elő, mert különben téged is megbüntetlek. Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt, még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirrad, s még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól. Hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házból. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után? Hát úgy megijedt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt, már úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon. A szekerce éppen kün volt a karfán, vette, s hamar kivágta a szálpaszújt vele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitörött, többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk, aranyunk elég. Ja, honnan lenne, fiacskám? Kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szem paszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy felet. Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki. Tolj egyet! Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt szeme, szája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, csűrt, vettek sok szép jószágot a pajtába, s vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap csak muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas napvárátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Legrázósabb hely a házban? Jól jegyezd meg mindenkorra, az maga a villanyáram, nem pedig egy malac orra. Mi az?
3: A konnektor.
1: Csukásmese Rádió.

0: Kutyatár.
1: Kutyatár.
0: Kutyafülű.
2: Aladár.
0: Kutyatár.
1: Kutyatár.
0: Kutyafülű.
2: Hát arról van szó. Hogy az aladár?
3: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
7: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
8: A holdvadászok. Izlandi népmese. Felolvassa Hűvös Völgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. És ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyen szemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leírtak a völgybe, megint felnéztek az ég

0: hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
1: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
0: A hold azonban nem nagyon akarta legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyérre sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Hold fáradtan mentek haza. Szégyen szemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. S talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.
2: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Bássájátió
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Rész Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Irwin Moser mesés történeteiből hoztam el nektek egy kedves történetet, a Tigris Bogár című könyvből. Mese az értékes vázáról, a szilváról, a megvénült diókról és a festékes tubusról. Állt az udvaron egy szilvafa. Ágai a piros cseréptető fölé nyúltak. Az egyik ágvég éppen a nyitott padlásablak fölött volt, annak is a legvégén pedig az idei ősz utolsó szilvája kék lett. A többi gyümölcs már régen lepottyant vagy leszüretelték, csak ő tudott ilyen sokáig megkapaszkodni. Túlérett volt, Isten ilyen édes, a szára pedig elszáradt. Vajon meddig fityeg odafönt? Egy őszi napon kisebb szélroham rázta meg a faágait, a szilva pedig a fáról a nyitott kisablakon át egyenesen a padláson porosodó vázára pottyant. Onnan is leesett, s végül megállapodott a váza mellett a földön. Áó! Jajdult föl a szilva. Nem tudsz vigyázni? Förmett rá a váza. Tudd meg, hogy igen értékes, antik váza vagyok, nem érhet erős ütés, mert hajszálrepedések keletkezhetnek rajtam. Hallatlan. Nem elég, hogy hagynak porosodni itt ezen az elhagyatott sötét helyen, még azt is tűrnöm kell, hogy egy ki tudja honnan szalajtott rothadó szilva megüssön? Tűnj a szemem előtt! Gurulj odébb! Leszel szíves máshol megrothadni? Hé! Vágott vissza a szilva. Nem is rothadok. Makkegészséges vagyok, és édes, mint a méz. Sajnálom, hogy rád estem, de nem tehetek róla. Ne beszélj így velem, te vén! Kübli! Hiszen nem is esett bajod. Micsoda? Kübli? Rikácsolt a váza. Kínai porcelánból vagyok, antik, de neked aztán magyarázhatom, azt se tudod, hol van Kína. Ne is törődj vele, szólította meg ekkor a szilvát egy dió, aki két társával kicsivel odébb hevert a földön. Nagyon megbántották, megfeledkeztek róla, kíméletesen kell bánni vele. Fogd be a szád, ripakodott rá a váza ezúttal a dióra. Semmi szükségem három kiszáradt dió együttérzésére. Ah, hogy undorodom ettől a társaságtól. De miért lennék kíméletes vele, ha ilyen rettenetes természete van? Kérdezte a szilva a diókat. Egy nemes porcelánvázától más milyen jellemet várhatnánk. Ráadásul csupa por, nem is látszik rajta, hogy értékes lenne. Ki tudja, talán csak egy zsíros bödön, aki kínai porcelánvázának adja ki magát. Nem, nem, kapcsolódott be a vitába ekkor egy piszkos, félig kinyomott fémtubus. Festékes tubus vagyok, értek valamicskét a művészethez. A színe és a mintázata valóban nem látszik, de amilyen csodálatos a formája, nem származhat máshonnét, csak is Kínából. Amúgy pedig, vetette közbe az egyik dió szomorúan, mindennek semmi jelentősége. Aki itt köt ki a padláson, annak vége. Mindannyiunkra ugyanaz a sors vár. Elfeledett, ócska, használhatatlan vackok vagyunk mind. Nem maradt egyebünk, csak a régi dicsőséges idők emlékezete. Jaj, de szép is volt, amikor sötét-zöld ruhában pompáztunk a diófán. Akkor kellett volna látnotok bennünket. Ó, jaj, hogy elmúlt minden. Száraz héjunkban zörög az összetöpörödött valaha isteni dióbél. Nekünk legalább megmaradt a csonthéj. Te, szegény szilva, belőled nem sok marad majd. Bizony, szomorú dolgok ezek, sóhajtott a festékes tubus. Én is egyre feledékenyebb vagyok. Már azt sem tudom, milyen színű festék van bennem. A végén azt a keveset is elveszítjük, amink volt, az emlékeinket. Egy zsák búza állt a padláson, abban lakott egy bogár. Hallgatta a kesergést, végül nem állta meg szó nélkül.
5: Ne beszéljetek így, mondta. Éltek, itt vagytok, és amíg élünk, mindig reménykedhetünk a csodában, soha semmi nem reménytelen.
4: A bölcs szavakra azonban csak szomorú sóhaj volt a válasz, azután csönd telepedett a poros padlásra. Délután megfakult a padlás ablakon beáradó fény, az ég elsötétült, zivatar közeledett. A gondos gazda fölment a padlásra, hogy bezárja a kis ablakot, nehogy beessen az eső. A váratlan sötétségben felborította a vázát. Ilyetten hátrált, és éppen a festékes tubusra lépett. A tubus felrepett, sötétzöld, olajosan csillogó, színes paszta folyt ki belőle, rá a diókra. A váza éppen maradt. A gazda fölemelte, ingújával megtörölgette, és ámulva nézte a porréteg alól előbukkanó csodálatos virágmintákat. Rögtön el is határozta, hogy leviszi, megmutatja a feleségének. Becsukta a padlásablakot, fogta a vázát, és ekkor észrevette a szilva szemet. Úgy látszik, beesett a nyitott ablakon, gondolta. Érett, hibátlan szem, biztosan mézédes, az év utolsó szilvája. Megtörölgette, és miközben lement a padlás lépcsőn, jó ízűen megette. Már el is eredt az eső, egyre sűrűbben kopogtak a cseppek a tetőn. Villámok cikáztak, dörgött az ég, a bogár kélyesen vackolta be magát az illatozó búza szemek közé. Zöld, gondolta a tubus boldogan. Hát persze, sötét zöld festéket tartogattam, és hogy ragyog, mintha most kerültem volna ki a gyárból. A három dió pedig úgy érezte, visszakapták fényes zöld kabátjukat.
2: Csukás Mese Rádió.

0: és a csibe.
1: Amit most hallgatsz, az a...
2: Csukás Lecse Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes szeruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír, és sok-sok színes ceruza. És csak ült, és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tálkolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt. Nagyon barna. Hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsikorában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával odagömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsikorában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyu kislánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőnben laktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Néni nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült mozdulatlanul, a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtotta aranyszem, és mit agadás. Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha záporeső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat, azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezkedte, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzocska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga szeruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított a papírosra.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Budai Beatrix vagyok, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője, és most Osváth Erzsébet versét halljátok tőlem, melynek címe Csipkebokor új szoknyája. Új szoknyája van a csipkebokornak, új szoknyáján piros gyöngyök lobognak. Tarkatollú vendégmadár száll rája, tetszik neki csipkebokor szoknyája. Zöld mezőben égő piros kalár is, jó az íze, tudja ezt a madár is. Csivitelve lakmározik belőle, piros is lett, kármin piros a csőre.
4: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
5: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhő szirén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részhúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás köz pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és két napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy hétig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggetsz, mert ő látja benned a legjobbat, és elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: A Csukás Mese Rádió. Zenében is jó választás.
2: Vidám, játékos gyerekdalok.
3: Itt van a nyár, száz nap sugár. Hívogat a kertbe.
2: Versek, versek, megzenésített mondókák.
4: Itt vagyok én, majd legövök is.
2: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
5: Há, há, há, jönnek a kacsák. Hű, de éhes, hű, de szomjas ez a társaság.
2: Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet.
6: Ógi, bugi, ógi, bugi.
2: Este nyugtató hangulatú zenék. Pihenéshez, elalváshoz.
7: Lippen a lepke, zizzen a nál.
2: Csukás Mese Rádió.
7: Lepten a tarka, virágruhá.
2: Zenében is jó választás.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. A szélkakas, lengyel mese. Fiú, fiú, fütyülte a város fölött keringő szél, s ráfújt a tornyon büszkélkedő szélkakas aranyozott szárnyára. A szélkakas megperdült a tengelye körül, és vidáman csikorogta. Hej, hó, hopp! Bádog háta csillogott a napban, festett szeme vidáman ragyogott. Gyönyörű idő van, ma gyönyörű idő, és milyen meleg déli szél fújdogál, örvendezett hangosan. De senki se hallotta, mit mond, hiszen a torony csúcsa fenn volt a magasban. Nem akarná valahova lejjebb jönni? Érdeklődött a szél. A piac téren például a fogadós nyilván szívesen kirakna cégtáblának. Ha akarod, szívesen lelöklek innen, jó? S már fújta is teljes erejéből. Nem, nem, hagyj! Tiltakozott a szélkakas, hevesen csapkodva bádog szárnyával. Semmi kedvem a piactéri fogadóban lakni. Itt akarok maradni fenn a tornyon, itt érzem jól magam. Ahonnan beláthatom az egész várost. Ekkor azonban hirtelen torkán akadt a szó, mert valami váratlanul oldalba vágta. Egy fecske volt. Bocsáss meg, pajtás, menteketőzött a fecske, nem akartam. Letelepedett a toronyra, s így csivitelt tovább. Tudod, mi újság? Beköszöntött a városba az ősz. Tudom, bólogatott a szélkakas. Látom, hogy elsárgultak a külvárosi kertek, meleg zekéket árulnak a piacon, s a gyerekek reggelenként iskolába mennek. No, látod, vágta rá a fecske. Mi fecskék ilyenkor ősszel mindig vándorútra kelünk, átrepülünk a tengeren, melegebb vidékre. Neked is van szárnya, gyere velünk! Nem megyek, rázta meg a szélkakas aranyozott taraját. Itt maradok a tornyomon. De nem sokára itt a tél, kiáltotta rémülten a fecske. Bádogból vagyok, nem árt nekem se a fagy, se a hó, nevetett a szélkakas. És milyen szép télen a város, különben is. Honnan tudnák az emberek, merről fúj a szél, ha én nem mutatnám meg nekik? Ez igaz, helyeselt a fecske. Akkor hát, Isten áldjon, pajtás, és elröppent. Viszontlátásra tavasszal, kiáltott utána a szélkakas, de még jóformán ki sem mondta az utolsó szót, már is büszke jobbra átot csinált, mert a szél táncosan ráfüttyentett. Fiú, fiú.

0: háromszor egy az
1: három,
0: négyszer egy az
1: négy,
0: ötször egy az
1: öt,
0: hatszor egy az
1: hat,
0: hétszer egy az
1: hét,
0: nyolcszor egy az
1: nyolc.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

Az esernyő, aki nem szerette a vizet. Élt egyszer egy messzi kisvárosban egy ember a csodaszép feleségével. Ott laktak a városka főterén, és övék volt a világ legkülönlegesebb esernyőboltja. Csak azt ne higgyétek, hogy túlzok. Az ember és a felesége olyan csodálatos, ritka, különleges esernyőket árultak, hogy a vásárlók nem tudtak nekik olyat mondani, amit ne szereztek volna meg, vagy ne készítettek volna el. Ha kicsi kellett, kicsit csináltak. Ha óriási, akkor óriásit. Ha szivárvány színben tarkálót óhajtottak, akkor a világ minden létező színében ragyogó esernyő került ki a kezeik közül. Hálás is volt nekik az egész városka, sőt, még a messzi földről érkező vándorok is. Nem ázott meg sem frizura, sem kalap, sem új kabát, sem bajusz. Ki gondolná, hogy ennyire fontos dolog lehet egy esernyő? Az aprócska boltban csak úgy roskadoztak a polcok, állványok és fogasok a sokféle és sokszínű esernyőtől, és mindegyik alig várta, hogy végre megérkezzen a gazdája, akinek pont ő kell. Mert mindegyik esernyő annyira szerette az esőt, hogy víz nélkül kornyadoztak, nyűgösködtek és panaszkodtak az embernek meg a feleségének, akik néha esténként végig öntözték őket egy kevéske vízzel. Igen ám, de egyik nap különös dolog történt. Az ember felesége, hogy nem, véletlenül egy olyan esernyőt készített, ami már attól a pillanattól kezdve, ahogy elkészült, utálta a vizet. De ahogy mondom, ha víz közelébe került, menten elsápadt, remegett és reszketett, mint a nyárfa levél, és úgy recsegett, ropogott a markolata, mintha azon nyomban ketté akarna törni. Az esernyőárus és a felesége érthetetlenül álltak a dolog előtt, de mit volt mit tenni, a boltocska hátsó részében szállásolták el az esernyőt. Elvégre mi haszna egy olyannak, ami nem szereti a vizet? Ha véletlenül valaki mégis észrevette az esernyőt, és az ára felől érdeklődött, csak egymásra pislogva húzogatták a vállukat, és azt mondták, nem eladó. Esténként a többi esernyő gúnyosan piszkálgatta az ernyőt, aki nem szerette a vizet. Nem szereti a vizet? Ki látott már ilyet? Mi lesz így vele? Senki sem fogja megvenni. És összekuncogtak a háta mögött. Az ernyő pedig csak búslakodott és áldogált egyedül a hátsó sarokban, és úgy meghúzta magát, mintha ott sem lenne. Nagyon szégyelte magát, hogy semmire sem kell, és semmire sem jó. Teltek múltak a hosszú hetek, és egyszer csak beköszöntött a nyár. De olyan forró és száraz volt, hogy olyat még a városka legöregebb lakója sem látott. Perzselt és égetett a nap, mint a sivatagban. Az esernyőboltnak a városka lakói a közelében sem jártak, mert régóta már egy csepp eső sem esett. Az esernyőárus és a felesége egyedül üldögéltek a boltban, és csak várták, hát ha mégis elered. Egyik nap aztán, legnagyobb meglepetésükre, betért hozzájuk egy csinos és elegáns úr, szép tiszta kesztyűben és kalapban, és hozzájuk fordult. Úgy hallottam, itt lehet a világ legtöbb ernyőjét kapni. Igaz, ami igaz, felelte az ember. Nálunk van a legtöbb és legszebb ernyő közel s távol, mutatott körbe. De ebben az időben bizony nem sokan vásárolnak. Az úr körbe sétált a boltban, és minden ernyőt egyesével gondosan meg is nézett, majd ismét az emberhez és a feleségéhez fordult. Már pedig nekem ernyő kell, de olyan különleges, amilyet még sehol sem találtam. Messzi földről érkeztem, folytatta a kalapos úr.
És van én nekem egy gyönyörű kislányom, akinek olyan hófehér bőre van, mint a frissen hullott hónak. Ez az erős nap pedig olyan veszélyes neki, mint másnak a tűz. Neki szeretnék ernyőt vásárolni, hogy ki tudjon jönni a házból, mert őt bizony tűzőnap nem érheti. Az esernyő árus és a felesége csöndben egymásra pislogtak. Ők még ilyet nem hallottak. Ernyő, ami a nap, és nem az eső ellen véd. Ám a feleség egyszer csak a homlokához kapott, és szaladt a bolt hátuljába. Addig kutatott, amíg meg nem találta a falnak támasztott haszontalan ernyőt, aki nem szerette a vizet, és vitte boldogan az úr elé. Ez pont megfelel majd önnek, mondta neki vidáman. Különleges darab, de olyan különleges, hogy irtózik a víztől. Nincs ennél jobb napernyő. Azzal mosolyogva az úr kezébe nyomta. Az hálásan megköszönte a segítséget, jól meg is fizette, és másnap már vidáman sétálgatott a városka főterén a hófehér bőrű kislányával. A többi lakos pedig úgy megirigyelte ezt, hogy azon nyomban ők is akartak napernyőt. Az esernyő árus és a felesége onnantól kezdve nem csak esernyőket, hanem napernyőket is készített. És az esernyő, aki nem szerette a vizet, boldogan illegett és billegett a gazdája kezében.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenye fákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
0: Csukás Mese Rádió.

0: Varázsdoki rendel.
1: Pajtik, épp van egy lélegzetvételnyi időm, hogy meséljek nektek a légzésről. Amikor veszünk egy nagy levegőt, a mellkas és a has között lévő rekeszizom lefelé mozdul, a bordáink kitágulnak, a tüdőnk pedig megtelik levegővel. Aki sokat sportol, annak nagyobb a tüdeje, és több levegő fér bele. De nem csak levegő van a tüdőben. A tüdőben annyi vér van, mint a testünk többi részében együttvéve. A tüdő feladata, hogy ezt a vért feltöltse oxigénnel. Ez több száz millió parányi hólyagocskán keresztül teszi, amit ha kiterítenénk, egy teniszpályát is elfoglalnának.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Mak, mak, sok a mak. Jay Jackson meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Potyogtak a makkok, ezer szám potyogtak a tölgyfáról. Potty a földre, és potty a háztetőre, onnan lefelé gurultak, gurultak és potty. Minden gyerek odaszaladt és szedte, amennyit csak bírt. Annuskának már egy nagy dobozzal volt, Zsófikának egy zsákocskával, Marikának egy kis kocsia telt meg vele. Annuska kiválasztott egy szép makkot a dobozzal.

Egy erdő nőjön ki belőle. Három makkot már el is ültetett, de akkor Delet harangoztak, és őt ebédelni hívták. Sietve bement a kertből a házba. Hívták Annust is, hívták Zsófit is. Ekkor három kis mókus settenkedett elő a kert másik végéből, rejtett lomb otthonukból. Makk, makk, sok makk, millió makk, ujjongtak, ugrándoztak. Egy-kettőre bebújtak Annuska dobozába, Zsófi zsákjába, Marika kis babakocsiába, és ellátták magukat, amennyire csak bírták. Sürögtek, forogtak, csemegésztek, és óriási készletet is szedtek össze télire. Annuska meglátta őket, Zsófi is, Marika is. Csendben figyelték a mókusokat. Egyikük se bánta a dolgot. Van mak elég, jut mindenkinek. A két baba pedig illedelmesen ült a fa alatt. A mókusokat ők sem háborgatták. Ültek, csevegtek és teáztak a szép kis makcsészékből. A mak pedig ezer számra hullott. Patty a fűre, patty a háztetőre, onnan lefelé gurult, patty és patty.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukasz Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila, állatok madarak nevét talált ki. Ágról ágra ugrálok, magasban is víg vagyok. Diót, makkot szeretem, találjátok ki nevem. Ez a mókus.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Kádár el Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Szervusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Bálint Ágnes, Frak és a foci. Egér Pongyolában történetét fogjátok hallani. Fraknak reggelenként ébredés után azonnal valamilyen étel jutott az eszébe. Rántott szelet, túrós gombóc, sonka kövérje vagy virsli pongyolában. A palacsinta tésztába mártott és zsírban kisütött virslit különösen szerette. De örömmel ette az előző napról maradt tarhonyás húst is. Frakra sok mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy válogatós. Irma néni vajaspirítós szokott reggelizni. Frak azt is nagyon szerette. Mihelyt a ház megtelt a pirított kenyér illatával, sietett a konyhába, hogy le ne maradjon Irma néni reggelijéről. Frakkocskám, te már reggeliztél, emlékeztette Irma néni, aki jó háziasszony módjára addig nem ült asztalhoz, míg az egész ház népét jól nem lakatta. Menj szépen a helyedre, és hagyj engem nyugodtan enni. Én csak egy kis vajaspirítóst, szepeget Frak. Csak legalább a héját. Úgy szeretem. Mit nem szeretsz, te Frakkocska, sóhajtott Irma néni, és már nem is ízlett neki a pirítós. Odaadta át Fraknak, aki nagy gyönyörűséggel ropogtatta. Most igazán menj a helyedre, szólt rá Irma néni, miközben szelt magának egy kis sajtot. Úgy sem kapsz többet, mindenki mondja, milyen kövér vagy. Csak nézem, ma az nem hízlal. Ezt Irma néninek is el kellett ismernie, mégis zavarta, hogy Frak ott ül vele szemben, pillantását a sajtra felfüggesztve, mert ha csak nézte volna. De sóhajtozott, és szívet tépően. A nagy sóhajtozástól megvékonyodott a horpasza, és Irma néninek egy idő múlva az a kényelmetlen képzete támadt, hogy egy éhező kutya lesi a szájából a falatot, amely ezek után meg is keseredett, és Frakhoz vándorolt. Alig, hogy Irma néni reggelijét közösen elköltötték, Frak megnézte, mit csinálnak a macskák. Nagy örömére még javában reggeliztek, bögréjük félig volt tejjel. Mit nyammogtok itt az ételen? Dugta közéjük Frak az orrát. Látszik, hogy nem vagytok éhesek, csak szokásból esztek. Menj innen, Frak, kiabálták a macskák. Te már reggeliztél? Régen volt, talán igaz sem volt. No, és ha régen volt? Lukrécia nem volt rest oda menni a polchoz egy szakkönyvét. Tessék, itt írja a könyv, hogy a kutyákat csak naponta egyszer, lehetőleg este felé kell etetni. Csak ugyanezt írja, dugta oda szerénke a fejét. És van kép is ebben a könyvben. Míg a macskák a kutyák tartásáról szóló szakkönyvet tanulmányozták, Frak mindkét bögréből kihörpintette a tejet és odébb állt. A macskák Irma nénihez mentek panaszra. Frak már megint kilefettyelte a reggeli tejünket. Irma néni éppen a későnkelő Károly bácsi reggeliét készítette, újra teletöltötte a macskák tányérját, azután tovább szeletelte a füstölt kolbászt. Alig ült Károly bácsi az asztalhoz, megjelent Frak. Házi kolbász! Fölséges jó szaga van! Károly bácsi kezében megállt a villa, Irma néni felsikoltott. Nehogy adj neki, ő már reggelizett. Tudod, hogy mindig ő az első, azon kívül evett az én reggelimből, sőt, a macskák tejét is megitta. Mars innét, Frak! Mordult rá Károly bácsi szigorúan. Mars a helyedre! Frak elkódorgott és lefeküdt a kis piros szőnyegre, amely az ő konyhai helye volt. Onnan lövelt fájdalmas pillantásokat a kolbász felé, közben sóhajtozott. Micsoda ízek! Micsoda zamatok! Ha én ebből csak egy morzsikát is ehetnék! Károly bácsi eltolta maga elől a tányért. Így nem lehet reggelizni. Megkeseredik a számban a falat. Frak reménykedve csóválta a farkát. Ide azt a keserű falatot, ide gyorsan, hogy bekaphassam. Károly bácsi már dobta is volna oda a kolbászt, ám Irma néni közbelépett. Frak, azonnal menj be a szobába, hagyd Károly bácsit nyugodtan reggelizni. Igen, igen, helyeselt Lukrécia. Semmi keresnivalója itt, elvégre ő már reggelizett. Egyesült erővel betuszkolták Frakkot a szobába, rácsukták az ajtót, Károly bácsi pedig visszaült az asztalhoz, a szobából azonban fájdalmas szűkölés hallatszott. Nézni se szabad! Már nézni sem hagyják! Szívtelenek! Lelketlenek! Ha én abból a kolbászból csak egy icuri, picurka falatot etnék! Károly bácsi úgy érezte, fűrészport rág. Végül is fogta a maradék kolbászt, és elindult vele a szobaajtó felé. Irma néni hiába sivalkodott. Már reggelizett! Ne felejtsd el, Károly, hogy már reggelizett! Nyílt az ajtó, a kolbász eltűnt, Frak feneketlen bendőjében. Miután Irma néni kiheverte a reggelivel járó megrázkódtatásokat, elhatározta, hogy rendet csinál az éléskamrában. Új papírcsípkokat tesz a polcokra. Alig kezdte el a rendezgetést, mindenütt egérnyomokat talált. Lukrécia, Szerényke, hívta bosszúsan a macskákat. Nézzétek, hogy összerágták az egerek a szalonnát. Kifolyt a liszt, a rizs, a búzadara, mert az egerek lyukat rágtak a zacskókba. A porcukornak pedig egérszaga van, szagoljátok csak meg. A macskák megszagolták és kénytelenek voltak elismerni, hogy tömény egérszaga van. Megérdemelnétek, hogy ezzel édesítsem a kásátokat, mondta Irma néni mérgesen. Mégiscsak hallatlan, hogy két macska van a házban, és az egerek mindent összerághatnak. Szerényke bűntudatosan lehajtotta a fejét, Lukrécia pedig sietve eldugta a porcukros bödönt a padlás lépcső alá, nehogy Irma néni beválthassa a fenyegetést. Frak kíváncsian szaladt oda. Mi az? Mi van abban a bödönben? Egérszagú porcukor, mutatta neki Lukrécia. Frak elfintorította az orrát. Fúj! Mi az? Nem szereted? Nem. Lukrécia nem akart hinni a fülének, létezik tehát olyasmi, amit Frak nem szeret. Ezt a hírt azonnal meg kellett vinni Irma néninek, Irma néni figyelme azonban másfelé kalandozott. A kamratakarítást is abbahagyta, mert egy barátnője telefonált, hogy átutazóban meglátogatja. Ezt a barátnőjét Irma néni nem kedvelte túlságosan, mert igen kíváncsi természetű volt, még a fiókokba is belekandikált, hogy rendet tartanak-e bennük a háziak. De ha már hosszú évek után egyszer betoppan, illik megvendégelni. Károly bácsinak is szólni kell, hogy borotválkozzék meg, Károly bácsi csöppet sem örült a vendégségnek. Mindig nehéz szívvel cserélte fel a kényelmes házi gönceit arra a sötét ünneplő öltönyre, amelyen minden porszemecske meglátszott. Különösen jól érvényesültek a sötét szöveten frak aranyfényben csillogó vörös szőrszálai. Károly bácsinak erről eszébe jutott valami nagyon fontos. Irma szívem, fordult a feleségéhez. Jól behetesd ám a kutyát, nehogy kinézze a falatot a vendég szájából. Irma néni már gondolt erre, nagy fazék körömpörkölt rotyogott a tűzhelyen. Egy határ galuskát is főzött hozzá, délben Frak úgy jól lakott, hogy az egész készülődést átaludta. Akkor ébredt csak föl, mikor a vendéghölgy már javában fürkészte a szépen feldíszített hidegtálakat, hát ha talál rajtuk valami kivetnivalót. Nagy bánatára nem talált. Irma néni kitett magáért. Az asztalt gyönyörűen megterítette, finomabbnál finomabb falatok sorakoztak a tálakon. Károly bácsi zakójáról vizes kefével leszette az utolsó kutyaszőröket is, a két macska pedig szalaggal a nyakában illedelmesen ült a díványon. Minden a legnagyobb rendben volt, a vendéghölgy már kezdte elveszíteni minden reményét, hogy fölfedez valamit, amit ízes pletykaként magával vihet. Ebben a kilátástalan helyzetben vette észre Frakkot. Frak az ajtónál állt, félénken, mint egy koldus. sóvár pillantásokat vetve a tálakra. Ezek a sóvár pillantások egy éhező kutya sorsáról beszéltek. Beszéltek, kiabáltak. A vendéghölgyet minden esetre szíven ütötte frak nézése olyannyira, hogy torkán akadt a falat. Irma, kiáltott a levegő után kapkodva. Ti nem adtok enni ennek a kutyának? Nálam a kutya mindig előbb kap, mint a férjem. Légy nyugodt, nálunk is, mondta Irma néni. Igaz-e, cicurkák? Igaz, igaz, bólogatott szerénke. Lukrécia még hozzátette. De mindig ezt csinálja, ha valaki eszik, kinézi a falatot a szájából. Képtelen elviselni, ha más eszik. Mert biztosan éhes, vélekedett a vendéghölgy. Frak szeméből igenlés, helyeslés, határtalan rajongás sugárzott feléje. Irma néni görcsösen szorította a villát, és alig bírta kinyögni. Ha csak azt láttad volna, drágám, amit ma megevett. Károly bácsi és a macskák azonnal sorolni kezdték Frak aznapi étrendjét, de a vendéghölgy nem tudott szabadulni Frak pillantásától. Miközben szórakozottan hallgatta a felsorolást, egy kenyérhéj darabkát villájára tűzött, és kitörölte vele a tányért. Azután odavetette Fraknak, az meg úgy bekapta, mint a 3 napja ez lett volna az első falat, amely lecsúszik a torkán. A barátnő diadalmasan fordult Irma nénihez. Ugye mondtam, hogy éhes? Mikor már egy kutya kenyérhéjre fanyalodik? Irma néni sírva fakadt. Károly bácsi a méregtől vörösen kiáltotta. Frak, azonnal takarodja a helyedre! Frak fülét, farkát behúzva megfordult, de még küldött egy fájdalmas pillantást a vendég felé. Az meghatottan susogta. Tudom, kutyuskám, hogy éheztetnek. Nem is való az ilyeneknek kutya. Rövidesen elbúcsúzott a háziaktól, mert már alig várta, hogy széltében hosszában mesélhesse, hogyan koplaltatnak művelt emberek egy jobb sorsra érdemes vizslát. Az utcán váratlan öröm érte. Az Állatvédő Egyesület ellenőrével találkozott. Azon melegében elmondta neki a szomorú tapasztalatait. Az ellenőrnő felírta a címet, és már is indult. A macskák még javában hordták a borogatást Irma néni homlokára, mikor megszólalt a csengő. Károly bácsi nyitott ajtót. Rémülten hátrahőkölt, midőn szembe találta magát a szigorú tekintetű látogatóval. Jó estét kívánok, köszönt az ellenőrnő. Semmi jót nem ígérő hangon. Bejelentést kaptunk, hogy itt egy kutyát éheztetnek. Mielőtt Károly bácsi bármit szólhatott volna, benyomult a lakásba. Ez az a kutya? Bökött ernyője hegyével Frak felé. Ez, mondta Károly bácsi. Csak hogy nem éheztetjük. Tessék megtapogatni, milyen jó húsban van, ajánlotta Lukrécia. Az nem számít, jelentette ki az ellenőrnő. Van úgy, hogy az éhező kutyák felfúvódnak és kövérnek látszanak, de az már a vég. Micsoda? Kérdezte Irma néni, és ledobta a szemére csúszott borogatást, hogy jobban lásson. Szemügyre akarta venni Frakkot, ilyen egy éhségtől felfúvódott kutya. Frak fordult kutyájához kétségbeesve Károly bácsi. Mondd el, mit tettél ma? Az ellenőrnő a fejét rázta. Tessék hagyni, kérem, ha a kutya, teszem azt, meg van félemlítve, nem fogja megmondani az igazat. De én megmondom, szólalt meg Frak, aki már kezdte sejteni, hogy nagy falánkságában elvetette a súlykot. Ma nagyon sokat ettem, tegnap is, és tegnap előtt meg azelőtt is. Nagyon-nagyon sokat. Jó van, kiskutyám, mosolygott rá a nagy darab, csontos hölgy. Én azt hiszem el, amit látok. Megkérjük a gazdikáidat, hogy adjanak neked enni. Hadd lássam, hogyan eszel. A hölgy azt akarja látni, hogy Frak kiéhezetten veti-e rá magát az ételre, vagy csak turkál benne, magyarázta Károly bácsi Irma néninek. Hol van a világon olyan étel, amelyikben a mi Frakkunk csak turkál, kérdezte Irma néni majdnem sírva. Tessék rám bízni, ugrott oda a Lukrécia. Majd mi szerénkével elkészítjük, és már is Frakhoz fordult. Frak, mit ennél szívesen? Mit is, várj csak, talán virslit pongyolában. Már is hozzuk, mondta Lukrécia, és Szerénkét maga után vonszolva a konyhába sietett, Szerénke fel volt dúlva. Szörnyű ez a kutya, azzal a mérhetetlen falánkságával. Most ne sopánkodj, szólt rá Lukrécia, inkább hozd ide az egérszagú porcukrot a padlás lépcső alól. Lukrécia megkeverte a palacsintatésztát, és odatette forrósodni az olajat a gáztűz helyre. Közben megérkezett Szerénke a porcukorral. Tulajdonképpen mire kell ez neked? Kíváncsiskodott. Belekeverjük a palacsintatésztába, magyarázta neki Lukrécia. Pár perc múlva elkészült Frak kedvenc csemegéje a virsli pongyolában. A két macska jobbról-balról fújta, hogy hamarabb kihűljön. Azután tálcára tették és bevitték a szobába. Frak már türelmetlenül várta őket. De sokáig piszmogtatok, a türelem rózsát terem, fuvolázta Lukrécia, és oda tálalta Fraknak a palacsinta tésztában sült virslit. Frak már eltátotta a száját, hogy bekapja, mikor hirtelen egér szag csapta meg az orrát, gyanakodva szaglászott. Halljátok, ez nem is virsli, hanem egér pongyolában. Ugyan, Frakkocska, mit képzelsz, csapta össze Lukrécia a praszliát. Még, hogy mi egér pecsenyét tálalunk neked? Frak tovább szimatolt. Akármit mondasz, ennek egér szaga van. És utálkozva eltolta magától a tányért. Az ellenőrnő csodálkozva nézett rá. Te már akkor meg sem eszed? Nem én, rázta Frak a fejét, és elfordult. A hölgy felpattant a karosszékből, akkor te nem is tudod, mi az az éhezés. Sajnálkozva fordult a háziakhoz, elnézésüket kérem, amiért zavartam önöket. Frak, kísért ki a hölgyet, mordult Károly bácsi a kutyára. Frak udvariasan kikísérte a szigorú tekintetű nőszemét, becsukta mögötte a kaput, aztán visszalohult, hogy végére járjon, mit egy sütöttek neki tulajdonképpen. A macskák azonban addigra bekebelezték a virsli pongyolástól, minthogy őket az egérszag egyáltalán nem zavarta. Ettől a naptól kezdve, ha Frak kíváncsiskodott, hogy Károly bácsi vagy Irma néni mit teszik, ezt a választ kapta. Frakkocska, az egér pongyolában, és te ezt nem szereted.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süli, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
1: Szerbusztok, én Ifjan Bazsinkai Buzsef vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és tuba művész. Nekem is van 3 gyermekem, szoktam nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most ti szeretettel Fecske László meséjét, melynek címe Szelence Mihály szerencséje. Mihókfalván éltek a világ legszerencsésebb emberei. Hogy ez miért volt így, az csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszer fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a falubelieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odalépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, mi más milyen vidékről jöttünk, más milyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsétben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem maradj utalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress 4 levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere 4 levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alább hagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját. Oda a jó szerencsém, mondta szomorúan, miközben hazafelé kullogott. Bízni kell, fiam, ne feledd el a szavam, támogatta az édesapja, majd újabb ötlettel hozta meg a kedvét. Ebéd után menj el a kovácshoz, és kérj tőle egy patkót. Gyermekként olvastam egy könyvben, hogy azok is szerencsét hoznak. Mihály alig várta a delet. Gyorsan megevédelt, elköszönt és nyargalt a kovács műhelyébe patkóért. Ezekre nincs szükségem, felelte a kovács, és egy jó adag nyit nyomott Mihály ölébe. Volt is öröm a háznál, a fiú sorra szegelte fel a szobája falára a frissen szerzett csecsebecséket. Egyet még a zsebében is hordott a biztonság kedvéért. Aznap délután Mihály horgászni ment Béluskával, s amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasaló akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jó Istennek. Minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rá, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencse hozó hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt. Az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a bal szerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiú. Könnyes szemmel mászott le a létráról, s elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézz rájuk. Vidáman járnak-kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, és estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már eztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

0: Csukásmese Rádió.
1: A Csukásmese Rádió zenében is jó választás.
0: Vidám, játékos gyerekdalok.
2: Nevetek reggel, nevetek délben.
0: Versek, versek, megzenésített mondókák.
3: Én elmentem a vásárba fél pénzzel.
0: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
4: Ha éppen nem volt egy apucsom, meleg sálként lóanyakadom.
0: Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet.
5: Látod, cirkusz az élet, százezer felvonás.
0: Este nyugtató hangulatú zenék pihenéshez, elalváshoz.
6: Újra fel kell majd odnál.
0: Csukásmese Rádió. Zenében is jó választás.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tikiriki takarak, bikeböki bogarak, fakarika pördül, mars ki a körbül. Tikiriki takarak, ni, mi van a pad alatt? Ocsú, here, borsó, te vagy az utolsó, fuss! Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Cickány, pocok, cicacuc, ideugrik, odafutsz, odaugrik, idefutsz, cicamica, mire jutsz? Egy fő, két fő, holnap után hét fő. Hét törpe tapsi füles tepsijébe pép fő. Zsírja köpköd, vize forr, bedugul a pisze orr. Blabla, kibli, komp, vakablak. Ha rossz leszel, ham, bekaplak. Alkonyodik, mese száll, ablakodig meg se áll. Itt is, ott is zenekel, fészkén gólya kelepel. Csip-csip csóka vakvarjú, csörgő-pörgő sarkantyú, irgönc-burgunc erre-arra, jönnek mind a kis udvarra. Már csak puha piheleng, árnyak járnak ide lent, betöltik a csöpszobát, rángatják a ronybabát, s még ellátnám a bajukat, a hold gömbje kiukad.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
2: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
1: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréssel csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak. Meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott, és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak.
3: Te nem jössz?
1: Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
3: Hát persze! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt.
1: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. S mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
3: Ajj, Hajjaj, de messze van Afrika. Sosem érek oda gyalog.
1: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: De miért menjek gyalog?
1: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
3: Ugorj fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve.
1: Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre.
3: Az orra meg az égnek emelkedett.
1: A sofőr abba hagyta a fütyörészést, és roppantul elcsodálkozott.
3: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
1: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
3: Azonnal szállj le, te dagadt!
1: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
3: Hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
1: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
3: Beszállás!
1: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
3: Mehetünk!
1: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
2: Ó, végre utazom,
1: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
3: Mi ez?
1: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
3: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
1: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
3: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
1: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
3: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
1: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
2: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
1: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
3: Áhá!
1: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
3: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
1: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
3: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogyan? Hát hajón!
1: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
3: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre. De hogyan jutok fel?
1: Meglátta a teherdarut.
3: Hogyan?
1: Hát teherdarúval!
2: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
1: Mehetünk!
2: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
1: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
2: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
3: Ezer árbóc és vitorla!
1: Úgy mászunk, mint egy csiga! Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
2: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
1: Hova mentek?
2: Kiáltott fel nekik.
1: Megyünk haza! Vége a télnek!
2: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
4: Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr,
2: és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
3: Találkozott radírpókkal.
2: De erről majd legközelebb mesélek.
4: Megérkeztünk az iskolához,
2: mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Átkelve az óceánon, új világba értünk. Amerika partjainál egy indián jött értünk. Itt, a földrész déli felén, az esőerdőt járva, éppen belecsöppentünk egy brazil karneválba.

0: dallammal.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár és annak három fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
3: Jó, jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerészű vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
2: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó rukisemmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépte nyomon belebotlott. Mikor már sokat szorra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
3: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
2: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
3: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
2: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
4: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
2: A legény csak a fejét rázta.
4: No, akkor hallgass rám, tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
3: Ez kell az én szerencsémhez,
2: tűnődött magában a fiú. Túl sok veszteni valója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel, legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
4: Most még keríts a zsákba illatos lucernát, kérte a fiú Csizmás Kandúr. A többi már az én dolgom.
2: A teli zsákkal a Csizmás Kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesen nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás Kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
4: Felséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a

0: csekéséget tisztelete jeléül. A haspók király nagyon örült a nyúlnak.
1: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
0: Karabas gróf, válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a csizmás kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karabas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezettnek látta az időt, rohant a gazdájáért. Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet? Mit kell tennem? Lohod mellette a legény. Elértek a patakon átívelő hídhoz. Vesd le a ruhád, és ereszkedj be a vízbe. No, ezt a nagy melegben szívesen megtette a legény. Csak akkor ijedt meg, amikor látta, hogy levetett holmiát batyúba köti, és elúsztatja a kandúr. Bízd bennem, kérte a csizmás kandúr. Hosszas magyarázkodása nem volt már idő, jött a király hintója. Csizmás kandúr kiabálva futott feléje.
1: Segítség! Karabas grófot zsiványok támadták meg! Mindenét elvették, és őt a vízbe dobták. Szegény nem mer kijönni!
0: A király azonnal ráparancsolt egyik szolgájára, hogy fusson vissza a palotába díszes ruhákért Karabas gróf számára. Aztán, ahogy a vízből kióvakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket. A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király.
1: Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád.
0: Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor csizmás kandúr azt mondta. Felség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat. A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat. Mondjátok, ki ez a sok állat?
1: A mérges, emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
0: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral. A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz. Az emberevő állattá változtat titeket. A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték.
1: Karabas grófé!
0: A király elégedetten bólogatott, és azt mondta.
1: Gyönyörű csordád van itt, gróf úr!
0: Közben a csizmás kandúr egy óriási gabona földhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő átváltoztassa őket. Az emberek megköszönték csizmás kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért. Az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyájat őrzött. Mondd, kérdezte, ki ez az erdő és a sok birka?
1: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
0: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni. A kandúr azonnal megkérdezte. Igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
1: Miért ne lenne igaz?
0: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett. Csodálatos! Álmélkodott a kandúr. De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni. Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a vár udvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a molnár fia csodálkozott. de nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a Molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás Kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
2: Csukás Meserádió.
3: Tudtad, hogy Magyarországon van óvodamúzeum is? Képzeld, én sem olyan régóta tudom. Ez a múzeum tele van régi játékokkal, kis székekkel, asztalkákkal, és azt is megláthatod ott, hogy régen az óvónénik milyen ruhában vigyáztak a kisgyerekekre. Eláruljam, hol van ez az izgalmas múzeum? Szabad a gazda? Martonvásáron. Ha megnéztétek az óvodamúzeumot, akkor menjetek át az ott található kastélyba is, és nézzétek meg a kastélyparkban terebélyesedő több száz éves platánfákat is.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér. Sej, haj, denevér.

0: Üzensz valamit Süsünek?
1: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
2: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Panni vagyok.
4: Sziasztok, én Máté.
3: Máté.
4: Panni.
3: Játszunk valamit.
4: Mindenképpen mit?
3: Mondjuk fogócskázzunk.
4: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
3: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
4: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
3: Kitaláljam?
4: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
3: Jó.
4: Rendben, én gondolok.
3: Jó.
4: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
3: Biztosan.
4: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
3: Haj, megvan már.
4: Igen, kitaláltam.
3: Állat.
4: Nem.
3: Tárgy.
4: Igen.
3: Jó, használati tárgy.
4: Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
3: Reggel használjuk?
4: Reggel is használhatod.
3: De este is használhatom?
4: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
3: De hogy jön ide a fogmosás?
4: Ki tudja, Panni. Neked kell kitalálnod.
3: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
4: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
3: Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
4: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
3: Jó, akkor miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
4: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
3: Üvegből?
4: Nem.
3: Műanyagból?
4: Nem.
3: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
4: Márpedig szerintem fából készül.
3: Fából készül, és a fogakhoz van köze.
4: Jó úton haladsz, Panni.
3: Fogkefe? Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
4: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
3: De miért? Esetleg vág?
4: Nem, szúr.
3: Szúr?
4: Ezt kellett volna mondanom.
3: Ha-ha, segítettél? Ja, hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
4: Igen, ki fogod találni.
3: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
4: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
3: Sokszor meg szokta szúrni magad?
4: Előfordult már, igen.
3: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
4: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
3: Én kitaláltam.
4: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam. És a legkülönlegesebb köztük a málnás levendulás. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
7: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rosalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba. Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncot és gyűrűket, felelte a második. Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rozalinának hívtak, és kedves, nagy lelkű teremtés volt. Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rozalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította. Tolvaj! Egy hosszú, ősz szakállú apóka állt az ajtóban. Szegény kereskedő elmotyogott egy bocsánatkérést. Olyan gyönyörűek a rózsái, és én csak szerettem volna vinni egyet a lányomnak. A szavaira az öregember, aki varázslónak tűnt, elkiáltotta magát. Elviheted a szépséges rózsát, ám megfizeted a borsos árát, a lányod mától itt alussza álmát. A kereskedő rémülten hazament, és mindent elmondott Rozalinának. A lány attól rettegett, hogy a varázsló bántani fogja szeretett apját, ezért beleegyezett és elment hozzá, hogy vele éljen. A varázsló minden este a vacsora asztalnál megkérdezte tőle. Mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül? Rozalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki. Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül. Rozalina elfogadta az ékszert és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rozalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki. Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék. Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rozalina megtörte a varázslatot. Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Holló Patrik vagyok. Ma egy verssel készültem nektek. Zeg Zoltán, október. Kisöcsétől szeptembertől búcsút vesz és útra kél. Paripája sűrű felhő, a hintója őszi szél. Sárga levél hull eléje, amerre vágtatva jár. Félve nézi erdő liget, de ő vágtat, meg se áll. Hová, hová, oly sietve, felhű lovasz szélkerék. Azt hiszed, tán, aki siet, aki vágtat messze ér? Dehogy hiszi, hiszen nem megy ő messze, csak addig fut, amíg rátalál a bátyjára, novemberre.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehéres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
2: Benedek Elek, az aranypálca. Volt egyszer egy öreg király és annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman három felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak megy, s onnét drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy ő neki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát, csak ugyan elindult a három fiú három felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón, de már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek szárazföldet. Az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhe haljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, és egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból, ment, maga sem tudta merre, s addig ment, mendegélt, míg a szörnyű éhségtől s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngét simogatja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tündérlány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdezte a lány. Hát te hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. No, mondja a tündérlány, gyere az édesanyámhoz, azt talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamentek, s a tündér királyné, mert az volt a lány anyja, kivett a ládából egy rózsás kendőt, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Egyszeriben tele volt a kendő étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az embereinek is. Megköszönte szépen a tündér királynő jóságát, elbúcsúzott tőle, különösen a lánytól, s mondta neki lelkes szóval. Visszakerülök én még ide, tündér király kisasszony, velem jössz te akkor. Gyere, gyere, válaszolta a tündér király kisasszony, veled megyek akkor. S hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, míg egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt leterítette, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, oda jön egy öregasszony, s kérte könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében. Mondta a királyfi. Csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden, hál' Istennek. Leült az öregasszony, eszik a sok mindenféle jóból, s egyszerre csak felállt, s hát nem öregasszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér, mondta a királyfinak. Köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tiéd. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű szép kert lesz. Ahova a kék darab esik, ott egy nagy tó lesz. Ahova pedig a fehér darab esik le, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezedet, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg. A kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönte a királyfi a szép ajándékot, visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a királyfi, ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezdett falatozni. Amint falatozik, oda jön egy öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel, ettek, ittak, s vígan voltak. No te királyfi, mondta az öregember, jó tett helyébe jót várj, nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e, a végén van egy ezüst gomb. Ha ezt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s a huszárok után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincs szükséged rájuk, csak parancsolnod kell, vissza. Szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi, innét visszafordult hazafelé, csak annál a szigetnél állt meg, ahol a tündér király kisasszony lakott. A tündér király kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt arra az öreg király, s oda kiáltott messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöttél, elvette az ellenség az országomat. De bizony nem megyek én vissza, mondta a királyfi, s kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüstgombot, s hát csak úgy ömlött ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett, a kék darabjából egy szép kerek tó. Még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről csodájára jártak. Hely, Istenem, örült az öreg király. Lám, lám, mondta az öreg király, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfa levelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcát hoztál, édes fiam, s lám ezzel megmentetted az országomat. Áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből tartják el? Mondta is a fiának. Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítana ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, felelte a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S a kiáltott a katonáknak. Vissza! S nagy trombita, s dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi baja. Hívták a papot, hadd adja össze a királyfit a tündér király kisasszonnyal, aztán jöttek a cigányok, húzták, ahogy tudták, 7 nap s 7 éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Óriási szerencsétek van, mert ma Kótya Vetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. A tücsök és a hangyák. Egész nyáron vidám tücsök muzsika mellett gyűjtötték a hangyák télire az eleséget. Vidám zenét játszott nekik a tücsök, amikor a kövér búzaszemeket gyűjtötték. Lágyabb muzsika szólt, ha megpihentek a hangyák. Tökéletes munka megosztás mellett folyt a munka, még ősszel is. A tücsök muzsikált, a hangyák pedig szorgoskodtak. Ősz végére lehullottak a levelek, hidegre fordult az idő, nem sokára leesett az első hó. A hangyák visszahúzódtak a föld alatti járataikba, amit jól megtöltöttek eleséggel. Bármi hosszú lesz a tél, ők vidáman kihúzzák a dermesztően hideg napokat. A tücsök azonban nem gondolt a térre. Evett, amíg volt egy kis fagyott fű, majd egy nagyobb sárga levél alatt keresett menedéket. Az éhség és a fagy azonban hamar kiverte innen, reszketve kopogott hangyáék ajtaján. Mit akarsz, hiszen egész nyáron csak muzsikáltál? Miért nem gondoltál a rossz napokra is? Intették a hangyák a didergő tücsköt. A félig megfagyott tücsök szánta bánta bohémságát, de emlékeztette a hangyákat. Hiszen nektek játszottam, és úgy muzsikáltam, ahogy ti kívántátok. Ez igaz, mondták kórusban a hangyák. Megszánták és befogadták a tücsköt. Meleg szállást és ennivalót adtak neki, hogy jövő nyáron is legyen, aki a talpalávalót hozza majd nekik. Itt a vége, fuss el véle!
2: Mese Rádió. A Csukás Mese Rádió zenében is jó választás. Vidám, játékos gyerekdalok. Versek, megzenésített mondókák.
3: Derenged, dorongot, merenged, szorongot, kerenged, dorongot, de nem vett korongot.
2: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
4: Húha rúzsa bimból lehetnék.
2: Ritmusok. Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet.
5: Csak a termesz, a buli jó lesz. Együtt rázza, ezernyi csodás jelez.
2: Este nyugtató hangulatú zenék, pihenéshez, elalváshoz.
6: Anyukám, hidd el én nekem, ez most a legszebb énekem.
2: Csukás Mese Rádió, zenében is jó választás.
7: Rádió egyfejűeknek.
8: Füllent, füllent,
9: nyúlik az orra.
8: Füllent, füllent,

Most légy okos, el ne hidd, hogy igaz ez a nóta. Aki fújja, annak bizony

0: esteledik meg fáradva, rogyunk le a kerti padra, csillagok fénye hívogat. Nem találom.
1: Hova tettem?
0: Lehet, hogy elfelejtettem, de hopp! Előhúzom zsebemből az ágyamat. Füllent, füllent,
2: nyúlik az orra.
0: Füllent, füllent, füllent, füllent,
2: nyúlik az orra.
0: Füllent, füllent, füllent, füllent,
2: nyúlik az orra.
0: Füllent, füllent.

0: mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, lilium a tenyere.

Élt egyszer egy özvegyasszony, akinek két lánya, mint a tűz és a víz, úgy különböztek egymástól. Boriska mindig dolgos és szerény lány volt, ezzel szemben nővére, Terka, rendetlen és lusta volt már kislánykora óta. Mindezek ellenére jól megvoltak ők hárman, csak az asszony szomorkodott néha, amikor nem volt

fecske belefúródott a mancsomba, de sehogy sem tudom kihúzni onnan, nyűszített a kutya. Boriska lehajolt hozzá, és óvatosan kihúzta a kutya lábából a tüskét. Igazán kedves tőled, ígérem, meghalálom egyszer, bakkantott a kutya, és elbicegett az erdő felé. Lány pedig ment tovább az úton, és közben azon tűnődött, mégis hogyan lehetne segítségére egy kutya. Aztán egyszer csak valaki megszólította. Leányom, kérlek, tépkedd le rólam a gazokat, hadd legyen nekem is termésem, finom, mézédes, kiáltotta egy gyommal benőtt szőlőtőke. A jólelkű Boriska mindig szívesen segített a bajba jutottakon, és megtisztította a szőlőtőkét. A szőlőtőke nem győzött eleget hálálkodni a lánynak. Köszönöm, hogy segítettél rajtam. Amint tudom, meghálálom majd, mondta, majd a lány búcsút intett, és dúdolva továbbment az úton. Egyszer csak jajveszékelés szakította félbe az énekét. Egy kemence volt az. Kérlek, lányka, tömködd be rajtam a lyukakat, hadd adhassak az embereknek kenyeret. Boriska pedig szó nélkül segített a kopottas kemencét. Köszönöm neked, ígérem, hamarosan meghálálom a segítségedet, mondta a kemence. Boriska pedig csak ment, mendegél tovább az úton, míg el nem ért egy takaros kisházhoz. Egy ideig habozott bemenjene, ám az egyre hűvösebb idő meggyőzte. Bekopogott a kapun, majd kisvártatva egy idős anyóka nyitott ajtó. Miben segíthetek, kedves virágszálam? Üdvözölte a néne. Szállást szeretnék kérni éjszakára, s ha akad némi tennivaló, szívesen beállnék szolgálónak, válaszolta illedelmesen a leány. Épp jókor jössz, most hagyott itt a cselédem, felelte az asszony, és megmutatta Boriskának a házat. Nem lesz más dolgod, mint főzni és kiseperni a házat. Ám az én szobámba soha nem teheted be a lábad, figyelmeztette az anyuka. Boriska pedig igazán szorgalmasan dolgozott. Mire az asszony felkelt, már ki is suvickolta a házat. Na akkor most lássam, hogy boldogulsz a konyhában. Elmegyek a vásárba, de mire visszaérek, süstekem pecsenyét. De nem akármilyet ám. Kívül legyen főtt, belül legyen sült, s ne érje se tűz, hely se kemence, mondta a vénasszony, majd fogta a kosarát, s elindult a faluba. Bizony jól feledte a leckét Boriskának, ki hallott már ilyen pecsenyéről, hüppögött a lány, mire egyszer csak valaki mély hangon megszólította. Ne búslakodj, kicsi lány, dob csak fel azt a húst a hátamra, és meglátod, milyen finom ropogósra sül majd. A lány felnézett, s meglátta a mosolygó kemencét. Azt hallottam, segítettél-e minap a bátyámnak. Hadd viszonozzam hát a jóságodat. Boriska megfogadta a kemence szavát, és a hátára dobta a húst. Mire az anyóka hazaért, az asztalon várta az ízletes vacsora. Megkóstolta a húst, s bizony még soha nem evett olyan finomat. Így ment ez nap után, s az asszony bárhogy próbált hibát találni Boriskában, nem sikerült neki. Aztán egy nap így szólt hozzá. Kedves lányom, még soha nem találkoztam nálad különb lánnyal, ezért fizetségeden kívül egy ládikóval is megajándékozlak. Majd előhúzott két ládikót. Az egyik ragyogott a pompától, a másik ócska és kopottas volt. Válasz hát egyet. Inkább magára bízom, néném. Az öreg asszony pedig odaadta neki a kopottas ládát. Majd búcsút vettek egymástól, s a lány hazaindult. A ládikót ki sem nyitotta, csak ment egyenesen, míg el nem ért a kemencéhez. Reméltem, hogy még találkozunk, sütöttem neked finom kalácsot. A kemence addig nem engedte útjára, míg a lány tele nem rakta batyuját. De a többiek sem hagyták üres kézzel hazamenni. A szőlőtőke egy szakajtónyi érett szőlővel, a kutya pedig néhány finom darab hússal ajándékozta meg. De az igazi meglepetés csak otthon várta, mikor kinyitotta az ódon ládikót, annyi kincs és drága ékszer ömlött ki belőle, hogy egy életre elég volt mindhármójuknak. Ám nővére Terka nem akart osztozkodni, és irigykedve nézte a sok drágaságot. Másnap már kora reggel útnak indult, hogy beálljon szolgálónak a vénasszonyhoz.

Úgy esett, hogy útközben ő is találkozott a sánta kutyával, a szőlőtőkével és a kemencével, ám a lusta lány egyiknek sem segített, csak ment tovább egyenesen a nagyanyó háza felé. Az öreg asszony őt is felfogadta, ám Terka egész nap csak heverészett. Későn kelt, a házat nem söpörte ki, a vacsorát nem főzte meg, az öreg asszonynak pedig több dolga volt, mint előtte. Ám amikor letelt az egy hónap, az anyóka magához hívatta Terkát. Lusta voltál és hálátlan, de azért megkérdezlek téged is. A cifra vagy a kopott ládát választod? Terka rögtön rávágta. A cifrát! És arra gondolt, mennyi kincs lehet ebben, ha már a kopottas is tele volt. Hamar hazasietett, s közben arra gondolt, hogy fog majd Boriska irigykedni, ha meglátja az ő temérdek kincsét. Mikor hazaért, végre kinyitotta a ládikót. S tudjátok, mi volt benne? A sok drágaság helyett csak néhány elszáradt kórót és egy sziszegő kígyót találtak benne. Fogták hát a cifra ládikót, és kihajították.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Kati vagyok. Az öreg ember és a pokróc. Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a fösvény embernek volt egy fösvény felesége, s volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a levest ette, amíg a kanállal a tányértól a szájához vitte, mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni a kanálba a levest, a tányért is elejtette, s eltörött. Ezért úgy megharagudott a fiatal asszony az apósára, hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják el a háztól, eresszék világgá, hogy ne csináljon annyi szemetet náluk. A fiatal ember rá kellett szánja magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghajolt az akarata előtt. Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a hátára teszik, és úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy aludjon. Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, hogy az öreget útnak eresse. Volt nekik egy olyan hatesztendős forma fiúk. Azt mondja neki az apja. Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kin vagyunk a mezőn, akkor a pokrócot tedd nagyapádnak a hátára, fogd meg a kezét, s vezest ki az utcára. Mondd meg neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá, többet hozzánk ne jöjjön vissza. Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, s kivezette az utcára, s azt mondta neki. Nagyapám, maga menjen akár le, s akár fel, de többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt nincs helye. Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán megindult egyfelé. Este hazajött az ember és az asszony a mezőről, s látják, hogy a pokróc ott van. Néznek szerte, az öreg meg nincs ott. Elszólítják a fiút. Mi van nagyapáddal? Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták. Hogy? Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen világgá, s többet ne jöjjön haza, mert nincs rá szükségünk. Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted ezt is rá? Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja, tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy megöregszenek, mint ahogy ő van, s utat kell adjak maguknak, akkor én ne kelljen, hogy vegyek pokrócot, ezzel a pokróccal maga is menjen el. És akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyelték magukat, és sírni kezdtek. Hamar kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a 9. falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette kötőfékénél fogva, míg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz. Jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen éltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukom, mondja, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám, gondoskodj!

0: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az igazságos. Csuka fogta róka. Egyszer egy időben élt egy szegény varga. Hát nem sok haszna volt, mert szegény volt a nép. Nem sokat dolgoztattak vele. Kiment a patak partjára halászgatni, hogy ő est tudjon élni. Hát, amikor figyelembe veszi, látja, hogy vergődik valami. Hát egy róka összeverekedett a csukával. Úgy összeverekedtek, hogy az egyik a másiktól nem tudott megszabadulni. Oda ment a szegény varga, és megfogta mind a kettőt, felvette a vállára. A szájik össze volt akadva, a fogik annyira belément egyik a másiknak a húsába, hogy hát nem tudtak elszakadni. Felvette a vállára, és gondolta magában, elmegyek Mátyás királyhoz. Megmutatom, hogy én mit fogtam. Hát, ha megjutalmaz érte. El is ment. Elérte a palotát, amikor az ajtóhoz ért, hát nemigen akarták beengedni, mert itt őrség van. De addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy hát ő mi áradban van, s szegény ember, hogy ő es akarna valami jutalmat kapni, hát azt mondja az első ajtónál álló őr, hát igen, beengedlek, hogyha fele jutalmadat nekem adod. Na hát, oda kellett ígérje, mert ha nem, hát nem kap semmit. Oda ígérte a felit neki. Amikor elérte a másik ajtót, ott es az őrség szembeszállott vele, hogy nem lehet ám a királyhoz akárhogyan bé menni. De neki a csukát bé kellene, hogy vigye, s a rókát. Hát igen, azt mondja, ha felit nekem adod a jutalomnak, akkor bé mehetsz. Hát annak es neki kellett, hogy ígérje a felit. No, akkor bévitte, és megmutatta a királynak, Mátyás királynak. Felséges királyom, azt mondja, csuka fogta róka, róka fogta csuka, a szegény varga fogta mind a kettőt. Hát a király azt mondja, hát mivel jutalmazzalak meg téged ezért? Azt mondja a szegény varga, hogy ő kér 100 jó suhogós mogyoró botot. Hát miért követeled ezt, mikor te nem vagy bűnös, semmi rosszat nem tettél? Te elhoztad ezt nekem, hogy én ezért jutalmat adok neked. Hát elpanaszoltam, hogy az őrök elkérték tőle, ő neki semmi jutalma nincs, akármennyit adna, de nincs neki semmi, mert el kell osztogassa. Azt mondja a király. Nem baj, ők megkapják azt a jutalmat, amit kértél, és te megkapod azt, amit én adok neked. Akkor adott neki egy tál aranyat. És azokat a mogyoró botokat az első ajtónál megkaptak 50-et, a másodiknál es 50-et, kivitték őket, reáhúzták a deresre, úgy reávertek, mint a cseke a tehenyire. Szegény varga elment haza, s boldog lett a tál aranyval, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szóval.

0: kap, kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek. Utcupajtás kap Ferrája, úgyis te vagy a gazdája.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket. Gyerekkoromban az én nagymamám minden este mesélt nekem. Ő egy kis faluban lakott, és mi gyerekek nagyon boldogok voltunk, ugyan sok állat volt a ház körül, és mindenféle érdekes dolgot megtapasztalhattunk, még azt is láthattam, hogy a jócska hogy táncol. Most az aranyszőrű bárányról fogok nektek mesélni. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. És a szegény embert vetette fel a bús, a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb, ügyibe való legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, és addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, add menjen, egyel kevesebb kenyér pusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, és estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, és most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenesen a nagy juhos gazdához, és elé mondta, hogy mi jóba jár. Éppen jókor jöttél, mondta a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogyha esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázik, ad egy aranyszőrű bárányt, és abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondta a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját. Jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő. De még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta, s hát, uram teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle. Ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat. A kapu előtt elévette szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No te legény, mondá, megöregettem, kegyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta, Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram. Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eltugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, láss csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leány, szidja égtelenül. Neszen, nesze, te világbolondja! Nem szégyelled magadat leány létedre? Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagybegyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák. Oda szalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk, emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák. De ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a korcsmárost, miféle város légyen ez? Mondja a korcsmáros, ez a király városa. Szóból szó kerekedik, és a korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak, a király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondol a legény. Szerencsét próbálok. Hát, ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jó van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondta a legény, csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadlám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevé szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeréről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagástól. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszerűen vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhászlegény? Mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarba, s úr lett még a cigányból is. A juhászlegényből lett király, egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a szegény ember lánya, meg a béka. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Minden nap keményen dolgozott, szántott, vetett, aratott, de a fáradtságos munka nem hozta meg a gyümölcsét, éppen csak néhány falatra futotta neki. A szegény ember álmatlanul forgolódott éjjelente, és hosszú órákig fohászkodott az Istenhez, hogy segítse meg a családjukat, legalább egyszer hadd adjon rendes vacsorát a lányának. Így teltek múltak szépen lassan a napok, szomorúság és kínlódás közepette. Hanem egy napon megváltozott minden. A napsütéses délutánon a szegény ember lánya a tó partján játszott a kutyájával, amikor hirtelen hangos kuruttyolásra lett figyelmes. Szemével pásztázni kezdte a vizet, és Nini az egyik tavirózsán megpillantott egy kövér békát. A lány mindjárt dalra fakadt, és édes énekével hívogatni kezdte a békát. A zöld leveli békának annyira tetszett a dallam, hogy mindjárt táncra is perdült az egyik sziklán. Aztán, mikor a béka nem figyelt, a lány utána nyúlt, és megpróbálta elkapni. Ám a béka szemfüles volt, és éppen az utolsó pillanatban sikerült elugrania. Így játszadoztak órákon át, a béka szikláról tavirózsára, tavirózsáról sziklára ugrált, a lány pedig követte. Mindenáron meg akarta kaparintani magának az ugribugri leveli békát. Hanem idővel a béka fáradni kezdett, és egy óvatlan pillanatban a lány kezei között találta magát. Most végre megvagy, kiáltotta diadamittasan a lány.
1: Kérlek, ne bánts, engedj szabadon,
0: könyörgött a béka, ám a lány nem hallgatott a szavára, és hazavitte. Nézd csak, édesapám, mit találtam a tó partján, húzta elő zsákjából a békát a lány.
1: Nézd csak, egy leveli béka,
0: derült fel mindjárt a szegény ember arca.
1: Majd csinálok neki egy ketrecet, s ezentúl ő is itt fog élni velünk.
0: Így is lett. A béka kapott egy faágakból összeeszkábált kalitkát, s attól fogva a házban töltötte napjait. Habár hiányzott neki a tó és a mocsárvidéke, nem volt oka panaszra. A szegény ember családja jól tartotta. Mindenféle finomságokkal halmozták el, lárvákkal, legyekkel, szúnyogokkal, s néha még egy pár falás kenyeret is kapott. Éppen ez volt a baj. A kenyértől a béka hízni kezdett, és mindig csak egyre éhesebb lett. A szegény ember és családja aggódva figyelték, hogy a béka lassan kinövi a ketrecét.
1: Talán jobb lenne, ha kevesebb nassolni valót kapna. Még a végén elfoglalja az egész szobát, mondta szigorúan a szegény ember, és megvonta a békától a vacsorát. Ám a lánynak megesett a szíve a kis teremtésen, és minden este becsempészett neki néhány finom falatot a saját vacsorájából.
0: Így történt, hogy hamarosan a béka már a ketrecébe sem fért bele. A szegény emberék kénytelenek voltak a kemence mellett a földön helyet csinálni neki. S habár végre kiszabadult a börtönéből, a békának esze ágában sem volt megszökni. Olyan jó dolga volt a szegény ember házánál. Végre szabadon ugrándozhatott, s ha megéhezett, beugrált a kamrába, és elvette, ami megtetszett neki. Így aztán a béka csak hízott és hízott megállás nélkül, s hamarosan akkora lett, hogy már moccanni sem tudott. A szegény ember, akinek addigra már igencsak elege lett a torkos állatból, elhatározta, hogy kiteszi a béka szűrét. Egy hajnalban odasettenkedett a béka fekhelyéhez, és megpróbálta felemelni. Igen ám, de a béka akkor már olyan kövér volt, hogy az ember akárhogy próbálta, meg sem tudta mozdítani.
1: Azt a kutyafáját, hogy nőttél te ekkorára?
0: Bosszankodott a bajusza alatt. Törte most erősen a szegény ember a fejét, hogy mit évő legyen.
1: Itt mégsem maradhat, így is alig van mit ennünk, gondolkozott magában.
0: Aztán egy nap így szólt a lányához.
1: Legjobb lenne, ha megszabadulnánk ettől a feneketlen bendőtől.
0: Meghallotta ezt a béka, és hangosan felkiáltott.
1: Szomjazom! Hozzatok nekem egy kis bort!
0: Milyen bort? Hiszen nincs én nekem egy csepp borom sem. De ha lenne, se adnék neked, vágta rá az ember.
1: Márpedig, ha nem adtok nekem bort, meg szalonnát, felfallak titeket.
0: Megijedt erre az ember, és könyörögni kezdett.
1: Kérlek, ne bánts minket, hiszen mindig olyan jók voltunk hozzád. Megosztottuk veled mindenünk, amink volt.
0: Ám a békát nem hatotta meg az ember könyörgése. Nagyra nyitotta a száját, és ham, bekapta az embert a lányával és a kutyájával együtt.
1: Na, most végre jól laktam, brekegte elégedetten a béka.
0: Aztán a bőséges lakoma után az óriási radagadt béka úgy döntött, hogy visszatér a tóhoz, az igazi otthonához. El is indult, ám a jól lakott bendőjével nehezen mozgott. Órákig tartott, mire ledöcögött a partra. Mikor megérkezett, megpillantott a víz fenekén valami aranyosan csillogót.
1: Nini, egy aranygolyó, kiáltott fel, és mindjárt utána vetette magát.
0: Hatalmas csobbanással elmerült a vízben, és izgatottan keresni kezdte a golyót. Mikor megtalálta, ham, bekapta azt is. Ám hamarosan kínzó fájdalmat érzett a hasában, és kimászott a partra. Ott feküdt hatalmas bendőjével a fűben, a nap pedig olyan erősen sütött, hogy a béka alig bírta elviselni. Aztán egyszer csak nagy recsenést lehetett hallani, és a béka hasa a nagy forróságtól kipukkadt. A szegény ember és a lánya boldogan másztak elő. Hát még mekkora volt az öröm, amikor megtalálták az aranygolyót. A szegény ember eladta a kincset, és ezután olyan jól éltek, hogy az egész falu irigyelte őket. Ha a béka ki nem pukkadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom. Mákomban a rákom. Kirágta a zsákom. Kihullott a mákom. Elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A Solymári csóga. Felolvassa Kőszegi Ákos. Magyar népmese. Igazságos Mátyás királyról tudnivaló, hogy úrtól, szegénytől egyformán megkívánta a kötelességtudást. Aki a kötelességének eleget nem tett, azt hamar ráncba szedte. Egyszer a solymáriakat kapta kötelességmulasztáson a király. Megtudta, hogy 3 esztendeje nem fizettek már egy batka adót se. Nosza, szalajtott is mindjárt egy lovas stafétát a solymáriakhoz. Azt üzente urunk királyunk, hogy nyomban fölmenjen hozzá a solymári bíró, mert beszélni akar a fejével. Trombitálta ki a staféta a solymári piacon. Ha holnap ilyenkorra ott nem lesz a budai várban, holnap után ilyenkorra már a lábához kerül a feje. Azzal a követ elnyargalt, a solymári bíró pedig földhöz pukkantotta a bírósüveget. Ebb legyen solymári bíró, nem én! Fohászkodta el magát. Keressetek a süvegbe más embert! Nekem drágább a fejem a süvegnél! Nosza, a kisbíró kapta a süveget, s bekopogtatott vele minden háznál. De bizony senki se akarta beledugni a fejét. Bújkáltak előle, ki padlásra, ki pincébe. Nem kívánkozott Solymáron senki sem bíró lenni. Utoljára aztán a falu végén talált a kisbíró egy bojtárlegényt, aki nem szaladt el a süveg elől. Irhás subán hevert a szép gyepen, s onnan hegyesen fütyörészett, mint a rigó. No, öcsém, toppant elé a kisbíró, téged az isteni solymári bírónak teremtett. Már miért teremtett volna? Tátotta el száját a legényke. Azért, mert ilyen szépen tudsz fütyülni. Márpedig most az a törvény, hogy azt választjuk bírónak, aki legszebben fütyül. Hát ez szép törvény, húzta a fejébe a fiú a söveget. Csak azt szeretném most már tudni, mi lesz a hivatalom. Kereke világon semmi egyéb, csak a süveget kell hordoznod és fütyülgetned benne napszámra. Most pedig fölmégy Budára a királyhoz, mert nagyon szeretne veled megismerkedni. Én is ő vele, bólintott rá a legényke jókedvűen. Azzal a nyakába akasztotta a tarisznyáját, s napáldozattáján már a budai vár tövében kocogott. Azaz, hogy nem nagyon kocogott, mert egy öreg csókát látott tollászkodni a kökénybokrok közt, s egyszerre meglassította a menést. No, ezt megfogjuk, kapta le a bírósüveget, s hirtelen ráborította a madárra. Gyere a tarisznyába, ne mondják a solymáriak, hogy üres kézzel tértem meg Budáról. Azzal betarisznyálta a csókát, s most már csak ugyan meg se állt addig, míg a királyi vár ajtónállója keresztbe nem fektette előtte az ásóját.
3: Ki vagy? Mit akarsz?
2: Én bizony a solymári bíró vagyok, mondta kevélyen a bojtár. A királyhoz igyekszem, mert szeretne velem megismerkedni. Bizonyosan az adót hozza a tarisznyában, súgtak össze az udvari népek, és bevezették a solymári legényt a király elé a madaras szobába. Mert hogy szavam ne felejtsem, élt-halt Mátyás a szép szavú madarakért. Most is tele volt mind a két válla csízzel, pintyőkével, a tenyerében meg egy tarka-barka madárka fütyörészgetett. Szép jó estét! Billent be az ajtón, és mindjárt megkérdezte a madaras embert, melyik e közt a sok tarka madár közt a király. Én vagyok, szögezte rá a szemét a madaras ember. Hát te kifia csikaja vagy? Ugyanúgy-e? Hát csak ugyan kell med az. Mosolyodott el a sólymári boltár. Majd meg nem ismertem a sok madara közt. Hát én meg a sólymári bíró vagyok. Úgy, te vagy az a híres. Rebbentette el magától Mátyás haragosan a madarakat. Hát miért nem szoktátok ti az adót elküldeni? Micsoda! Csóválta meg a bolytár a bíró süveget. Hát még most se ért ide. Pedig mink egyebet se csinálunk 3 esztendeje, csak az adót küldjük. Eredj adó, Budavárba, eredj! No de erre a tréfára már csak ugyan megharagudott Mátyás, s fölemelte az aranygombos botját, hogy a nyaka közé szedjen a követnek. De az megneszelte a szándékát, s egyszerre kiugrott a madaras szobából. De nem csak kiugrott, hanem a kilincset is úgy megkapta a 2 markával, hogy Mátyás ki nem bírt szaladni utána, akárhogy rángatta az ajtót. Eresz ki, te ember! Mondta félig bosszúsan, félig nevetve, mert mulattatta is egy kicsit a legényke együgyűsége. Nem addig, míg a botodat ki nem adod, uram, mert még valami kárt tehetnél bennem, alkudott a sólymári bíró, s nagy jókedvében olyan fütyülést csapott, mint 100 fekete rigó. Mátyásnak elmúlt a haragja, ahogy a fütyülést meghallotta. Azt hitte, valami ritka madár, s megbékülve kiabált ki a szobából. Megállj, te ember! Még az adót is elengedem, ha azt a szép szavú madarat nekem adod. Nagyon szívesen, egyezett bele a bolytár, s egyszerre eleresztette a kilincset. Ha nem megállj, uram, majd én veszem ki a tarisznyából a madarat, mert nagyon fürge portéka ám ez. Ki is nyitotta a tarisznyát hirtelen, azzal hús, úgy kirepült belőle a csóka, mintha soha benne se lett volna. Éjnye, te csiribiri ember, gyulladt megint haragra a király, hiszen nem is rigó volt az, hanem csóka. Hát persze, hogy az volt, hagyta helyben a bolytár. Tudnivaló, hogy Sólymáron úgy fütyül a csóka, mint máshol a rigó. No, azt szeretném én hallani, fenyegette meg Mátyás az ujjával a bolytárt. A színem elé ne kerüljetek többet, míg fütyülő csókát nem hoztok. Add írásba, uram királyom, borult térdre rimánkodva a bolytár, mert másképp el nem hiszik otthon, hogy ilyen bölcs parancsot adtál nekem. Vígan ballagott haza a sólymári bíró. Vitte a tarisznyában a nagy pecsétes írást, hogy sólymári embernek nem szabad a király színe elé addig kerülni, míg olyan csókát nem fognak, amelyik úgy fütyül, mint a fekete rigó. S üzengethetett ezután a kincstartó az adóért. Mindjárt a király keze írását tartották a követ orra alá. Nem találtuk még meg a fütyülő csókát.
0: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
0: Október 11-e van. Mai névnaposunk Brigitta és Gitta. Sok boldogságot! Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
6: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a Nagy Alma Szüreti Rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek, érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, almaszüretre indultak a falu lakói.
7: Induljunk hát, szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár, teli kosár, telt szívek, mire van szól majd az ének?

0: Elém.
1: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
2: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
1: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
2: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
1: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és alma illat lengte be az egész teret.
3: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
2: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
4: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
5: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
2: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
3: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
2: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset, legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
1: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
2: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
6: Igen!
1: Ez lett hát a rejtély vége.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve sincsen, innen volt. Az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Híj, mákos terengette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyeremnek. Hozzatok hamar a péktől egy kalács cipót. Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást. Rubintos főkamarás az aranyos főajtónállót, aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, ezüstös főszakács vászonkötős kiskuktát, a vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, magyaró héjjal a hiteled.

0: Mánál az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hüly, kécskei, kecske, csókai, csóka! Fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 arany pengőt, ragyogó csengőt. Főudvarmester odlaba könyökölte a főkamarást, főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyommadár, visszajött, mint ólommadár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Híj, túrótlan, rétes, almátlan, béles, keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán ír rajtam rongyos a suba. Tenger jobbágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király. Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s mit kisütöttek, aranytárcán a király elé tettek. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király. S mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adó rakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, sükettyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha belefértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide nézz. Látod ezt a marék lisztet?
1: Palacsinta bukta, látom ám, kukta.
0: No, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta ekkor szétnyitotta a markát, belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba.
1: Tedd, ami a tiszted, add tovább a lisztet.
0: Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is ragadt belőle, végre semmi sem maradt belőle.
1: Hallod, de kukta, ebből se lesz bukta. Csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájunknak lisztes lett a marka, hanem nekem csak az ujjam hegyére jutott egy kicsi.
0: A kis kukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászonkötőjével a király ujjáról. Azon közben azt csúgta a fülébe. Uram királyom, láthatod magad, hová lesz a te tenger aranyad? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik.
1: Hé, talpra is ugrott az egyszeri király, úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne kerestől, ne vesincsik. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseled gondom.
0: No, a kiskukta gondját is viselte, úgy, mint a tulajdon apjának.
1: Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott, napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját.
0: meghagyta nektek.
2: A Király kenyere című mesét hallottátok.
3: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: trotton og slett a játékunk vége. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedé, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze. Soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tóthné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tóthné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott. Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondotta Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett. Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tóthné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony. Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton. Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna. Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be. Én, Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból. Ahmed csak elsápadt, torkának adta hang, megismerte az apját. Gyere, fiam, érted, jöttem. Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. azt hittem, hogy soha se megy el tőlünk, sírt Dugált.
3: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána,
2: dörmögte Tóth uram. Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét.
3: Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött.
2: Tótné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is. Hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni.
3: Magyar lettem itt Debrecenben.
2: Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Újra egy találós kérdés közös megfejtése a célunk. Így hangzik. Fehér is, meg tarka barka. Nagyon sok a betű rajta. Tudást benne megtalálja, aki sűrűn lapozgatja. Először a füzetre gondoltam, de a füzetben nincsenek betűk, se tudomány, amíg bele nem írjátok. Akkor mi lehet? Úgy bizony, ez a könyv. Nagyon okosak vagytok. Ma este a kedvenc könyvetekből kérjétek az esti mesét.
0: Csukásmese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Napközben többször is kortyoljatok egy kis vizet, hogy mindig frissek és derűsek legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna a játékos és könnyelmű őzike elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy állónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmük és őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiomok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiomok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével borzas fejére. Haszontalan puli te, mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliomlevelek, mikor nagy loccsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az Őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tudajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
0: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. No de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egyszarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna-Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár, ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
2: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba?
1: Kérdezte minduntalan csöp. Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok, Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie. Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott. Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élőlények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán, majd ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
2: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama?
1: Aggodalmaskodott csöp. Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
2: Hát te ki vagy?
1: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Én a sas vagyok,
1: válaszolta.
2: Én csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
3: Szállj csak lejjebb, odalent már nagy szükség van rád,
1: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos fezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
4: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
1: A virág megszólította.
3: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
2: Én csöp vagyok. Hát te ki vagy?
1: Kíváncsiskodott csöp magához térve.
3: Én a kikerics vagyok,
4: válaszolt a virág.
2: És hogyan segíthetek rajtad?
1: Kérdezte a kis esőcsepp.
3: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
1: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
4: Neki rugaszkodott,
1: legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
2: Korom sötét lett körülöttem minden.
3: Ne félj!
1: Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogálj csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel.
3: És köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem. Így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
2: Nagyon szívesen!
1: Kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az.
4: De tévedett.
2: Ki van ott?
1: Kérdezte kissé remegve.
3: Csak én vagyok, a vakond!
1: Hallotta közvetlen közelről.
2: Mit csinálsz te itt?
1: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Dolgozom!
1: Felelte vakond.
3: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
2: Na hát, ámult el csöp. Igazán érdekes mesterség.
1: Majd büszkén hozzátette.
2: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
4: A vakond jóságosan elmosolyodott.
2: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
4: Miután elbúcsúztak, Csöpp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek Csöpp testvérkéi. Nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt.
2: Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert.
4: Csöpp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást.
1: Csöpp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
2: Hát ti kik vagytok?
4: Kérdezte a mindig kíváncsi Csöpp.
1: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
4: válaszolták.
1: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
4: Csöpp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
1: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
2: Tényleg?
4: Dugta ki a fejét Csöpp a paplan alól.
1: Bizony, kicsikém, bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk.
4: Aki nem hiszi, járjon utána. Keresse meg Csöppet, a kis esőcseppet.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás okos felesége. Egyszer Mátyás király kiment az aratókhoz. Két vállalkozó elébe sietett. Mondták a királynak, hogy nagyon rossz a vetemény, nem keresnek benne semmit. Mátyás király azt mondta. Felvállaltátok, dolgozzatok tovább. Na, azt mondja az aratóknak. Mi az, hogy három el tud tartani kilencet, de kilenc hármat nem? Az aratók nem tudták megmondani. Erre azt mondta Mátyás. Hónap jövök megint. Ha meg nem tudjátok mondani, azt is elveszem, amit eddig kerestetek. Hazamentek este az aratók, nem tudták megfejteni, amit a király kérdezett. Az egyik aratónak volt egy jánya. Búsult az apja, mert nem tudta, hogy mit mondott a király. Kérdezte tőle a lány, hogy most mit búsul. Mondta erre az apja. Nem tudom, mit kérdezett a király. Arra kell felelni, hogy három kilencet el tud tartani, de kilenc hármat nem tud. Kacagott a jány. Hát kilenc hármat nem tud eltartani, de három el tud kilencet. Hát a május, június, július tartja el a többi hónapot, mert akkor terem meg az esztendőre való. Na, másnap kimentek aratni. Ment a király és kérdezte. Kitanáltátok-e, mit kérdeztem? Akkor mondta az egyik vállalkozó, hogy ő tudja. A május, június és július tartja el a többi hónapot. Akkor azt mondta a király. Nem ti tanáltátok ezt ki. Mondjátok meg, ki tanálta ki. Akkor bevallotta az egyik vállalkozó, hogy a jánya találta ki. Hát, azt mondja, jól van. Másnap két adjutást küldött a király a jányhoz, hogy nézze meg, milyen magaviseletű. Kérdezték tőle. Magad vagy, jányom? Magam vagyok. Hát édesapád hun van? Elment a szomszédközségbe. Hazajön hamar? Ha egyenesen jön, akkor nem biztos, hogy hazajön. De ha kerülővel, akkor hazajön. Hát az édesanyád hun van. A szomszédnál elhitták oda. Hát mit csinál? Amit nem csinált sose, nem is fog. Ekkor kérdezték a nénjét. Hát a nénjéd meg hun van. Elment a városba a másik ezerért. Az adjutánsok elmentek a királyhoz, és mondták, hogy milyen viseletű a jány. A király másnap befogatott, és elment érte. Elvitte a jányt magánál. Felöltöztette szépen, és azt mondta neki, hogy minden övé a kastélyban. Úgy élt ott, mint egy király kisasszony. Azt is mondta neki a király, hogy csak addig lesz ott, míg megtartja a kívánságot, senkinek ne mondjon tanácsot. Hát az adjutánsoknak megfelelt. A három rejtvény így volt. Ha egyenesen jön az édesapja haza, akkor neki megy a fának. Ha kerülővel jön, nem esik baja. A másik, az édesanyja átment a szomszédba elhunyt embert öltöztetni. Azt csinál vele, amit még nem csinált, és nem is fog. A harmadik meg az volt, hogy a nénye megesett a gróftól. Kapott 2000 forintot, és elment a másik ezerért. És akkor ott lakott a kisasszony a királynál. Egyszer Mátyás király készült a templomba. Ment a hintó. A kapunál ott volt keresztbe egy kű, azt a hintó eltörött. Ott volt két strázsa. Oda hitte őket a király, és azt mondta nekiek. Mire hazajövök? Ezt a követ megnyúzzátok, mert fejeteket veszem. Búsultak nagyon. A király kisasszony a második emeleten az ablakból nézte őket. Siránkoztak, hogy már letelik az idő, azt nem tudják megnyúzni a követ. Nagyon sopánkodtak és siránkoztak a király kisasszonynak, a király kisasszony meg megszánta őket. Hát azt mondta, azt feleljék a királynak, felség, tessék virt venni belőle, mert nem tudjuk megnyúzni a malomkövet. Aztán ment haza a király. Ott állott a két poszt. Hát miért nem nyúztátok meg a parancsomra? Hát nem tetszett a vérét venni, kegyelmes uram. Na jó, de úgy is tudom, hogy ezt nem ti tanáltátok ki. Felment a király, éppen ebéd volt, mondta a kisasszonynak. Na hát, eszünk és utána pakolj. Mindent elvihetsz, amit szeretsz. Tudta a kisasszony, hogy mi a baj. Megették az ebédet, de a király italába álomport öntött, az megitta a borral együtt. A király elaludt, már mély álomba volt, akkor a kisasszony leüzent a kocsisnak, hogy fogjon be a hintóba. Befogott a kocsis, odaállott a kastély elé. Feltétette a kocsiba a királyt, és elmentek az apjánál. Ott lefektették, ő meg mellé ült. Jót aludt a király. Majd nagyot nézett, hol van, hova vitték. Azt mondja a kisasszonynak, hát miért hoztál ide? Én nem mondtam, hogy ide hozzál. Felelte neki-e. Hát téged szeretlek a legjobban. A király megörült. Elvitette a jányt, és az lett a felesége, a szegény arató jánya. Így tett Mátyás. Ezért mondták a népek, meghalt Mátyás király, meghalt az igazság.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
0: Mikola Péter, bátorság próba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 óráig csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 8:45, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében 2 vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk 2 masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt. Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam. És milyen szégyellősen nézel? Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára. Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt, mutatta anya. Ez te vagy, anya? Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva. Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukát, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél? Kérdezte csodálkozva Belci. Mit szólt Nagyi? Anya lesütött szemmel mondta. Hát, be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztisztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci. Nevette el magát. Szégyeld magad, gyerek anya! Folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum! Tette hozzá. Anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait. Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal. Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya. Muti, tolt félre Berci, hadd nézzem. Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot. De nézzük csak meg, milyen volt apátok. Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott. Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk. Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel. Mi az, hogy? Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn. Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát, jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt. Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot, mondta nevetve anya. Egy másik képen, fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján. Belci újra kezdte. Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is. Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem. Tüzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk. Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk? Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. A nap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk. Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityisz indiánok lesznek. Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk. Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak. Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével. Ő egy szemüveges sas. Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, Pajkos Bocs, Pista bácsi a Szürke barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudja rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám Surranó Manó lett. Apa a vicces Golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát Tavaszi Szélnek. Berci Bátor Bölény, vagy Oroszlán király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk. Mégse lehet Bátor Bölény, vagy Oroszlán király, aki sikítva menekül egy darázs elől. Inkább Remegő Nyárfa Levél illett volna rá. Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy Szökkenő Szarvas lesz a neve. Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink, de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak. Mi is nagyon élveztük az indiánosdit. Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját. Vicces volt nagyon. Számoltuk a napokat a pilisi kirándulásig.
2: Csukás Meserádió. Tudtad, hogy te is tudsz mesét írni? Ha még nem próbáltad, akkor most adok neked egy tippet, hogyan fogj hozzá. Képzeld el a mai napodat. Elképzelted? S most gondold el, hogy mi lett volna, ha ma nem gyalogosan, hanem léghajóval mentél volna haza. Látod már magad előtt? Na, így készül az új meséd. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, A látnok macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelt, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezésüket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a 2 természet fölötti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A 2 kövér macska meg a segítőik, 2 egér, meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat, és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóré pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. Senki nem szólt egy szót sem. Feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a felhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez, a napraforgó világtörcsét a falhoz, fülét a virágszárához nyomta, és suttogott valamit a táskarádióba kuksoló egérnek. A technikusok ezt látva megvetően csóválták a fejüket. Végül Dóra odament a stúdió vezetőjéhez, és így szólt. Egyszerű eset. Pontosan egy órán belül el tudjuk hárítani a hibát. A technikusok nevettek. Ez szemfényvesztés, kiáltott egyikük. Egy másik pedig, kis tíri csalók vagytok, nevetséges, amit csináltok. De Dórának és Dórénak a bajsza serezzent. Biccentettek a rádiósoknak, és műszerestül, egerestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóré felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogy a Dóra és Dóri a látnok macskák megjósolták.
0: Rádió.
2: A Csukás Mese Rádió zenében is jó választás.
0: Vidám, játékos gyerekdalok. Versek, versek, megzenésített mondókák.
2: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
4: Csobban a kék lő Balaton, hajtom a bicajom.
2: Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet. Este nyugtató hangulatú zenék pihenéshez, elalváshoz.
5: Szél hűtött esti

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Adamik Zsolt. Á, hagyjad!

0: Ami elveszik, az olykor meg is kerül, morfondírozott Kakubak úr, és kiköpött egy cseresznyemagot a semmibe. Kakubak úr amúgy nagyon kedves volt, csak egy kicsit furán beszélt. Nem baj, ha nem értett pontosan a szavai jelentését, az a lényeg, hogy a Károly nevű frissen elveszett szundirongy viszonylag jól tudott vele beszélgetni, és Kakubak úr segített Károlynak abban, hogy visszakerülhessen a gazdájához.
1: A semmi jó nagy semmi volt, hatalmas semmi. Egy igazi semmiség. Nem mindig persze. Sajnos egy csomószor, ami oda lesz, az ott is marad, vagyis itt. Ehelyütt,
0: tette hozzá.
1: Tű!
0: Mondta aztán, és a cseresznyemag, ha lett volna szája, azt kiabálja, hogy hí, repülök, juhí! De a cseresznyemagoknak nincsen szájuk. Egy cseresznyemaggal, legyen akármilyen kiköpött, senki sem törődik. Ezt a kiköpött cseresznyemagot például a kutya nem fogja keresni, úgyhogy ha akar, a semmi közepén gyökeret is ereszthet, pici fa cseperedhet belőle, aztán egy nagyobb, aztán még nagyobb, és ha már elég nagy lesz hozzá, teremheti is a cseresznyét napra nap. A cseresznyemagnak amúgy nincs semmi köze ehhez a történethez, ő csak úgy berepült, de nem követjük tovább a sorsát. A semmiben ugyanis minden lehetséges, például az is, hogy Kakubak úr egy íróasztal mögött cseverészen Károlyjal, aki foglalkozását tekintve Rozi kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundi rongya volt. Kakubak úrnak volt szája, benne 64 fog, meg szavak. Kakubak úr nagyon szeretett beszélni.
1: Na persze, folytatta,
0: és közben jó nagyot markolt a cseresznéstálba. Óvatosan csámcsogott, nehogy véletlenül összemaszatolja az előtte heverő papírosokat, iratkötegeket, aktákat és kartotékokat.
1: Az, hogy az illető dolog, de finom, legyen az puszlik, papundekli, vagy pipacsínű porturbán, itt marad-e a semmiben, igen-igen komoly döntési folyamat eredménye. Megfontolandó dolog, pecsétek kellenek hozzá, meg engedélyek, meg iktatás például, sőt, bulintás, biléta, meg forgószéjegyzet, meg ilyesmi. És a maradás persze nagyban függ az illető elhagyott, elhányt, magára maradt dolog szándékaitól, ugyebár.
0: És akkor Kakubak úr Károlyra kacsintott. Aztán nyelt egyet.
1: Tű!
0: Károly eddig csendesen üldögélt. Nem volt szószátyár típus, inkább a féle magának való, szende, szundi takaró. Eddig arról sem volt fogalma, hogy tud beszélni. Most viszont, ellentétben bizonyos kuka cseresznyemagokkal, saját magát is meglepte azzal, hogy cinege hangon megszólalt.
2: Mi az a pipacsos porturbán?
1: Ajám, atyák,
0: legyintett Kakubak úr jelezve, hogy a dolog nem ide tartozik, és hogy pszt.
1: Egy kicsit nagyobb, mint egy bobiskoló, barna medve, de nem sokkal, és általában balra néz, pláne ha sárgát lát. De ez most nem ide tartozik.
0: És felvette az okulláréját. Megigazította a cilinderét, leporolta a szöszt a fekete, csillagporos zakójáról. Az ábrázata hivatalos, illetékes és komoly lett pont annyira, amennyire egy 64 fogú, cilinderes, csillagporos zakóval rendelkező okullár és hivatalos, illetékes és komoly lehet.
1: Úgy kérdezem önt, mint tisztviselő a kedvenc, piros, bársonnyal bevont hercegnős szundirongyot. Akar-e megkerülni ön, kedves Károly?
3: Károlyban bennmaradt a szusz. Idáig azt se tudta, hogy lélegzik. Csupa meglepetés ez a nap. Hát,
0: közölte végül. Elgondolkodott, és azt képzelte, hogy csücsörít közben. Meglepte a dolog, már hogy gondolkodni tud. De csücsöríteni, azt mondjuk valahogy még nem volt képes. Talán száj kellene hozzá,
3: Hogy lehet, hogy neki sosem volt szája? Hát milyen volt neki eddig egyáltalán? És akkor Rozi jutott az eszébe kicsit. Meg az ölelés. Hogy az milyen finom.
1: Minden nem lehet mindenkinek, kedves barátom, szólt rá Kakubak úr,
0: miközben az iratok között matatott, mintha látta volna egyenest, hogy Károly mire gondol.
1: Becsüljük meg, amink van. Addig jár a korsó a kútra. Járt utat a járatlanért, és a többi. Á, ez az, tessék, hoppá.
0: És kikapott egy sárgás régi papírost a többi közül, megemelte a hangját, mint egy opera énekes, és úgy olvasta fel a rajta található jelentést.
1: Szóval ön folyóhó 13-án, azaz a mai napon elvesztésre került, a 131-es trolin a Bögöly közfelől útban a Kikerics utca felé. Van itt szó,
0: majd hümmögött egy kicsit,
1: némi bukkanásról, meg kátyúkról, meg hirtelen fékezésről, aminek következtében és legott, kedves Károly, ön kitetszett esni a tulajdonos bizonyos sajtos Rozi, 5 éves óvodás, kezei közül, és bezuttyant az ülések alá.
0: Kakubak úr rosszallóan dobolt az ujjaival.
1: Mindig az a felelőtlenség, mindig az a buta felelőtlenség, rázta a fejét. Hát miért nem kapaszkodott jobban, Károly?
2: Nekem, kérem, nincs kezem,
0: mondta megszeppenve a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnő szundirongy.
1: Kifogása, az bezzeg van, dörmögte a bajusza alá Kakubak úr.
0: Igen, Kakubak úrnak abban a pillanatban bajusza nőtt, kackiás, fekete, vihardühös dzsungelbajusz, amiben tuti, hogy tigrisek mormogtak, és cserkeltek, és forralták a mérget.
1: Na, de a lényeg, maga ide került.
2: Engem úgy hoztak.
1: Igen, a tenger alatt járós törpék, mormogta Kakubak úr.
0: Ki sem látszott már a bajusza mögül.
1: Nekik az a dolguk, ha tetszik érteni, hogy amennyiben valami elveszik, akkor elhajóznak oda a vész koordináták alapján, és idehozzák a semmi közepére, hogy kiderüljön, mi legyen az illetővel.
0: Perceget körülöttük a semmi, felsisterget kicsit, mint a csillagszóró karácsonykor. Szokott ilyet?
1: Na, most, mondta Kakubak úr,
0: és közben, mint egy jó gyerek, a vatta cukrot elkezdte lemajszolni az arcáról a dzsungelbajuszt.
1: Bocsánat, de amikor valaki arcszövetet hagy el, az ide néha arcomra. Amikor egy bajuszgazdát keres, akkor mindig ez van... Pláne, ha három,
0: és teli szájjal felkacagott.
1: Most képzelj el, kedves Károly! Bajusz! Az emberek olyasmiket hagynak el, hogy az elképesztő tele van a semmi, már hogy a semmi közepe, ahol épp vagyunk, elfelejtett popslágerekkel, zsebből kihullott mozijegyekkel, soha nem használt kung-fu technikákkal, lakik itt kérem még egy félgombóc lehullott pisztáciafagylalt, és ismerek például egy kulcsomót, aki csak azért sem akar visszamenni a gazdájához. A sarokba vágott, szimplán oda tett az asztalra, ilyeneket kiabált, amikor ott ült, ahol ön. És ahogy nézem, magának egy félbehagyott szerelmes rím lenne a szomszédja, amennyiben itt marad.
0: Károly nem szólt semmit. Pedig tudott volna.
1: De mindenki visszamehet ám,
0: komolyodott el Kakubak úr. Nyelt egy nagyot. Bajsza az már nem volt.
1: Aki akar, visszamegy és pont. Pecsét, kész. A tapasztalatok alapján ezt grafikonok és minden egyéb komoly dolgok bizonyítják. Aki szeretve van, visszamegy. Vannak erről felmérések is, meg minden.
2: Apu mindig eperszagú sampont használt, a Rozi haját mosta,
0: kiáltott fel a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundirongy, hirtelen mondta cinege hangon.
2: Onnan tudom, hogy én szárítgattam, amikor kellett, és Rozi mindig velem aludt, amikor anyu elmondta a mesét, és úgy ölelt, de úgy.
0: Aztán rájött, eddig azt se tudta, mi az az eperszag. Eddig nem volt neki orra hozzá.
1: Igen, ajkora semmiben kell lenni, hogy megtudjuk, mi a fene az az eperillat,
0: bólogatott a 64 fokú kakubakúr. Kicsit megigazította a cilinderét, és elvett alóla egy bizgentyűt, belebeszélt.
1: 777-es kód, visszamenés van, csókolom Marikát, és egy kávét is legyetek szívesek.
0: És a semmiből egyszer csak egy egészen picike tenger alatt járó merült fel, egészen picike törpék csapták fel a tenger alatt járó csapó ajtaját, hosszú szakáluk olyan pici volt, mint a pillanat, mikor málnát lát az ember, és azon agyal vajon megegye. Csiporogva Károlyhoz léptek. Oda vezették a pici tenger alatt járóhoz, amibe fura, de Károly pont befért.
1: Nos, kedves Károly, akkor az ágy alatt lesz ön. Oda viszik a törpék, ha önnek megfelel, mintha mi se történt volna, jó?
0: Közölte Kakubakúr, majd integetett is egy kicsit.
1: Óvatosan! És most már ugye sejti, hogy kell. Tessék szépen kapaszkodni!
0: Károly nem értett semmit, de azért beszállt a csöpnyi tenger alatt járóba, ami pitty-putty eltűnt a semmiben. És Kakubakúr már éppen letörölte volna az izzadságot a homlokáról egy lélion mintás zsebkendővel, amikor ismét megjelentek a tenger alatt járós törpék. Óvatos tűzi játék jelezte, hogy felmerültek a semmiből. Egy sárga plüskutyát hoztak. Az volt a neve, hogy Sose nincs. És Kakubakúr nagyot sóhajtott.
1: Fajtan ez a munka!

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hadd lássam mindenkinek a...

0: A legelő kisbárányok. Volt egyszer egy pásztor, akinek olyan szép bárányai voltak, mint senkinek a közelben. Az összes hófehér volt, göndör, bársonyszőrű, és hatalmas nyájban éldegéltek. Azért voltak a pásztornak ennyire szép bárányai, mert bizony kétszer is jól megnézett egy legelőt, mielőtt odahajtotta volna őket. Csak a legszebb és legillatosabb füvet legelhették. Ám hamarosan a bárányok nem csak szépek, hanem igencsak válogatósak is lettek. De még rajtuk is túltett az egyik báránymama két kis borjúja. Ők aztán nem ismertek tréfát az evésben. Igen ám, csak a két válogatós bárányka egy szép napon olyannyira belemerült a legelésbe és a válogatásba, hogy észre sem vették, mikor leszakadtak a nyájtól. A pásztornak meg volt elég gondja, nem figyelt rájuk eléggé. A két bárányka csak arra kapta fel a fejét, amikor már a pásztor csengője sem hallatszódott, olyan messzire jártak.
1: Most mit érjük legyünk?
0: Kérdezte az egyik.
1: Menjünk utánuk,
0: mondta a másik.
1: Ne, inkább maradjunk itt,
0: mondta az első.
1: Most már biztos összejárnak.
2: Épp azért siessünk,
0: győzködte a másik, de nem jutottak dűlőre.
1: Ja, mi lesz így velünk? Annyi veszély leselkedik ránk.
0: Azzal keserves sírásra fakadt, a másik pedig, mintha csak parancsszóra tenné, szintén krokodilkönnyeket kezdett hullatni. Így sírdogáltak jó sokáig, amíg csak el nem fáradtak, majd így szólt az első.
1: Azért nincs akkora baj,
0: mondta.
1: Van itt annyi fű, ameddig a szemünk ellát, úgyhogy éhen halni nem fogunk,
0: nyugtatta a másikat. Erre a második bárány is abba hagyta a szipogást, és körülnézett.
2: Az már csak igaz,
0: mondta.
2: Már csak azt kéne eldöntenünk, hogy hol legeljünk.
0: Ugyanis a hatalmas zöld mező feladta ám a leckét a két válogatós báránykának, azt sem tudták, milyen irányba induljanak.
2: Hol lehet vajon a legfinomabb fű?
0: Tanakodtak. Ott toporogtak és forgolódtak, mire az egyik elszánta magát.
1: Lehet, hogy az árnyékban.
2: Hát, biztos, hogy nem,
0: vágta rá a másik.
2: Inkább a szép, ragyogó napsütésben.
0: Erre az első csóválta a fejét.
1: Nem, ott biztos teljesen kiszáradt. Inkább nézzük meg a folyóparton.
0: Azért viszont a másik nem lelkesedett.
2: Fúj, ott biztos tiszta sár minden, és egy csomó kukac mászkál. Minél messzebb vagyunk a víztől, annál jobb.
0: Okoskodott hangosan. Így vitatkoztak és veszekedtek, amíg csak le nem ment a nap. Egyikük sem akart engedni a másiknak, mert biztos volt benne, hogy neki van igaza. Márpedig a válogatós bárány fűben nem ismert tréfát. Mire beesteledett, elfáradtak, és inkább lefeküdtek. Összebújtak ott, ahol a pásztor felejtette őket, mert azóta egy tapottat sem mozdultak. Korgott is mindkettőnek a hasa rendesen. Másnap reggel a finom nyári napsütésre ébredtek, meg arra, hogy a pásztor egyre közelebbről csilingel. Előző este ugyanis megszámolta a báránykákat, és bizony látta, hogy kettőnek híja van. Szaladt is vissza, ahogy csak a lába bírta, de az eltévedt báránykák olyan messzire jutottak, hogy csak aznap reggelre ért vissza. Mikor meglátta őket, boldogan a nyakába kapta mindegyiket, és szaladt vissza a nyájhoz. A báránykák mamája majd kibújt a bőréből örömében, és össze-vissza csókolta az elkóborolt fiacskáit.
1: Hogy vagytok, kis drágáim?
0: Kérdezte.
1: Farkas éhesek vagyunk,
0: vágták rám mindketten.
1: Nem tudtuk eldönteni, hogy hol legeljünk.
0: Erre a mamájuk olyan nagy kacagásba tört ki, hogy még a könnye is kicsordult nevettében.
1: De hát ott álltatok egy gyönyörű kövérfűvű legelő kellős közepén, simogatta meg a fejecskéjüket.
3: Igen, de nem tudtunk megegyezni, hogy hol lehet a legfinomabb a fű.
1: A mamájuk ekkor megcsóválta a fejét, és mind a kettőnek mélyen a szemébe nézett. Az már csak igaz, hogy a finom fű nagyon fontos dolog.
3: De azért nem annyira, hogy egy kis bárány éhen haljon.
1: Egyikőtök sem egy buta kis bárány, igaz? Kérdezte a báránykáit.
2: De nem ám!
1: Rázták a fejüket.
3: Na látjátok,
1: folytatta a mamájuk. Ilyenkor nyugodtan hallgassatok a másikra, és jól fogtok lakni. A két bárányka megszeppenten egymásra nézett, megölelték egymást, és onnantól kezdve csak együtt legeltek. Az egyik azt mondta erre, ment utána a másik. De ha a másik mondta, hogy arra, akkor meg az egyik követte. Meg is találták mindenhol a legszebb, legfinomabb, legzöldebb és legropogósabb füvet. A végén még a pásztor is rájuk bízta a vezetést, mert tudta, hogy a két bárányka csak a legjobb legelőre viszi majd a nyájat. Így tanulták meg mind a ketten, hogyan kell megbízni a másikban. De először is saját magunkban. Ha találkoztok a két kis báránnyal, ne felejtsétek el megsimogatni a bundájukat.

Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza, meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, s csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó király, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta. De az öreg király csak legyintett. Mire ideér, kiül. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használna semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszél, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzet okádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marconas oldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akó, a tüdeje meg 100 kovácsfújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elzetünk. Majd megint az egyik marconasoldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába. Fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máli, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánkodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban állt. Lent a téren most a másik marconazsoldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámult az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belerepüljön egy légy. Az egyik marconazsoldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom, s felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak ért felém, végül mit tehettem? Se kardom, se semmin, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marconazsoldos, üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágást kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marconazsoldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat, az összes fánkat, kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte, kiáltotta az egyik. Jaj, kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik. Aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét. Így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Figyelj csak!
3: Na?
1: Tudod, hogy van olyan, hogy alvajáró?
3: Igen.
1: Na, én alva repülő vagyok.
3: Hogy tessék?
1: Ha nagyon mélyen alszom, elkezdek repülni.
3: Azért mindent én sem hiszek el. Ne nézd madárnak.
1: Nem is hasonlítasz madárra. Bár... most, hogy mondod.
3: Nem azért mondtam, hogy ne nézd madárnak. A ne nézd madárnak szólás azt jelenti, hogy ne gondolj bolondnak. Nem tudsz becsapni. De tényleg úgy nézek ki, mint egy madár.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok... rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis kutya neve. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az Óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kányafiú. Aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kis kutyája. Ez a kiskutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kiskutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik királykisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, s azt mondja a legkisebbik királykisasszonynak. Fenséges királykisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni.
1: A Kiskutya neve című mesét hallottátok.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: A falu szélén, friss vízű patak mellett állt egy réges-régi malmocska, és benne öregecskén édegélt a molnár.
2: No, meg a kedves felesége.
1: Nem volt valami nyájas fickó ez a molnár, inkább mondanám olyan mogorva, lustácska, bumfordi alaknak.
2: Igazi balfolyam.

0: Na, nézd csak, ott jön a Molnárné, ő nagysága.
1: Mondhatom, bájos egy teremtés.
0: Akár csak az öreganyám félszemű macskája.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú esős napok után szerették volna tudni, mi

0: lehetnek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közelek. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bojukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halványgyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá? Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát. Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság. A természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A kis sáska

0: kedves gyerekek! Ismeritek a süsü dalt?
1: Mohajós a bimbó lehetnék, megennének engem a keskék.
2: Jól volt az előadás.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Ma én fogok nektek mesélni, Gubás Gabi vagyok, és nem is akármiről fogok, hanem egy rózsalépcsőről, hogyan is építette a rózsa magának lépcsőt. De szép ez a kert, kiáltották a tündérek. Igen. De azért még mindig sok elvégezni való munkátok van, mondta a tündér királynő. Sok virág várja, hogy segítsetek kinyitni bimbójukat. Így hát a tündérek ismét munkához láttak, és mialatt az alacsonyabb virágok körül szorgoskodtak, magasan felettük a rózsa lenézett rájuk, és fájdalmasan sóhajtott fel. Bár eljönnének hozzám is a tündérek, mondta búsan. Jó reggelt, rózsa! Zümmögött a méhecske, mialatt elröpült mellette. Ugye milyen boldogság, hogy te lehetsz

0: a virágok királynője. Milyen jó neked. Igen, nagyon jó, suttogta. De megsugok neked egy titkot, méhecske. Olyan boldogtalan és magányos vagyok, mert a tündérek nem látogatnak meg soha. Tudod, az én ágaim olyan magasan vannak. A méhecske elgondolkozott. Miért nem csinálsz nekik lépcsőt? Kérdezte kedvesen. Nagyszerű ötlet! Kiáltotta a rózsa örömmel. És így, amikor a tündérek másnap reggel megérkeztek, nagyon csodálkoztak, hogy a rózsafa tövében apró lépcsők nőttek. Mire való ez? Kérdezte az egyik kis tündér, és a méhecske, aki éppen ott volt a közelében, fülébe súgta a titkot. A kis tündér nagyon megörült, és mindjárt fel is ment a rózsához, az új apró kis lépcsőkön. Köszönöm, hogy eljöttél végre, suttogta a virág boldogan. Éppen aznap éjszakára tervezték a nagy tündérbált Gólyahírvölgyben. Erre a bálra valamennyi tündér hivatalos volt. Tündérországban az a szokás, hogy a bál előtt minden kis tündér meglátogat egy-egy virágot, és megkéri, hogy illatosítsa be a ruháját. Az a kis tündér, aki először látogatta meg a rózsát, felment a tövis lépcsőn, tip-top, tip-top, és amikor... Recs! A ruhája megakadt egy lépcsőben, és alaposan elszakadt. Jó Istenem, a szép ruhám! Siránkozott. Szegény rózsa nagyon búsult, amikor meglátta, hogy ilyen nagy bajt okozott a tüskéivel, s bár a legfinomabb, legédesebb illatával szórta tele a kis tündért. Az még akkor is sírt, amikor leereszkedett a lépcsőkön. De semmi oka sem volt a szomorúságra, mert rövidesen váratlan fordulat történt. Ki hozta ide ezt a finom illatot? Kérdezte a tündér királynő, amikor már valamennyi alattvalója együtt volt a Gólya hírvölgyben. A kis szakadt ruhájú tündérhez fordult. Azt hiszem, te hoztad, Mimili. Tudd meg, kicsi hívem, hogy nagy szerencse ér. Most akartam kiválasztani azt a tündért, aki mindig trónom jobb oldalán üljön. És mert ilyen csodálatos illatot hoztál magaddal, téged választalak. Milyen boldog volt a kis Mimili tündér. Első dolga volt, hogy visszaszaladt a rózsa lépcsőhöz. Kip-kop, kip-kop, felszaladt rajta. De hogy mit mondott a rózsának, azt már nem tudom, mert a fülébe súgta. És egyikük sem mondta meg soha senki másnak.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A furfangos manócska és a lánykérés. Élt egyszer egy ravasz manócska, akinek állandóan azon járt az esze, hogyan is gazdagodhatna meg a legkönnyebben. Jó esze volt bizony, de dolgozni azt nem szeretett. Aztán egy nap a szerencse is mellé állt. Meghallotta, hogy a faluban az egyik asszony jókora hozománnyal férjhez adná a lányát. Cserébe csak egy kérdésre kell tudni a választ. Hogy hívják a leendő feleséget? Mert ez az asszony soha nem nevezte nevén a lányát mások előtt. És eddig bárki próbálta meg kitalálni, senkinek sem sikerült. Hanem a manócska agyafurtabb volt mindenkinél. Hamar kieszelt egy tervet. Felkereste az erdőben a szúnyogot. Mit tehetek érted? Kedves barátom, gazdaggá teszlek. Csak egy szívességre lenne szükségem, hízelgett a manócska. Na jól van, mondd, mit kell tennem, egyezett bele. Csak kövess engem. Majd elindultak ketten az asszony kunyhója felé. Mikor leszállt az éj, belopóztak, és elbújtak a szobában. A szúnyog elkezdett a lány körül repkedni és zümmögni. A lány hamar felébredt, össze-vissza csapkodott a kezével, próbálta elhesegetni a szúnyogot. De az csak zümmögött, a lány arca körül körözött, ő pedig egyre dühösebb lett. Nem mész innen! De erre már az anyja is felébredt. Na, mi a baj, szegrada? Csak erre vált a manócska. Végre meghallotta a titkos nevet. Még türelmesen várta, hogy elaludjanak, aztán csendben kiosont a kunyhóból. Másnap vígan ment az asszony házához, és mikor odaért, bekopogott. Jó napot! Azért jöttem, hogy megkérjem szegrada kezét, kiabált be a manócska. Meglepődött az asszony meg a lánya. Hát még amikor az ajtót kinyitották. Ott állt előttük egy apró kis manócska. Az asszony nem tudta, mit évő legyen. De hát a szavát mégse szeghette meg. A manócska bizony tudta a lány nevét. Rendben, neked adom a lányom. Mikor legyen a lakodalom? Kérdezte szomorúan. Ó, azzal nem kell sietni. Elég, ha előbb a hozományt visszük át hozzám, válaszolta a manó, és a lány örült az egy nap szabadságnak. Át is vittek mindent még aznap a manócskához, és aztán másnap ünneplőbe öltözve várták. De bizony a vőlegénynek bottal üthették a nyomát. Az összes kincset magával vitte, és eltűnt valahol az erdő sűrűjében. A ravasz manócska egy messzi hegy oldalában telepedett le, és nem sokára beleszeretett az egyik gazdag manó csodaszép lányába. Mivel már ő is vagyonos manócska volt, senkinek sem lehetett kifogása az esküvő ellen. Hamarosan elérkezett a lakodalom napja. Voltak zenészek messzi tájakról, ételek, melyekről még a manócska sem hallott, és annyi vendég jött, hogy épp hogy elfértek a házban. Manócskáik elégedetten tekintettek körbe a vendégseregen, ám ekkora mennyasszony felkiáltott. Elfelejtettük meghívni a tüzet. Ilyen fontos személy nem hiányozhat. Kérlek, menj el érte, a patak partján lakik. Kérlelte leendő felesége a manót. És ő örömmel ment a tűzért, hisz már régóta szerette volna megismerni. Mikor odaért a rakpartra, már messziről felismerte a tűz lakhelyét, vékony füstfelhő gomolygott az egyik fa felett. Kedves tűzuraság, kopogott be a manócska. Manó lakodalom van a hegylábánál. Azért jöttem, hogy személyesen hívjam meg, mondta illedelmesen. Kedves tőled, fiam, de már jó ideje betegeskedem. Nem hiszem, hogy egyedül képes lennék oda menni, válaszolta bágyat hangon a tűz. Ugyan, ezen könnyen segíthetünk, mondta jókedvűen a manócska. Csak mondd meg, mit kell tennem. Na jól van, de nem lesz egyszerű, egyezett bele a tűz. Gyűjts száraz gajakat és leveleket, azzal szórd be az utat egészen a lakodalomig. Egy keveset a házadba is tégy,
hogy ott is legyen táplálékom. A Manó már szaladt is az erdőbe fát gyűjteni. Mindent felszedett, amit talált. A nagyobb rönküket felhasogatta, majd elindult, s apránként felszórta levelekkel és ágakkal a tűz előtt az utat. Végül odaért az esküvőre, s oda is szórt egy kevéske száraz hüvet, éppen ahogy a tűz kérte. Majd a zenészek húzni kezdték, ő pedig kézen fogta mennyasszonyát, s bevonultak a násznép elé. Eközben a tűz is elindult otthonából. A száraz gajak mentén mindent felperzselt, ami az útjába került. A vendégek már messziről láthatták, ahogy óriási lánggal közeledik a tűz, felette füstfelhő. Mikor aztán odaért a házhoz, a tűz nem állt meg. Hála a Manócskának, aki a házba is szórt egy kis füvet. Könnyen bejutott, és egy szempillantás alatt porig égette a szép kis otthont. A vendégek meg futottak, ahogy csak tudtak. Így járt pórul a Kabzsi Manócska, vesztette el mindenjét egy perc alatt.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mesélj.
1: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
3: Remélem, szót fogadtatok.
1: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni. De apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
3: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
1: Az mit jelent?
3: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
1: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
3: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bor Ádám, a kék házikó titka. Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet hét országon is túl állt egy parányi kék házikó a domb tetején, amiben egy kisfiú élt családjával. A fiúcska nagyon szeretett játszani a kertjükben, ahol mindig csivitelő madarak röpködtek. Hanem aztán egy napon a kisfiú szomorúan ébredt. Senki sem tudta, mi bántja, még az édesanyja sem tudta felvidítani. Kiment a kertjükbe, ahogy azt minden nap teszi, de ott sem talált jó kedvre. A kisfiú szomorúságát látva még a napocska is máshogy sütött, és még a madarak is elhallgattak, mintha ők is elveszítették volna a vidámságukat. A kisfiú nem hagyhatta, hogy a kedves madarak is szomorúak legyenek, ezért elhatározta, hogy minden nap kiszór finomabbnál finomabb madár eleséget a kertjükbe. Így is történt. Ám a madarak még mindig szótlanok maradtak, nem daloltak és nem röpdöstek vidáman. Törte a fejét a kisfiú, búslakodott is eleget, ezért is, meg azért is, míg nem egy este, ahogy a kék házikó teraszán üldögélt. Egy apró, világos barna madárka szállt az ujjára. A madár meg-megrebbentette szárnyait, és csodálatos énekbe kezdett, olyannyira, hogy a kisfiú szívét egy szempillantás alatt megtöltötte újra melegséggel. Akkor értette meg, hogy a madarak csak akkor lehetnek boldogok, ha ő maga is boldog. A fiúcska azóta jól tudja, hogy a vidámság megélése és az apró csodák meglelése az egyik legvarázslatosabb dolog a világon. Attól fogva minden egyes nap mosollyal ébresztette a kertet és etette a kis barátait. A madarak pedig újra vígan énekeltek, csivitelésükkel betöltötték az egész vidéket, olyannyira, hogy annak mindenki a csodájára járt. Így lett a kék házikó kertje ismét az örömbirodalma. A kisfiú megtanulta, hogy a jókedv és a vidámság olyan kincs, amit ha megosztunk másokkal, csak még több lesz belőle.
2: Sziasztok! Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl, a béka, meg a vadkacsa. Réges-régen létezett egy óriási hegység, aminek a közepén egy lapos tetejű hegy állt. A hegytetőt mindig zöld fű és sok-sok illatos virág borította, ezért az állatok szívesen jártak oda. Míg az idősebbek megbeszélték az élet ügyes-bajos dolgait, addig a fiatalok önfeledten játszadoztak a fűben. Éppen egy ilyen játék alkalmával történt, hogy a béka és a nyúl egy nagy aranytálat talált a fűben. A béka mindjárt felkiáltott.
1: Nézd, milyen szép díszes aranyedény! És csak is az enyém!
0: És már nyújtotta is feléje a kezét.
1: Na persze, hisz én már akkor megláttam, hogy valami csillog a fűben, mikor te még a közelében sem voltál. És mivel én láttam meg előbb, ezért engem illet,
0: magyarázta magabiztosan

0: meg azt mondta, hogy az számít, hogy kiért oda előbb. Mivel egyik sem akarta másiknak engedni, a vita kis hián verekedéssé fajult. Aztán hirtelen a ravaszdi nyúl felkiáltott.
1: Elég, mivel úgy tűnik nem tudunk egymás közt megegyezni, arra gondoltam, hogy rendeznünk kéne egy futóversenyt. Aki előbb felér a völgyből a hegytetőre, azé lesz az edény, mondta a nyúl, és közben már el is képzelte, hogy ő nyeri meg a versenyt, és kaparintja meg az aranytálat.
0: A béka elgondolkozott. Tudta, hogy a nyúl sokkal gyorsabb nála, esélye sem lehet ellene egy futóversenyen. De az aranyedény olyan szépen csillogott, hogy minden áron meg akarta szerezni. Így cselhez folyamodott. Leugrált a hegyről, és megkereste régi iskolatársait, akikkel együtt járt a békaiskolába. A fiúk éppen a tó partján sütkéreztek.
1: Jó napot, barátaim!
0: Köszönt oda nekik, majd félrehívta azt a kettőt, aki a legjobban hasonlított rá.
1: Ráértek holnap reggel? Meg kellene leckésztetni a gőgös tapsifülest, mit szóltok hozzá?
0: Brekegte nekik, mire a két varangyosnak felcsillant a szeme. A nyúl már régóta a begyükben volt az állandó csínytevéseivel. Kezet csaptak hát a dologra, és másnap már kora hajnalban a hegylábához ugráltak. A béka gyorsan elmesélte két társának a tervet, majd hárman nekiindultak a meredek hegynek. Az egyiket félúton megállította.
1: Te maradj csak itt, bújj el a levelek sűrűjében, s ha látod, hogy közeledik a nyúl, kezdj el felfelé ugrándozni. Hadd higgye, hogy én vezetek, vartyogta, majd a másik társával felkapaszkodott a hegytetőre.
0: Mikor felértek, beleültette a másik társát az aranyedénybe, ami ott árválkodott egy fa alatt. Majd kiadta az utasítást.
1: Ha jön a nyúl, te csak tégy úgy, mintha előtte értél volna fel.
0: Végül kezet ráztak, és a béka leugrált a hegylábához. Nem kellett sokáig várakoznia, és meg is érkezett a tapsifüles vígan ugrándozva.
1: Na, Brekkencs, felkészültél a vereségre? Kérdezte nagyképűen a nyúl, de a béka meg sem hallotta a gúnyolódást.
0: Rajthoz álltak mindketten, és a kakuk fütyre kezdetét vette a verseny. A béka épp hogy csak elhagyta a rajtvonalat, mire a nyúl már méterekkel előtte járt, éppen ahogy a kis béka gondolta. Nyulambulam pedig nagyokat szögdécselt, s közben egy dallamot dúdolgatott. Nem vette túl komolyan a versenyt, mert már biztos volt a győzelmében. Ám hirtelen a hegy felénél észrevette az ugrándozó békát.
1: Na hát, mikor előzött meg, észre se vettem. Jobban kell figyelnem, mert még a végén lehagy a varangyos,
0: gondolta magában, és megszaporázta a lépteit. Futott a tapsifüles, ahogy a lába bírta, és nem sokára fel is ért a hegy csúcsára. Lihegve odavánszorgott az aranyedényhez, ám legnagyobb meglepetésére ott csücsült benne a béka. Nem értette a nyúl, hogyan érhetett célba előtte, hiszen a hegy felénél lehagyta. De mivel nem talált rá magyarázatot, az edényt végül át kellett engednie a békának. Mikor az igazi béka felért a hegy tetejére, és látta, hogy sikerült a terve, egyből táncra perdült az aranytál körül. Már csak azt kellett kitalálnia, hogyan vigye le a mocsarába. Kötéllel körbetekerte a tálat, majd a vállára vette a kötél végét, és így megpróbálta levonszolni a hegyről. Ám az aranyedény olyan nehéz volt, hogy a béka meg sem bírta mozdítani. A tál csak szilárdan állt egy helyben. Nagyon elkeseredett a kis béka. Végre megkaparintotta az áhított kincset, de túl gyenge volt, hogy hazavigye. már éppen feladta volna, mikor leszállt mellé egy vadkacsa.
1: Mondd csak, kis béka, mi bánt? Miért itatod az egereket? Ápogta a kacsa. Végre megszereztem ezt a szépséges tálat, most meg sehogy sem tudom levinni a hegyről, panaszolta.
0: Ó, ezen könnyen segíthetünk. Majd én leviszem neked a csőrömben, de cserébe add nekem a felét, ajánlotta fel a kacsa, akit egyenesen megbabonázott a fényesen csillogó edény. A béka belement az egyességbe, csak éppen azzal nem számolt, hogy a kacsa majd átveri, és elrepül az egész aranyedénnyel. Hiába kiabált utána, hiába toporzékolt mérgében, a kacsa bizony eltűnt a megszerzett kincsel. A tolvaj vadkacsa egy tó mellett telepedett le, és a sás közé rejtette el az aranyedényt. Annyira tetszett neki, hogy attól fogva mindig a tálban üldögélt, még a tojásait is ott költötte. Éppen akkor történt meg, hogy a kacsa elbóbiskolt egy fél órára, s közben testével annyira felmelegítette az edényt, hogy az aranyszínű festék megolvadt rajta. Mikor felébredt és feltápászkodott az újdonsült fészkéből, nem vette észre, hogy a szárnyával belenyúlt a festékbe, majd véletlenül magára kente. A vadkacsa azóta is mellén viseli a fényes aranyszínt, ami a mohóságára emlékezteti.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

Csukás Mese Rádió. Késő ősszel, amikor az időjárás már hidegre fordul, gyakran találkozhattok a köd jelenségével. A köd igazából olyan, mint a felhő. Csak míg a felhő az égbolton van, addig a köd leér a földre. Például, ha ti egy hegy tetején álltok, akkor ti azt érzékelhetitek magatok körül, hogy jé, mekkora köd van körülöttetek. Viszont, aki egy hegy aljáról nézi a hegycsúcsot, azt mondja majd, a hegy teteje már felhőben van. Tehát attól függ, hogy honnan nézitek a dolgot. Észrevettétek, hogy a mesékben gyakran akkor szokott köd lenni, amikor mondjuk a sárkány várához közeledik a királyfi, vagy egy sötét erdőn kell átmenni a főszereplőnek. A köd sejtelmes, mert ha például ködben sétálunk, akkor nehezebben tájékozódunk, és bizonytalanabbak leszünk abban, hogy jó irányba megyünk vagy sem, mert nem látjuk a mellettünk és az előttünk lévő dolgokat. Viszont egy dolog biztos, nem kell félni a ködben, hiszen az őszi tájat pont ez a tejszerű köd teszi izgalmassá és festőivé. Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki, a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falura megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
2: A napot?
1: Csodálkozott a kecskegida. Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Varázsdoki rendel.
1: Szerintetek hányféle ízületünk van? Na várjatok, sorolom. A koponyánkban olyanok is vannak, amik egyáltalán nem mozognak. Vannak olyanok, amik csak egy irányba mozognak, például az új perceink nyílnak és csukódnak, mint egy ajtó. Más ízületek két irányba is tudnak mozogni, például a csuklónk. A vállunk és a csípőnk pedig gömbízület, azaz körbe-körbe is tudnak mozogni, feltéve, hogy vigyáztunk rájuk és nem rozsdásodtak be. Viszont ha sokat is bírnak, azért nem bírnak mindent. Amikor kiugranak a helyükről, azt ficamnak hívjuk. Ha pedig valaki nem azt szereti, amit én, azt ízlésficamnak.
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké, az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Műsorajánlót hallottatok. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.

0: Figyelem, tánckirályok és tánckirálynők! A Zenevarázs most egy újabb kedvencet hoz nektek. Készen álltok? Szabad a színpad, szabad a nevetés. Induljon a buli!
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban!

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Különben az, hogy innen most szól ez a zene, az is egy csoda.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fülbe mászó, a hírneved igazán nem túl jó.

0: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Most egy pillanatra mindenki dobja el a tabletet. Persze, csak óvatosan, mert jön egy olyan sláger, amit nem lehet ülve hallgatni. Táncolj, énekelj, és legyen ma a világ legvidámabb vasárnapja.
2: Csukás Mese!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Tessék ujjakat föl, mehetünk elkészülni. Mutatom, figyelj. Nád a házam tetteje, tetteje, rászállott a cinnege, váratlan fordulat, hess le róla, cinnege, cinnege, le, csak lustákodunk, igen?

ez gyönyörű. És nem azért mondom, de innen fölül olyan látvány, beleborzongok, de föláll a hátamon a szél. Tessék, mehetünk még egyszer, gyorsabban figyelj ujjakat föl. Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, jó. Rendben van.

Még gyorsabban, gyerünk! No, tessék! Ujjakat föl! Egy, két, há, és... Ez valami madár influenza, ez a...

0: élete. Végtősabban meggyősabban, gyerünk! Gyerünk el, Emil! Figyelj! Egy-két, há, és rád a házam teteje, teteje. Rászállott a cinege, cinege, de hess le róla. Cinege, cinege, mert beszakad a tetejét. Ha beszakad, mi lesz, félem, sárga? Na, cinege, cinege, de hess le róla. Cinege, cinege, mert beszakad a...
1: Köszönöm.

0: Na, ki fáradt el az előző dalban? Gyorsan igyál egy korty vizet, mert most jön egy újabb vidám dal. Ez itt a Zenevarázs, a legjobb családi buli vasárnap délután.
1: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derenget, dorongot, merenget, szorongot, kerenget, dorongot, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Láttad már süsüt?
1: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, néztük tegnap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzeld el, hogy a mamáiknál látom, süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Nyomásom nagyon ütős, ha indulatam, de a fakérgén, a hideg putkos a fakérgén. Csak azt csinálom, ami nekem jó, hangos talán, de gyógyító.

su. Puta puta feira que sas labu. Que faba saluta su chok. Oi ora kai kikop, come back up. Fura bachem da ina saratam. Kopukta ta shokera sham kenyerem. Mordezene imel üzenek én.

0: Mesmes Rádió!
1: Táncolni ér, ugrálni ér, és énekelni is ér. Ez itt a Zenevarázs, és most jön egy olyan dal, amitől a plüss macid is táncra perdül. Maradj velünk, mert a buli még csak most kezdődik.

0: Mit kívántás? Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem már.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mizgatisza vagyok, nem lopom a napot, de nyakam mond a csacsika család.
1: Elég nagy a rakás, de kicsi a lakás, és nem forgatja mesek a család.
2: Van itt náluk hajcinő, kitűnő hangulat, olyan, mint

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Pataki Edit, mese a 4 testvérről. Előadja Pató Márton. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 4 testvér. Egy fiú és 3 lány. Tél, tavasz, nyár és ősz volt a nevük. Öreg szüleik Évapó és Évanyó egyformán szerették őket, igazságosan osztották szét közöttük minden vagyonukat, az évet, 3-3 hónapot adtak mindegyiküknek. Tél volt a legidősebb a testvérek között, az egyetlen fiú, hamar megszokta, hogy erősebb húgainál. Már december közepére mindent megfagyasztott maga körül. Szerette a szépséget, a tisztaságot. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg, ne hasonlítsanak egymásra. Csipkedíszes menyasszony ruhát varázsolt minden fára, bokorra. Óriási jégcsapokat növesztett a házak ereszére, a barlangok bejáratára. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat. Hóbunda alá rejtette az őszi vetéseket. Decemberben fehér karácsonnyal kedveskedett az erre áhítozóknak. Napsütéses délutánokon Tél kis barátnőjével, sugárkával kicsalta a gyerekeket, hóembert épített velük, hócsatákat rendezett közöttük, korcsolya versenyeket a befagyott vizeken, szánkózást a domboldalakon. A fázós apróságok is kimelegedtek a téli játékokban. Januárban vészterhes felhőkkel takarta el az eget, de még februárban is szaporította a hóakadályokat úttalanná vált utakon, korcsolya pályává változtatva a járdát. Kiéheztette a vadakat, a madarakat, és bizony megfagytak a vigyázatlan rovarok, ha nem bújtak eléggé mélyre az avarban, fakérekben. Tél tombolása megszelidült, mikor március elején szépséges húgával, a nevetős szemű tavasszal találkozott. Elfáradtam, kis húgom, panaszkodott neki, és fagyos puszit lehelt rózsás arcocskájára, átadta neki ősz üdvözletét. Jól dolgoztál, bátyuskám, melengedte meg bátyját tavasz játékos jókedvében. Pihentetted a magvakat, puha hótakaróval fetted be az őszi vetéseket, engedted az állatoknak, hogy téli álmot aludjanak. Ügyelj majd a medvebocsokra, ha előmerészkednek. Nagyon picikék, búcsúzott Tél hugocskájától, de a hegycsúcsokról nem húzódott vissza. 1-2 kemény faggyal márciusban, de még májusban is visszalátogatott a kertekbe, megdermesztve barackfák, mandulák virágait, pedig csak hugocskáját szerette volna viszont látni. Mikor tavasz egyedül maradt, Napocska segítségét kérte. Először a vastag hóbundát vékonyították meg, aztán egyre kisebbekre zsugorították a makacs hófoltokat. Az eddig tiszta fehérséget körben a világon a sár vigasztalan feketesége váltotta fel. Tavasz Napocska tüzével külön felmelengetett minden magvacskát, minden ágacskát. Apró kis csírák hajtások dugták ki kíváncsi fejecskéjüket a még didergő földből, aztán szinte szemlátomást nőttek a cirógató sugarakban. A fák és bokrok rügyeket fakasztottak, ezekből levelecskék és virágocskák pattantak ki, de születtek virágok és levelek az eddig csupasz földön is. Tél fehérsége és a sár feketesége után alig néhány nappal színpompába öltözött a világ. Pirosban, sárgában, fehérben, kékben tündököltek a virágok, zöld szint

gyümölcseit, az epret, a cseresznyét, és bőtermést ígért a földeken, a veteményesekben is. Fejesedett a saláta, gömbölyödött a retek, nőtt a hagyma, hogy vitaminnal gazdagítsák az embereket. Már is megjöttél, testvérkém? Fogadta kedvesen idősebb húgát tavasz, miközben ki se látszott a munkából, pedig jócskán maradt még tennivalóm. Sokat dolgoztál, nővérkém, üdvözölte őt elismeréssel nyár. Csacsogással, csicsergéssel teltek meg a madárfészkek, kölykök növekednek az odúkban, kotorékokban, a föld alatt és a föld felett, a fák lombkoronájának magasában és tavaknak, folyóknak mélyében is pezseg az élet. Csodálatosan pompáznak a virágok. Nem megszázszoroztad, hanem meg ezerszerezted a magvakat, a gyümölcsöt, most már csak rajtam áll, mekkorára növelem őket. Aztán ne sokat heveskedj, hugicám, mert gyorsan összeasszalod, amit én életerősnek indítottam. Búcsúzott könnyű puszival tavasz, közben átadta testvérük tél üdvözletét. Nyár felnevelte a kétlábú és négylábú apróságok többségét, megérlelte és aratásra engedte át a gabonát, szabadságra küldte az óvodásokat és az iskolásokat. Kikapcsolódókkal, kirándulókkal töltötte meg a vízpartokat, a strandokat, a hegyeket és a völgyeket, az erdőket és a lugasokat. A fák és a bokrok ontották gyümölcsüket, a tövek termésüket, a barack, az alma, a körte, a szilva, a görög és a sárga dinnye mézédesre ért. Paprika, paradicsom, tök, uborka, borsó, bab gazdagította a kínálatot. Sokat dolgoztál, nővérkém, köszöntötte őt elismeréssel ősz. Segítettél a virágoknak, hogy illatosak, színesek maradjanak, hogy szépségükben pompázzanak. Segítettél a gyümölcsöknek, a terméseknek, hogy ízesek, vitamindúsak legyenek. Segítettél a magvaknak kihordani, megérlelni ezerszeres terhüket. Vadászni tanítottad a négylábúak kölykeit, repülni és élelmet keresni a madárfiúkát. Nekem gazdag tárházat hagysz, hogy a betakarítást megkönnyíthessem. Vigyázz a költöző madarakra, de a vándorokra is, búcsúzott tőle nyár, és átadta neki tavasz üzenetét. Erősítsd még meg az apróságokat, mielőtt elmennél, segíts az itt maradóknak sűrű tollazatot, vastag bundát ölteniük. Nehogy sokat sírdogálj, legyen idő betakarítani a termést, felkészíteni télbátyánk látogatására a termőföldeket. Ősz nyári meleggel, derűs napsütéssel köszöntött be, vidám szüretelőkkel, gyümölcsszedőkkel töltötte meg a kerteket, hegyoldalakat. Emberek és gépek serénkedtek a földeken, hordták kamrájukba, csűrjükbe, pajtájukba a termést. Tücskök ciripelése zengte be az éjszakákat. Színpompás ruhát öltött a környezet, az eddig zöld levelek bíborrá, aranyjá, csodabarnává váltak. Gazdagon illatoztak a kertek, túlérett gyümölcsöket lakmároztak madarak, bogarak, gyűjtögethettek téli raktárjukba mókusok, hörcsögök, sünök, méhek, hangyák. Aztán ősz elszomorodott, sajnálta, hogy a virágokat nem őrizheti meg. Sokat sírt, az utakat sártengerré változtatta. A fák és bokrok minden levelüket lehullatták, csontváz csupaszon diderektek, csak a fenyők várakoztak a térre örökzöld szépségükben. Fűszálakra dérdermett, köd szűkítette össze a látóhatárt. Sokat dolgozták, kicsi hugocskám, köszöntötte őszt tél hideg ölelésével, de gyorsan letörölte arcocskájáról a könnyeket, mielőtt odafagytak volna. Vastag avard biztosítottál, hogy a rovarok elbújhassanak. Mélybe hullajtottad a magvakat, hogy téli pihenésük után jövőre is ezerszeresen fizessenek. Segítettél az embereknek, hogy betakarítsák a termést, hogy gondoskodjanak tűzre valójukról. Te is megérdemled a pihenést. Úgy gondolod, bátyó? Kérdezte ősz, és kivételesen nem kötözködött vele, mert nagyon elfáradt az eltelt 3 hónap szorgoskodásában. Átadta testvérének nyár üdvözletét. Azért egy kicsit szívesen maradok még. Hagyjuk meg az élőlényeknek a melengető napsütés ajándékát. Tél nem mondott ellent kedvenc kisugának, átengedett néhány hetet, hogy még kedvére tevékenykedhessék. Bágyat napsugárral búcsúzott ősz, sok élőlény hálálkodott érte. A növények megköszönték nyárnak és ősznek gyümölcseiket, terméseiket, az állatok is kölykeiket, fiókáikat. Kéréssel fordultak télhez. Vigyázzon álmukra, pihenésükre. December végére tél mindent megfagyasztott maga körül. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg. Csipkedíszes mennyasszonyi ruhát varázsolt minden fára, bokorra, vezetékre. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat, hóbunda alá rejtette az őszivetéseket. Még azok is, akik szerették telet, miközben ajándékait élvezték,
Örültek neki, hogy utána tavasz is, nyár

0: És ősz is következik. Alig találkozunk, mégis ugyanazért, ugyanazokért dolgozunk mindannégyen, sóhajtott Tél, mikor három kisugára gondolt, és a legidősebbre, tavaszra várt. Évanyó és Évapó jogosan lehet büszke négy munkás gyermekére.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kormos István, a kevés kis kakas, aki elmeséli nektek Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát, a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre, a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyúkocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinkét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habogba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj, mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta, volt, nincs, hova lett, a gyöngyöcske oda lett, kukurikú csibekas, megjárta a kis kakas.
1: A kevés kis kakas című mesét hallottátok.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Ha volna egy ikertestvérem, jobban szeretném, mint saját magamat.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró, és ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak. Ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki, és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Domboninneni Mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny.
3: Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy dagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán?
2: Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben.
3: Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy!
2: Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál.
3: Hát persze, folytatta Köles, nem is a dalai lámának, sem a lalai dámának, sem a drámai lalának. A nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, és megkezdődik a várba várt küzdelem az első nagy Domboninneni bajnokság.
4: Mária, szerintem arra céloz, hogy versenyezni szeretne velünk,
2: mondta Janka, a vadmacskalány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát.
3: Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás propán-butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
4: Azt hiszem, most már én sem értem.
2: Bizonytalanodott el Janka.
3: Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk,
2: idegeskedett Köles.
4: De akkor miért nem azt mondod?
2: Kérdezte Janka.
3: Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
2: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött elemér.
3: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
4: De hiszen mi nem tudunk repülni,
2: vetette ellene Janka.
3: Ez igaz,
2: ismerte el Köles,
3: akkor legyen roller verseny.
4: De neked nincs is rollerod,
2: értetlenkedett Janka.
3: Hát, ez is igaz.
2: Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe.
3: Akkor én repülök, ti meg rolleroztok, a leggyorsabb győz!
5: A leggyorsabb győz!
2: Kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
4: Most már végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
5: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
2: csapotta mellére büszkén Dinnye.
3: Nem bánom én, csak induljunk már,
2: türelmetlenkedett Köles. A Domboninneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, Dinnye pedig nos, igen, Dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
5: Győztem!
2: Kiáltozza Dinnye.
3: Nyelves futás nem ér, csalás!
2: Csapdott tühösen Köles.
5: Hogy nem ér?
2: Értetlenkodik Dinnye.
5: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te, szögezi le elemér. Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
2: Tudakozódik Dinnye.
4: Ne veszekedjetek, zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót. Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüst keksz és a bronz keksz díjat, Dinnye pedig megkapja a platina keksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
6: A Csukás Mese Rádió. Zenében is jó választás. Vidám, játékos gyerekdalok.
7: Ez kell nyáron semmi más. Balatoni strandolás.
6: Versek, megzenésített mondókák. Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval. Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet.
8: Mindenki eltaposna, bár ne lennék poloska.
6: Este nyugtató hangulatú zenék pihenéshez, elalváshoz. Csukás Mese Rádió. Zenében is jó választás. Rádió egyfejűeknek.

cigány. Etess meg! Fényesítsd ki a cipőmet, sika-sika. Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám.

0: Linda csodába érinkód.
1: Na!
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok, nyomomban a kivonás, ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencsére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenekülhetett. Befutott egy kapu alá. Csak hogy akkor már nem volt ötös, hanem csak négyes, és ráadásul még az egyik ujja is hiányzott. Szegénykém, mit tettek veled? Ugye összeverekedtél a társaiddal? Riadó, meneküljön, aki tud, mert a nyájas hang ugyan csupa részvét, de tulajdonosa maga az osztás személyesen. A szerencsétlen négyes vékonyka hangon suttogta, jó estét, s a kapu alól megpróbált kisurranni az utcára, de az osztás fürgébb volt, és cakk! Az ollójának egyetlen nyisszantásával ketté vágta. Két kettes lett belőle. Az osztás zsebre vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra. Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg! Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes. Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszáll. De ó, jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat. Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt, még mosolygott is. Na nézd csak, nézd. Hát nem volt más, mint a szorzás. Páratlanul jószívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen, kiáltott fel boldogan a hatos, tiszta kitűnő lettem, tiszta kitűnő, meg még egy.
2: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végigrakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és Csukás István Töf-töf elefánt című meséskönyvéből a Síró rívó krokodil című mesét mondom el nektek. A majom kenyérfa törzsén megnézték az új táblát. Egy krokodil volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábla mutatott. Ahogy mentek, battyogtak, Töf-töf felemelte a fülét, mozgatta, kagylózott, hallgatózott, valahonnan sírást hozott a szél. Robi is fülelt, s meghallotta a sírást. De merről jön? Töf-töf radarozott a fülével, körbeforgatta, majd jobbra mutogatott. Arról jön a sírás. Robi merezgette a szemét, de nem látott senkit, csak nagy fatörzseket, mivel közben odaérkeztek a folyópartra. A fatörzsek össze-vissza hevertek a parton. Közelebb ment, sorban lehajolt, és sorban meghallgatta mindegyik fatörzset. Nem sír, motyogta. Esse, meg esse. Az utolsó fatörzshöz érkezett, s rögtön felzengett a sírás.
2: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
1: Robi csodálkozva hallgatta. Egy síró fatörzs. Lehajolt, paskolgatta, ütögette, rázogatta. A fatörzs kinyitotta a szemét. Pislogott, recsegve kinyitotta a száját. Hatalmas szája volt, tele hegyes foggal, félelmetesen tátogott. Robi megijedve hátraugrott, Töf-töfhöz bújt, hiszen ez egy krokodil. Borzongva nézték a tátott szájú krokodilt. A krokodil sírt, zokogott, hüppögött, csattogtatta a fogát, s potyogtak a könnyei.
2: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
1: Rémes volt ez a sírás-rívás. Befogták a fülüket, de úgy is hallották. Zengett tőle az egész környék. A krokodil kíváncsian pislogott rájuk. Két zokogás között nézte őket figyelmesen. Mit csináljanak ezzel a bőgő masinával? Robi a zsebében kotorászott, elővette a zsebkendőjét, s óvatosan a krokodilnak dobta. Töröld meg a szemed! A krokodil elkapta a szájával a zsebkendőt, s fogcsattogtatva megrágta, lenyelte, s bömbölt tovább szívszaggatóan.
2: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
1: Töf-töf suttogott Robinak. Ne vettessük meg! Robi bólintott. Kezd te! Töf-töf bohóckodott, pofákat vágott, vigyorgott, felfújta magát, az ormányával trombitált, becsavarta a fejét a fülébe, bukfencezett, az ormányán állva egyensúlyozott. Olé! A krokodil ámulva nézte Töf-töföt, a mutatvány végén tapsolt, de a sírást nem hagyta abba. Zokogott keservesen.
2: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
1: Töf-töf felegyenesedett, s fáradtan legyintett. Ez nem sikerült. Robi vetette be magát a nevettetésbe, vagyis most ő próbálta megnevettetni a síró rívó krokodilt. Kivett egy almát az elemózsiás kosárból, felmutatta. Látod? A krokodil sírva bólogatott.
2: Látom, brühühü.
1: Mindjárt nem látod, rikkantott Robi. Elfette a másik tenyerével az almát, belefogta a tenyerébe, s eltüntette. Felmutatta az üres kezét. Volt alma, nincs alma. Nem látod? Na látod! A krokodil zokogva álmélkodott, tapsolt, de a bőgést sem hagyta abba.
2: Hüp-hüp, szép-szép, brühühü.
1: Robi nem csüggett. Egy bokorról letört egy vesszőt, a kosárból kivett egy tányért, a vesszőre tette, pörgette, s lassan felemelte a levegőbe. Azután a vesszőt a pörgő tányérral a homlokára helyezte. Legugolt, felállt, mint egy világhírű cirkuszművész. Lekapta a tányért, s meghajolt. A krokodil szájtátva figyelt, tapsolt, de a sírást sem hagyta abba. Hult a könnye, mint a záporeső. Robi tanácstalanul rázta a fejét. Rémes, az agyukra megy ez a zokogás. De azért megint összeszedte magát. Fütykoncert, adta ki a jelszót. Fütyültek, mint két megkergült sárgarigó. Füty, füty, füty, tülülő, füty, füty, füty. A krokodil fülelt, lágyan ingatta a fejét, de nem hagyta abba a sírást. Zokogott szorgalmasan.
2: Hüp, hüp, szíp, szíp, brühü.
1: Robi megbökte Töftöföt. Hangutánzás. Brekegés. Brekegtek, mint két megveszett kecskebéka. Brekeke, kuaksz, kuaksz, brekeke. Töftöv befogta az ormányát, recsegett, mint egy rekett trombita. A krokodil borzongva, a fülét befogva hallgatta a brekegést, de a sírást sem hagyta abba.
2: Hüp, hüp, szép, szép, brühü.
1: Ez sem sikerült. Robi suttogott. Altassuk el, altatódal, egy, két, hár. S két szólamban énekelték az altatódalt. Gyermekem, ó, aludjál! A krokodilnak lekókadt a feje, elnehezedett a szempillája, lehúnyta a szemét. De a sírást sem hagyta abba, lehúnyt szemmel hüppögött, itatta az egereket.
2: Hüp, hüp, szép, szép, brühühü.
1: Ez sem jött be. Töftöv suttogott Robi fülébe. Röhögjünk, hát ha kedvet kap. Röhögtek, nevettek, hahotáztak, hi-hi-hi, ha-ha-ha, bruha-ha-ha. A hasukat fogták, nyerítettek, cifrázták. Töftöv a földön hempergett, az ég felé rugdosott, mint akit elkapott a kacagó görcs. A krokodilnak vigyorra húzódott a szája, úgy figyelte őket. De a sírást sem hagyta abba. Vigyorogva zokogott.
2: Hüp, hüp, szép, szép, brühü.
1: Abba hagyták a röhögést, legyintettek. Ez se jó. Robi a homlokára csapott. Megvan, itt a megoldás. A saját fegyverével kell legyőzni. Töftöf bólintott. Zseniális ötlet. Nagy levegőt vettek. Sírtak, zokogtak, hüppögtek és szipogtak. Csak úgy zengett a környék. Robi sírva dörzsölgette a szemét. Töftöf trombitálva zokogott.
2: Hüp, hüp, szip, szip, brühühühü.
1: A krokodil megdöbbenve figyelte őket. És abba hagyta a sírást. Szánakozó pofával odamászott Töftöfhöz, finoman bökötte az orrával, ne sírj! Lágyan megnyalta Töftöf arcát, letörölte a könnyeket. Majd Robihoz kúszott, alányult a fejével, lágyan felemelte és ringatta, mint a bölcsőben a csecsemőt. Ne sírj! Robi vigyorogva ringott, s magában ámoldozott, hogy na hát, milyen érzékeny lelkű ez a krokodil. A krokodil vidáman harsogott, és elfelejtette a sírást. Csúszda! Hopp! Felemelkedett az első lábára. Robi lecsúszott a hátán. Most vissza! Hopp! Felemelte a farkát, Robi visszacsúszott. A krokodil intett Töftöfnek. Gyere te is! Elférsz! Töftöf is felmászott a krokodil hátára, s nevetve, visongva csúszdáztak. Hi-hi-hi, a krokodil velük nevetett. Bruha-ha, bruha-ha. Tele szájjal nevettek mind a hárman. Csak úgy visszhangzott a környék. Leszálltak a krokodil hátáról. Robi szelíden megkérdezte. Miért sírtál? A krokodilnak megint legörbült a szája, szipogva mondta, mert olyan csúnya vagyok. Ha belenézek a víz tükrébe, látom, hogy milyen csúnya vagyok, hogy milyen rettenetesen csúnya vagyok. Robi gyorsan válaszolt, mielőtt megint eltörne a mécses. Figyelj! Csak akkor vagy csúnya, ha sírsz. Ha nevetsz, egyáltalán nem vagy csúnya. Majdnem szép vagy. Ha mosolyogsz, bátran belenézhetsz a tükörbe. Ha nevetsz, szépen kisimul az arcod. A krokodil félve kérdezte, mint aki nem hisz a fülének. Biztos, biztos, vágta rá Robi. Próbáld ki. A krokodil kipróbálta. Hatalmasat kacagott, borzasztóan röhögött, élesen visítva vihogott, és belenézett a vízbe. A víz fölé hajolva gyönyörködött a tükörképében. És a röhögést sem hagyta abba. Sietve otthagyták, mert ez a kacagás, röhögés és visítás is rémes volt, bár egy fokkal jobb, mint a sírás-rívás. Visszabattyogtak a majom kenyérfához. A távolból hallatszott a fülrepesztő kacagás, meg vihogás, meg röhögés. Robi áthúzta a krokodilos táblát. Láttuk a krokodilt is. Borzasztóan sírt. Azért a röhögés se piskóta, tette hozzá Töftöf, és ő is megborzongott. Braj!
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
3: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi, vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
4: Csukásmese Rádió.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
0: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem, szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? De jó, hogy újra együtt vagyunk. Október dereka felé járunk, reggel már csípősebb a levegő, a fák pedig, mintha minden nap másik ruhát vennének fel. Vakkancs ma egy jó nagy sétát tett az én drága szomszédommal, Petrával, és bizony ma úgy érkezett vissza az erdőből, hogy egy sárga falevél tapadt az orrára. Igen, kiskutyám, levél, csak éppen nem az a fajta, amit felszoktunk bontani.
3: Pedig én már azt hittem, hogy az ősztestvér is írt nekünk. Kedves csukibukik, küldök nektek 3 marék sárgát, 2 marék pirosat és egy nagy adag barnát.
2: Ha az ősztestvér személyesen nem is írt, de Barnabás anyukája küldött nekünk valamit. Molnár Maráci Barnabás 3 éves, és az óvodába menet a Celldömölki liget fáit figyelte. Annyira megtetszettek neki az őszi színek, hogy meg is festette őket. Köszönjük, Barnabás, igazán szeretem azokat a rajzokat, amelyekről rögtön eszembe jut valami. Barnabás képéről például az, hogy ősszel bizony sok gyümölcs érik be a fákon, alma, körte, szőlő, dió. Nektek melyik a kedvenc gyümölcsötök?
3: Nekem a gyémánt szőlő.
2: Na de Ládikám, az csak a mesében létezik.
3: Na akkor most megtudják a csukimukik is, hogy milyen az igazi gyémánt szőlőszem. Füleljetek!
5: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
6: Csukás meseposta, jó kedv, borítékolva.
0: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Polyák Anita vagyok, és ma Kovácsné Demeter Mónika Iringó Gyémánt szőlőszem című meséjét olvasom el nektek. Nagyon messze innen, a színbombás, vadvirágos réteken túl, a kéklőhegyek között állt egy kis ház, melynek lakója egy fiatal szőlős gazda volt. A lankás hegyoldalban már sárgállott és piroslott a számtalan tőkén a gyümölcs. Így egyik délután, amikor az ifjú kiment a szőlőbe és ellenőrizte a termést, eldöntötte, hogy másnap elkezdi a szüretelést. Holnaptól nagyon sok munka lesz itt, de ma még pihenhetek, gondolta, és leheveredett az egyik sötét-zöld levelű tőke árnyékába. Figyelte a naplementét és a narancsárga sugarak játékát, és elálmosodott. Hamarosan álomba merült, és csak akkor ébredt fel, amikor már a hold ezüstös fénye világította be a környéket. Beesteledett, ideje hazamenni, gondolta, és ebben a pillanatban egy dallam szállt felé. Tiszta csengő hang úszott a levegőben, amely azonnal elvarázsolta. Vajon kié lehet? Kérdezte magában, és lassan elindult arra, ahonnan hallotta. Néhány lépés után egy sudár termetet látott a poros úton. Aranyszínű ruháján táncolt a holdsugár, barna haja hullámokban omlott a vállára. Az ifjú két ugrással utolérte, s megszólalt a háta mögött. Ki vagy te? Kérdezte izgatottan. A lány megfordult, és ijetten nézett a fiúra. Amikor jobban megnézte, s látta a becsületes arcot, a sötétkék szempárt, az erős karokat, teljesen megnyugodott. Úgy érezte, hogy megbízhat benne, és örült, hogy oly sok magányos hónap után végre talált valakit, akivel beszélgethet. A szőlőtündére vagyok, mondta kedvesen. Hogy lehet, hogy eddig még nem találkoztunk? Érdeklődött a fiú, akit szinte megbabonázott a lány szépsége. Nappal egy szőlőszembe vagyok bezárva, csak éjszaka mutathatom meg magam. Akkor azonban senki nem jár erre, felelte a lány. Valóban nem. Nézz körül, ameddig a szem ellát magas hegyek vesztek körül bennünket. Ezen a lankás hegyoldalon terem csak gyümölcs, és ez mind az enyém. Egyedül élek, sötétedés után behúzódom abba a kis házba, mutatott a fiú az otthona felé. De ha te a szőlőtündére vagy, akkor ezt tudnod kellene, folytatta. Nem tudtam, mert egy gonosz manó elvette a varázserőm, a mindentudó tündérkönyvem, a varázspálcám, és bezárt egy szőlőszembe. Felelte a tündér. Hogy tehette ezt veled? Háborodott fel az ifjú. Azért tette, mert haragudott rám. Ő a manó király fia, és feleségül akart venni. De én nem mentem hozzá. Mérgében mindent elvett tőlem, ami tündérét tett, és nappalra egy szőlőszembe zárt, hogy senki se láthasson. Éjjel ki tudok jönni, mert ennek a manónak a varázslata a sötétben nem hat. Hogy törhetem meg az átkot? Kérdezte az ifjú. Azt nem tudom. Hajtotta le a fejét a szőlőtündére. Megkeresem a szőlőszemet, amelybe bezártak, ígérte a fiú. De a lány a hatalmas szőlős hegyoldalra mutatott, és szomorúan megrázta fejét. Az ifjú szőlős gazda és a szőlőtündére hajnalig beszélgettek. A fiú megvigasztalta, hogy a tündéri hangját és szépségét nem bírta elvenni a gonosz manó, a mindentudó könyvet, a varázspálcát és a szabadságát pedig vissza lehet szerezni, és egész éjjel le se tudta venni a szemét a lányról. Amikor a nap első sugarai megjelentek az égbolton, a szőlőtündére egyik pillanatról a másikra úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. A fiú kereste, kutatta, de sehol sem találta. este újra itt maradok, és akkor találkozhatok vele, gondolta. És mivel eljött a szüret ideje, elkezdte szedni a szőlőt. Napokon keresztül nem aludt, mert minden este várta, hogy a szőlő tündére megjelenjen. És amikor ott volt, egymás szavába vágva mesélte,

0: s azt látta, hogy a cinege a csőrével egy gyémánt szőlő szemet kopogtat. Először megörült, hogy gazdag ember lett, hiszen ez a gyémánt sokat ér, ha eladja, vehet rajta nagy házat. De a csodás hangok, amelyek a kopogtatás nyomán szóltak, emlékeztették valamire, vagy inkább valakire. Közelebb hajolt, a kismadár elröppen, ő pedig úgy érezte, hogy a szőlőtündére itt van a közelében. A gyémánt hangja a szőlőtündérnek énekét idézi bennem. Ebben a gyémánt szőlő szemben ül bezárva szegény, gondolta, és így kiáltott. Gonosz Manó, megtaláltam a gyémánt szőlő szemet, amelybe bezártad a szőlőtündért, engedd ki őt. Erre elsötétült az égbolt, és nagy dérrel, durral egy fekete sason megérkezett a Manó. Vedd le a gyémánt szőlő szemet, és vidd a piacra, gazdag ember leszel, vigyorgott rá gonosz úr. Nekem nem a gyémánt kell, hanem a lány. Akkor leszek a világ legboldogabb, leggazdagabb embere, ha ő kiszabadul, és egész nap bele lehetek, felelte a fiú. A Manó arcáról leolvadt a mosoly, mert a gyémánt szőlőszem leesett a tőkéről, és kipattant belőle a szőlőtündére. Megtört az átok a te szavaidtól, kiáltotta és megölelte a fiút. A gonosz Manó látta, hogy ennyi szeretettel szemben ő már semmit sem tehet, és mérgesen távozni készült. Hó-hó, barátocskám, kérem vissza a mindentudó könyvet és a varázspálcát, kiáltotta a fiú, és elkapta a Manó frakját. A Manó előbb arra gondolt, hogy megverekszik vele, de aztán úgy döntött, hogy inkább jóban lesz ezzel a bátor ifjúval, aki egyáltalán nem fél a gonoszságtól, hanem szembeszáll velük. Te győztél, vidd a könyvet és a varázspálcát, mondta, és kettőt tapsolt, észak és dél felé. Egy szempillantás alatt ott termett a két varázsdarab. A szőlőtündére boldogan vette a kezébe őket. Nem bántalak, de nem leszek a barátod sem. Ahhoz még bizonyítanod kell, hogy jó útra tértél, felelte a fiú. Igyekezni fogok, hogy jó Manóvá váljak. Leszünk mi még barátok? Felelte a Manó, és elszállt a madár hátán. Az ifjú szőlősgazda és a szőlőtündére együtt készítették el a mustot. Közben úgy összemelegedtek, hogy pár hét múlva megtartották az esküvőt, és egész életükben együtt maradtak. A Manó addig-addig látta el a világot jó cselekedetekkel, hogy a fiú elismerte, hogy megváltozott, és elfogadta barátjának.
1: Az egyik legnagyobb kincs bizony a barátság. Jut eszembe, szerdán ismét találkoztam Kázmér barátommal. Magával hozta azt a régi mesekönyvet is, amelyben a múltkor talált három jel, a korona, a madártól és a híd nyomát kereste. Leültünk az öreg fa tövében, vakkancs mellénk telepedett, és együtt kezdtük lapozni a könyvet. Sokáig semmi sem történt, majd egy apró szellő fuvallatára a híd körül lassan kirajzolódott egy üzenet. Ami összeköt, erősebb annál, mint ami elválaszt. Kázmérral összenéztünk. Nem tudtuk még pontosan, mit jelentett az üzenet, ezért tovább figyeltünk minden apró jelre. Akkor úgy tűnt, mintha az első nyomot maga az ősz fújta volna elénk. Amikor újra a könyvre néztünk, a híd egyik fele aranyszínűvé változott. Csak az egyik fele ragyogott, a másik továbbra is szürke maradt. Kázmér sokáig nézte, aztán azt mondta, biztosan hiányzik még valami ahhoz, hogy a híd teljessé váljon. Ekkor megérintette a mesekönyvet, s láss csodát, a könyv lapjai alatt, mintha halk kattogást hallottunk volna. Vakkancs rögtön a mesekönyv alá szimatolt, de nem talált ott semmit. Kázmér felemelte a könyvet, megrázta, még az oldalait is végig pörgette, de a kattogás abba maradt. Letette. Felemelte. Semmi. Letette. Vakkancs már annyira beleélte magát a nyomozásba, hogy a két melső mancsával kaparni kezdte a földet ott, ahol a könyv feküdt. A falevelek repültek jobbra, balra, és a gyökerek között megcsillant valami. Egy egészen apró részből készült fogaskerék volt. A szélén parányi fogacskák sorakoztak. Kázmér óvatosan a tenyerébe vette. Abban a pillanatban a mesekönyv lapján a híd egyik fele újra aranyszínűvé változott, a kiskerék pedig kattant egyet. Megpróbáltuk ráilleszteni a könyv borítóján lévő három jelre. A koronához nem illett, a madártollhoz sem. A híd alatt azonban észrevettünk egy apró, kör alakú mélyedést. Kázmér beletette a fogaskereket. A híd másik fele is felragyogott. Alatta lassan újabb mondat jelent meg. Ha ketten indulnak, együtt is érkeznek. Ketten indulnak, együtt érkeznek. Vajon kik indulnak el? Hová kell megérkezniük? És miért éppen a híd ragyogott fel? Vakkancs közben a könyvet szimatolta, aztán hirtelen felkapta a fejét, mert valahonnan az öreg fa belsejéből ugyanazt a halk kattogást hallottuk. Ekkor a könyv is rázendített. Aztán egy pillanatra minden elcsendesedett. Hogy mi történt ezután az öreg fánál, azt nem sokára elmesélem, de előtte még hallgassunk meg egy olyan mesét, amelyben egy nem hétköznapi csodamalomról hallhattok. Ti mit kívánnátok tőle?
2: Én még több mesét! Beletennék egy picurka történetet, és kijönne belőle 300 óriási mese! Yeah.
3: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás. Ez a mese.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leőrölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benn a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványoló malom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpanjon vadfolyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett sáncot hánytunk, partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövi halat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a mélyből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent, megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a faragács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe furtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyóka régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálat. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búzaszemmel, beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az őrletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Őrletőknek semmi nyoma, s a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
Hát egyszer csak minyamányi ott terem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem olyót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagy mérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: Képzeljétek el, hogy levelet kaptam egy kisfiútól, mégpedig Palkó egyik osztálytársától. Nagyon érdekes dolgot mesélt el benne. Azt mondta, na de inkább nem is én mondom el nektek, majd Palkó beszámol róla. Fel is hívom.
1: Szia, nagypapa! Mi újság?
0: Hát te meg miért lihegsz, Palkó? Csak nem futottál valahová?
1: Éppen edzek. Tudod, nemrég részt vettem valami futóversenyen, és már is készülök a következőre, annyira jó volt.
0: Igen, igen, hallottam róla. Na és milyen volt? Mesélj!
1: Azt hiszem, elég jó formában voltam. Beleadtam apait, anyait a versenybe. Már majdnem célba értem, és csak egy osztálytársam futott előttem. Ekkor történt egy nem várt fordulat. Az osztálytársam elesett közvetlenül a szél előtt. Nem lett volna sportszerű, ha én szakítom át a célszalagot, inkább megálltam és segítettem neki. Együtt léptünk át a célvonalon, és akkor hirtelen mindenki nagy éjjelzésben tölt ki. Felállva tapsoltak minket, még a tanáraink is mosolyogtak.
0: Na, hogy mosolyogtak, kisunokám, hiszen egy fantasztikus tettet hajtottál végre. Tanúbizonyságot tettél a segítőkészségedről, az emberségedről, és ez mindennél többet ér.
1: Még a versenybíró is odalépett hozzánk, és azt mondta, hogy nagyszerű példát mutattam mindenkinek. Egyébként, nagypapa, te honnan tudsz a versenyről? Épp ma akartam neked elmesélni. Eddig titokban tartottam.
0: Onnan tudom, hogy kaptam egy levelet az osztálytársattól, akivel együtt nyertétek meg a versenyt, s ő mindent részletesen leírt nekem. Én pedig ennek örömére készítettem neked valamit. Ha a sejtésem nem csal, akkor már meg is kaptad, szaladj csak be gyorsan a házba. Szerintem anyukád már kikészítette neked a csomagot.
1: De hiszen ez egy oklevél és egy medál. Tényleg te csináltad?
0: Igen, a tiszteletedre. Megérdemled.
1: Nagypapa, ezek csuda klasszak. Nagyon örülök neki. Ki is teszem őket az asztalomra. Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen, Palkó. Számomra te egy hős vagy. Büszke vagyok rád, kisunokám.
1: Nagyon jól esik, hogy ezt mondod, papa. Megyek, megmutatom anyáinak és Pankának is. Na, szia!
0: Szervusz, Palkó, szervusz! Nos, csukimukikáim, ti mit tettetek volna egy hasonló helyzetben? Ugye ti is felsegítettétek volna a másikat? No lám, nézzük, ezúttal kinek a levelét hozta ide ez az édes okos postás kutya.
2: Édes okos, hogy oda ne rohanjak? Én is szaladnék, ha négy lábam lenne.
0: Csoda mese, ládikám, ne irigykedj. Téged is sokat dicsérlek, már csak a megszólításoddal is, mint csoda.
2: Jó, ez igaz, de akkor is azt szeretem, ha mindig, de mindig dicsérsz.
0: Ládikám, nyugodj meg egy kicsit, inkább azon járjon a kis fedeled, hogy ezúttal Petra miről is mesél nekünk. Elfelejtettem, amikor a minap említette.
2: Én tudom, egy olyan játékról, amit a te unokáid is nagyon szeretnek reptetni.
0: Hamarosan megtudjuk, hogy mi lehet ez a játék, de előtte még elolvasom Abigail levelét. Kedves István bácsi, szeretettel küldöm ezt a levelet. Én Kisvillő Abigail vagyok, 5 éves, Gyergyószent Miklósról. Szeretném, hogy a csoda meseládika rengeteg pompom mesét sugározzon. Köszönöm szépen előre is. Imádom Vakkancsot, a rajzom Gyömbi Szupercica családját ábrázolja. Köszönjük szépen, Abigail, és Vakkancs, hallottad? Téged külön is megemlített.
2: És engem is, sőt, tőlem rengeteg pompom mesét kért. Már nyitom is a fedelemet.
0: Lassan a testen, ládikám. Megbeszéltük, hogy most Petra meséjét hallgathatjuk meg.
2: Jaj, de várj, alig bírom visszahúzni. Ez nem úgy működik, mint a radírpók, hogy csak úgy kitöröl mindent. Na, végre sikerült.
0: De ügyes vagy, ládikám. Igaz, csukimukik? Füleljetek, mert úgy hallottam, hogy egy nagyon izgalmas történetet mesél el nektek Petra.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Ez a Csukás Mese Posta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
5: Gévai Csilla. Mese a kétarcú papírsárkányról. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Drága barátaim, belerázkódtatok már az óvodai és az iskolai napokba? Így megy ez. Egyszer még nyár van, aztán itt az ősz. Engem ez az évszak mindig nagy tervekre sarkal. Ahogy megérzem a hűvösebb őszi szellőt, egyszerűen úgy érzem, elememben vagyok. Énekelek, rajzolgatok, tervezgetem a dolgaimat. Lehet, hogy mindez tényleg az őszi szél miatt lehetséges. Ki tudja? Ilyenkor ősszel sok munka vár a kertben is. Ha mindennel kész vagyok, kiülök a hintaszékembe, és csak nézem, hogyan virágoznak az őszi kikericseim és a krizanténjaim. Ma ebben a székben visszaemlékeztem egy nagyon érdekes történetre, amit az anyukám mesélt nekem, amikor kislány voltam. Gondoltam, elmesélem nektek, mert nagyon érdekel, hogy ti hogyan választanátok.
6: Választani?
5: Na figyelj csak, már mesélem is. Volt egyszer a városkánk szélén egy különös kert. Nem volt benne sem almafa, sem körtefa, sem rózsabokor. Viszont volt benne más érdekesség. Ugyanis ebben a kertben színes papírsárkányok laktak. Voltak közöttük kicsik és nagyok, hosszú és rövid farkúak, szögletesek és kerekdedek. Aztán akadt olyan is, amelyik úgy nézett ki, mint egy hatalmas pillangó. Higgyétek el nekem, rengeteg színű és formájú papírsárkány lebegett a kert felett, egy-egy madzaggal odaerősítve jó erősen a kerítéshez. De vajon ki volt ez a kert? Figyeljetek csak, mondom már is. A kert gazdája egy idősödő, kissé magának való művész volt, aki egész életében papírsárkányokat festett. Akkoriban a városkában mindenki ismerte őt, és ő igazából arról volt híres, hogy soha, de soha nem festett két ugyanolyan sárkányt. Ha az egyik kék volt, a következőt narancssárgára festette. A harmadikra csillagokat festett, a negyedikre pöttyöket és hullámokat, a következőre meg faleveleket és apró madarakat. Volt olyan papírsárkánya, amelyre egy egész erdőt festett, aztán egy másikra pedig csak egy piros pöttyöt rakott. Épp mihez volt kedve? Az emberek gyakran megálltak a kert kerítése előtt, s meglesték az alkotásait. Vajon ma milyen színű papír sárkány készül? Kérdezték egymástól. Az ősz beköszöntével az idős művész új ötlettel állt elő. Ezeken a szeles napokon, mondta egy reggel, miközben egy hatalmas tekercs papírt gurított végig az asztalon, kétarcú sárkányokat fogok készíteni. Azokat nagyon szeretik a vásárlóim és a gyűjtőim is. Kétarcúakat? Kérdezte a mester macskája, akit akár a festő segédjének is nevezhetnénk, hiszen néha ő segített előkészíteni a papírokat a festéshez.
7: Két oldalúakat, pontosította művész. Az egyik oldalukon mosolygós arc lesz, a másikon viszont szomorú.
5: Azzal gyorsan neki is látott ennek az arcokkal teli őszi sorozatnak. És minden úgy lett, ahogy a festő mondta. Gyülekeztek a kert kapuhoz kötözött papírsárkányok, és ezeknek az egyik oldalán tényleg vidám arcok voltak festve széles mosollyal, még a szemük is csillogott. Azonban a sárkányok másik oldala maga volt a szomorúság. Ezeken az arcokon a szájak lefele görbültek, a szemek pedig, mintha könnyesek lettek volna. A festő nagyon is meg volt elégedve a kétarcú papírsárkányaival. Mi tagadás? Tényleg az összes arc nagyon kifejező lett. Ha mosolygós volt, azért. Ha szomorú, akkor meg azért. Volt ezek között egy különösen szép sárkány, amelynek az egyik oldalát narancssárgára, a másikat pedig lilavörös színűre festette a művész. Akik elmentek a kert kerítése mellett, és jobban szemügyre vették az arcokat, jól láthatták, hogy ennek a sárkánynak a mosolygós oldalán két apró szeplő is virított az orra mellett. Egy este, amikor már majdnem kész volt a festő az egész sorozattal, hirtelen nagy szélvihar kerekedett. Ide-oda szálltak az újonnan kikötött papírsárkányok. Egyszer csak egy nagyobb fuvallat olyan erősen ragadta el a szeplős papírsárkányt, hogy eloldott a kötele, és csak szállt és szállt egyre feljebb idegen városok felé. Ahogy följebb kapta a szél, a város házai apró pontokká zsugorodtak. A sárkány egyik oldala felfelé nézett, és csak mosolygott, nagyon élvezte az utazást, a sárkány másik oldala azonban lefelé tekintett, és szomorúan figyelte a földet. Napokig repült így a sárkány, céltalanul, egyszerre mosolyogva és szomorkodva. Átrepült mezők, erdők és folyók fölött, éjszaka pedig a csillagokat bámulva ringatózott a légben. Egy hűvös reggelen aztán a szél hirtelen lecsendesedett. A papírsárkány ekkor zuhanni kezdett. Egy bokor fölött még éppen át tudott repülni, de aztán neki csapódott egy kerítésnek, majd lehuppant egy járda kellős közepére. Éppen ebben a pillanatban érkezett oda egy kisfiú, aki az iskolája felé igyekezett. Amikor a fiú meglátta a földön heverő sárkányt, rögtön elhatározta, hogy nem hagyja ott csak úgy, hanem magával viszi. Alaposan körülnézett, hát ha meglátja azt az embert, aki elhagyta. De mivel egy lélek sem járt éppen arra felé, tanácstalanul megszólította a papírsárkányt. Hát te meg hogy kerülsz ide? A papírsárkány pont a mosolygós arcával felfele feküdt a földön, így a kisfiúnak is mosolygósan válaszolt. Ide fújt a szél, most már a tiéd vagyok, leszünk barátok? A kisfiú rögtön visszamosolygott rá, és boldogan rávágta. Persze, hogy leszünk, olyan gyönyörű vagy, és milyen szép a színed is, szikrázó narancssárga, a kedvencem. Aztán óvatosan felvette a földről a sárkányt, és megfordította. Viszont a sárkány másik, bordós színű oldala szomorúan nézett vissza rá. A kisfiú azért ennek az oldalnak is udvariasan köszönt. Szervusz! Hát te meg mitől vagy szomorú? Talán megütötted magad? A szomorú arc így válaszolt. Persze, hogy megütöttem. Minden porcikám fáj. Jellemző, hogy én estem arccal a föld felé. Micsoda igazságtalanság! A kisfiú tudomásul vette, hogy a papírsárkány kissé furcsán viselkedik, de azt remélte, hogy majd az iskoláig a szomorú oldal is megvigasztalódik. Amikor a kisfiú a papírsárkánnyal a hóna alatt belépett a terembe, minden tekintet rászegeződött. A tanítónéni is nagyot nézett. Gergő! Jó reggelt! Mi van a hónod alatt? Egy papírsárkány, felelte a fiú. Azt látom. De miért hoztad ma be? Nincs se rajz, se technika óránk. Nem otthonról hoztam, hanem az úton találtam. A tanítónéni jól megnézte a sárkányt. Rögtön feltűnt neki, hogy milyen szépen, milyen művészien vannak ráfestve az arcok. Rendben. Pont hiányzik a pattársad, így le tudod tenni a melletted lévő székre. A fiú, akiről már azt is tudjátok, hogy Gergőnek hívják, nagyon büszke volt a gyönyörű szerzeményére, és sejtette, hogy majd a szünetben mindenki ott fog állni az asztalánál, hogy jobban szemügyre vehessék a sárkányt. De addig figyelnie kellett a matekra. A tanítónéni felírt egy nehezebb feladatot a táblára. Gergő egy kicsit elbizonytalanodott. Nem volt benne biztos, hogy meg tudja oldani a táblán lévő egyenletet. Ekkor finoman a papírsárkány felé fordult. A sárkány mosolygós oldala nézett vissza rá, és bátorítóan így szólt. Menni fog, Gergő! Biztos vagyok benne, hogy nem lehet olyan nehéz. Te ezt könnyen megoldod! Erre a kisfiú nekilátott a feladatnak. Bár tényleg nehéz volt, Gergő hitt a sárkánynak, és nem adta fel. Addig próbálgatta, míg egyszer csak rájött, hogy hogy kell megoldani. Ettől a sikerélménytől egész órán jó kedve volt Gergőnek, és egy másik matek feladatnál is feltette a kezét, mert tudta a tanítónéni kérdésére a jó választ. A szünetben aztán mindenki körbevette a kétarcú papírsárkányt. Addig pörgették és forgatták, hogy mire elkezdődött az olvasásóra, Gergő mellett már a sárkány szomorú oldala volt szemben a táblával. A tanítónéni Gergőt kérte meg, hogy olvasson fel egy hosszabb mondatot. A fiú ekkor rápillantott a papírsárkányára, de a szomorú arc csak ennyit mondott. Ez biztos nem fog menni neked. Túl hosszú és nagyon bonyolult. A kisfiú ekkor egy nagyot sóhajtott. Elhitte ugyanis a szomorú papírsárkánynak, hogy neki ez tényleg nem fog menni. Viszont a tanítónéni észrevette, hogy mi történik, ezért gyorsan átfordította a papírsárkányt. A mosolygós arc már alig várta, hogy bíztathassa a barátját. Gergő, menni fog! Ennél sokkal hosszabb szavakat is kiolvastál már! A fiú hálásan nézett a mosolygó papírsárkány felé, és könnyedén felolvasta a tanítónéni szót. Onnantól kezdve Gergő megértette, hogy mennyit ér egy bíztató mosoly. S tudjátok, mi a legérdekesebb? Gergő a szomorú arcnak is hálás volt, mert ha ő nincs, sosem derült volna ki, hogy a derű mekkora erő.
0: Csukimukik, érdekes egy papírsárkány volt ez, igaz?
2: Én azért megnézném a hátoldalamat is, hát ha ott van egy másik arcom.
0: Hogy te miket ki nem tudsz találni, ládikám? No, de térjünk vissza a nyomozásunkhoz Kázmér bácsival. Ígértem, hogy elmondom, hogy mi történt az öreg fánál. Szóval, amikor a könyv visszakattant a fa felől érkező hangra, Kázmér még egyszer megforgatta a kis részfogaskereket a híd alatt. A ragyogó rajz közepén ekkor vékony rés nyílt, mintha maga a papír hasadt volna ketté. A résből valami lassan kifelé csúszott. Először csak a hegye látszott, aztán egy aprócska, aranyszínű kulcs került elő. A fején ugyanaz a hídjel volt, amelyet a kosár egyik zárja fölött láttunk. Megvolt az első kulcs. Kázmér éppen a tenyerébe vette, amikor az öreg fa odvában megmozdult valami. Vakkancs odaszaladt, mi pedig utána. Az odúban nem volt más, csak a kerekkő, amelyet már ismertünk. Csak hogy most a három jel közül a híd világított halványan. A madártól mellett pedig egy vékony vonal jelent meg. Végig kanyargott a kövön, aztán egyszer csak átugrott a mesekönyv lapjára. Kázmér kinyitotta a könyvet, és a vonal ott folytatódott tovább, egészen a madártól jeléig. Amikor hozzáért, a lapok maguktól pörögni kezdtek. Először lassan, aztán egyre gyorsabban, mintha láthatatlan szél fújta volna őket. Vakkancs hátrébb is ugrott, nehogy az orrára csapódjon valamelyik. A könyv végül egy nagyot csapódva, puff, becsukódott. A federén pedig ott feküdt egy apró, szürke madártól. Kázmér felvette, amikor a hídjelű kulcs mellé tette a tenyerében, a tollhegye megmozdult, és lassan az öreg fa gyökerei felé fordult. Elindultunk abba az irányba. Vakkancs is szimatolta a nyomokat. A toll hol jobbra, hol balra billent, mintha mutatná az utat.
2: Mint egy igazi iránytű, igaz?
0: Igaz. Néhány lépés után azonban hirtelen megállt, és egyenesen a föld felé mutatott. Vakkancs rögtön kaparni kezdett. Kázmér félretolta a leveleket, én pedig egy faággal óvatosan meglazítottam a földet. Nem kellett sokat ásnunk, néhány újnyira a felszín alatt egy összegyűrt papírdarabot találtunk. Kázmér széthajtotta. Mindössze ennyi állt rajta. Aki elsőre óckodik a belépéstől, annak is meg kell találnia az utat.
2: Tessék? Hova? Ki? Miért?
0: Mi is hasonló kérdéseken törtük a fejünket. Miről szólhat ez a mondat? A fa ajtajáról? A kosárról? Vagy valami egészen másról? A papír alján ekkor hirtelen apró lábnyomok rajzolódtak ki. Olyan picikék voltak, mintha egy egér szaladt volna végig rajta. A nyomok nem álltak meg a papír szélén, sorban megjelentek a földön is, és az öreg fa túloldala felé vezettek. Vakkancs persze rögtön utánuk eredt. Mi Kázmérral alig győztük kapkodni a lábunkat, csak úgy loholtunk. A lábnyomok a fa törzsénél értek véget. Ott, ahol előző alkalommal a kéreg ajtóként kinyílt, most csak egy egészen apró egérlyuknyi nyílás látszott. A madártoll Kázmér kezében egyre gyorsabban rezgett. A hídjelű kulcs hideg maradt. Kázmér megpróbálta a nyíláshoz tartani, de túl nagy volt hozzá. Akkor már tudtuk, hogy ez nem a hídhoz tartozó nyom. Ez bizony egy újabb jel. A második jel kezdett vezetni bennünket.
2: Egérjük, és Kázmér bácsi befért rajta.
0: De hogy fért, ládikám. Az én Kázmér barátom ugyanakkora maradt, mint volt.
2: Akkor van egy másik Kázmér is.
0: Bizony van, de ezt te is pontosan jól tudod, ládikám. Hiszen egy hete nyüstölsz engem, hogy lejátszhasd a csukimukiknak.
2: És végre megtörténik, juhéj!
0: És képzeljétek, a másik Kázmér tényleg egy egér. Ráadásul olyan egér, akinek egy reggel semmi kedve nem volt oda menni, ahová várták. Biztosan veletek is előfordult már, hogy reggel inkább még bebújtatok volna a pihepuha jó meleg takaró alá. Csak hogy, ha valamit messziről kerülgetünk, attól még nem biztos, hogy eltűnik. Néha éppen akkor derül ki, hogy mitől is tartottunk, amikor végre közelebb merészkedünk hozzá. Kitaláltátok már, hogy egér Kázmér hova nem szeretett volna menni, ha? Na hát, akkor füleljetek jól.
4: Csukás Mese Rádió. Ez

0: Sziasztok, én Ifjan Bazsinka József vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Esszigeti Cecília, Bakai Piroska, Egér Kázmér, az óvoda kerülő. Egér Kázmér, becenevén Cinóber, egy fületlen lábos alatt lapított, amelyet kicsit felemelt, hogy kilessem. Hogy miért bújt el? Csak azért, mert elhatározta, ma bizony nem megy óvodába. És hogy ki volt Egér Kázmér? Nem más, mint egy kedves, huncut, nagyfülű gyerekegér a középső csoportból. Minden neszre, zajra figyelt, s most kivételesen még a macskáról is megfeledkezett. Egér mamát leste, aki mindig elkísérte az óvodába, mivel Egér papa már kora hajnalban elindult a papírpusztító hivatalba, ahol fontos Egérnek számított, elől rágó volt. Egér mama már bohókás kalapját is fejére tette, mert hát szeretett csinosan öltözni, s az órájára pillantott. Elégedett volt, még sosem késett el a sajt minőség ellenőrző központból, ahol lyukszámolással foglalkozott. Indulásra készen állt az ajtóban, s csak Kázmér hiányzott mellőle. De hiába szólongatta, hiába hívogatta, Kázmér továbbra is a fazék alatt lapult. Egér mama először nem értette a dolgot, majd aggódni kezdett. Végigfutotta az erdészház lakóit a póktól a házi nyúlig, nem látták-e csemetéjét. Amíg a mama ilyetten nyomozott, a huncut egérke kisurrant az ajtón. De nem az óvoda felé igyekezett az erdőszéli nagy tölgyfához, hanem be az erdőbe. Úgy gondolta, elég volt a szófogadásból, a naposságból, s főként elég a délutáni alvásból. Elhatározta, egész nap más sem csinál majd, csak játszik. Egyedül nem igazán jó játszani, ezt még az egér is tudja. Kázmér bízott benne, hogy sok erdei barátja közül bármelyikkel hancúrozhat. Alig hagyta el az erdőszéli bokrokat, amelyek még nem takarták el egészen otthonát, a barátságos erdészházat, amikor szembe jött vele, Őzi. Kecsesen lépdelt, meleg, barna szemével vidáman csillogott. Kázmér elsurrant és felcincogott. Szia, Őzi! De jó, hogy látlak! Gyere, fogócskázzunk! Őzi barátságosan mosolygott, de ingatta a fejét. Szia, Kázmér! Most nem lehet, füvet kell gyűjtenem öcsinek. Tudod, tüske ment a patájába, s még nem tud lábra állni. Majd máskor játszunk. Kázmér nem esett kétségbe, tovább surrant. Csak úgy zörgött, izegett az avar fürge kis lába alatt. Az erdő arany és vörös színben fürdött, a napsugarai már nem tűztek olyan melegen, mint nyáron. Ősz volt. Vidám csivitelés ütötte meg Kázmér fülét, s az ismerős hangra felpillantott. Fecskefáni ült a sürgőny dróton, s szaporán emelgette szárnyacskáit. Kázmér igyekezett zajt csapni, hogy Fáni észrevegye. A fecskéknek éles szemük van, s a kismadár rögtön meglátta egerünket. Kázmér, csipogta. Hát te hogy kerülsz ide? Ma nincs óvoda? Kázmér zavarba jött. Vanni van, csak olyan unalmas, vágta ki. Szót kell fogadni, meg minden. Gyere, Fáni, beszélgessünk. Sajnálom, Cinóber, válaszolt Fáni, aki becenevén szólította Kázmért, repülőgyakorlatra kell mennem. Tudod, hamarosan indulunk, messze, meleg országba. Az út hosszú és fárasztó, sokat kell még gyakorolnom, hogy kibírjam a nagy repülést. S már el is szállt, csak a szárnyával intett búcsút. Egérke még magához sem tért csalódottságából, amikor egy toboz pottyant a fejére. Felnézett. Mókus Marci régi jó barátja ült az ágon, s a pocakját fogta nevettében. Örült, hogy megviccelhette egérpajtást. Mi újság, Kázmér? Miért nem vagy óvodában? Hát, nem is tudom, mondta bizonytalanul Kázmér. Gyere játszani, derült fel. Dobáld a tobozokat, én meg elkapom.
1: Jaj, most nem lehet, mondta Mókuska. Gyűjtenem kell a téli eleséget. Minden nap ebédig dolgozom. Tudod, hogy sürget az idő. Nem sokára itt a tél.
0: Kázmér elszontyolódott. Búcsút vett Mókus Marcitól. Már majdnem az egész délelőtt eltelt, s még mindig nem játszott. Bánatosan baktatott, amikor az erdei tisztáshoz ért.
1: Vidám énekszó ütötte meg a fülét. Ahogy kilesett a cserjésből, egérpajtásait látta, amint vidáman szembekötősdit játszottak Margitka egér óvó néni vezetésével. Erre csörög adió, erre meg a mogyoró. Kázmér egyszer csak azon kapta magát, hogy izgatottan kiabál.
2: Kapd el, Menyus, fogd meg, Menyus!
1: Menyus volt Kázmér legjobb barátja, s éppen ő állt középen bekötött szemmel. No, de nem sokáig. Lekapta a kendőt, s futott a hang irányába, miközben lihegve lelkendezett.
2: Itt van Kázmér, megkerült, Kázmér!
1: Noha szaladt Menyus, hát futott utána az egész óvoda, azaz a középső csoport. Körülfogták Kázmért, húzgálták, foggatták, ölelgették. Nem csoda, hisz azt hitték, elveszett. Valami baja történt. Kázmér zavarában halvány szürke lett, hebegett, habogott, s a szíve izgatottan vert. Mikor Margitka egér óvónéni elé került, csak nagy nehezen tudta kinyögni, hogy csókolom. Margitka szeretettel megsimogatta, megvakargatta a két füle között, s csak annyit mondott, nagyon megijesztettél mindenkit. A szüleidet, az óvodás pajtásaidat, és engem is. A lényeg azonban az, hogy megkerültél. A többit majd az óvodában megbeszéljük. A kakukk épp akkor jelezte, hogy ebéd idő van, s Kázmér boldogan surrant Menyus mellé a sorba, mert már nagyon üresnek érezte a bendőjét. Délután anya és apa is eljött, elveszettnek hit egérkéjéért. Apa komolyan és jelentőség teljesen mozgatta a bajuszát, anya szipogva, könnyeit törülgetve dorgált a Kázmért. Elindultak hazafelé. Útközben a kisegér némi megbánást tanúsított. Érezte, mindenkit alaposan megijesztett. Kalandjait mesélve bánatosan jegyezte meg. Már csak azért sem volt az egésznek értelme, mert senki sem akart velem játszani. Sem Őzi, sem Fecskefáni, sem Mókus Marci. Útek is mi haszna, mondta anya. Nem azért nem akartak játszani, mert nem szeretnek, hanem azért, mert fontos dolguk volt. Úgy ám, vette át a szót apa, s az orrán megigazította a szemüvegét. Mindegyik barátodnak feladata, munkája volt.
2: Igen, csak nekem nincs, vágta rá Kázmér.
1: Cínóber, mondta becézően anya, neked is van feladatod, mint mindannyiunknak. Ügyes kisóvodásnak lenni. Az sem macska dolog.
3: Miau!
1: Nyávogott rá helyeslően a kerítés tetejéről macska Benedek. No, több se kellett egéréknek, egy másodperc alatt eltűntek a szederbokor tövében ásott titkos alagútban. Este, mikor Kázmér fülére húzta a jó meleg takaróját, még egyszer végig gondolta a napját. S hogy mire gondolt? Újabb izgalmas kalandokon törte a fejét.

0: No, csoda meseládika, te mit gondolsz? Meddig lehet kerülgetni valamit?
1: Attól függ, hogy mekkora. Egy széket sokáig, egy hegyet még tovább, vakkancsot pedig addig, amíg el nem kezd kergetni.
0: Én nem kerülgetem tovább. Folytatom is, hogy mi történt Szerdán Kázmérral, annál a picike nyílásnál. Vakkancs oda dugta az orrát, de még neki is túl szűk volt. Kázmér bácsi ekkor a madártollat tartotta a lyuk szájához. A toll egyszer csak kicsúszott az ujjai közül, és mintha egy láthatatlan kéz húzta volna, besiklott a résen. Oda bentről halk susogást, surrogást hallottunk, aztán három koppanást. Ugyanazt, amit a kosárból és a fa mélyéről már korábban is hallottunk. Néhány pillanat múlva a toll visszaszállt elénk. Már nem szürke volt, a hegye ezüstösen csillogott, és egy vékony pókhálószál tapadt hozzá. Amikor Kázmér lefejtette róla, a szál megfeszült a levegőben, és egyenesen a kerekkőhöz vezetett. A kövön a hídjele már aranyszínűen világított. Mellette a toll jelének körvonala is felderengett. Ekkor a tó fölött hirtelen megmozdult az ég. Először csak a nád hajolt félre, aztán ugyanúgy, mint legutóbb, megjelent a rejtélyes kosár. Lassan leereszkedett elénk. A három zár ott sorakozott rajta, korona, madártól, híd. Kázmér elővette az apró aranykulcsot, és a híd jelű zárba illesztette. Ezúttal elfordult. A híd fölötti kis lakat kipattant, de a kosár fedele nem nyílt fel. A másik két zár továbbra is tartotta. A felnyíló lakat alól viszont egy keskeny papírcsík csúszott elő. Kázmér kihúzta, ez állt rajta. Az első út megnyílt. A második kulcs ott rejtőzik, ahol a szál erősebb a kötélnél. A madártól ezüstös hegye ekkor a fa ágai felé fordult. Felnéztünk. Két ág között vékony, csillogó pókháló feszült. Az egyik szálon egyetlen szó rajzolódott ki. Töröld. Mire közelebb hajoltunk, a szó eltűnt. A pókháló azonban ott maradt. Tudjátok erről nekem? Rögtön az jutott eszembe, milyen sokszor mondjuk, ezt kiradírozom, ezt kiavítom, ezt újra kezdem. Amikor én gyerek voltam, a radír néha akkora kincset ért az iskolapadban, mint egy varázseszköz. Egy rossz vonás, egy félreszaladt betű, és már dörzsöltük is a papírt. Már alkonyodott, ezért aznapra be kellett fejeznünk a keresést, de nem üres kézzel indultunk haza. Bizony, megvolt az első hídjelű kulcs, az egyik zár kinyílt, és már azt is tudtuk, hogy a következő nyom a madártollhoz vezet.
1: Én nem szeretném, ha kiradíroznának. Mi van, csak a fedelem maradna itt?
0: Téged, ládikám, még egy egész radírgyár sem tudna eltüntetni.
1: Hála a meséknek!
0: De mi lenne akkor, ha egyszer maga a radír kelne életre? A nyolc lába nőne, és elkezdene mászkálni a füzetben. Talán nem csak egy elrontott betűt tüntetne el, hanem ki tudja még mi mindent.
1: Nyolc láb? Akkor az már radírpók!
0: Pontosan, ládikám. És ha már ilyen gyorsan kitaláltad, nincs is más hátra, mint hogy teljesítsük Abigail kívánságát.
1: Induljon a várva várt pompom mese!
2: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csodamese ládából!

0: Csukás István, a radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét, leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki, nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett, és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét, és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek. Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején.
2: Gombóc Artúr!
1: Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá.
2: Azám, jaj!
1: Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte,
2: mi van Gombóc Artúrral?
3: Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó.
2: Hova tűnt és hol van? Ez az, ezért vagyok nyugtalan.
1: És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
2: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Bogyó,
2: a barátai vagyunk.
1: Igen, mondta Pompom is a bal füléről.
2: Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
2: Mi az a nagy baj?
1: Kiáltott utána Bogyó.
2: Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj,
1: kiáltott vissza a madár. Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát.
2: Pszt!
1: Piszegett neki Bogyó. Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
2: Hogy kerültél ide, illetve oda? Kérdezte Bogyó.
4: Haj-haj, sóhajtozott Gombóc Artúr.
1: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod, kérte Bogyó.
4: Jó, egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
2: Nincs kedved helyet cserélni velem?
4: Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán. Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
1: Bogyó töprengett,
4: Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz.
3: Kiszabadítunk! Mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
4: Jó, mondta Gombóc Artúr.
3: És most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
4: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe.
1: A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte. Mi tetszik?
2: Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó,
1: és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
4: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárból büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Azán bizony, örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér! Majd Bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt.
5: Mondtam már, hogy nem eladó.
1: Bogyó kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
2: Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom.
1: De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
2: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók, magyarázta Pompom. Gyerünk, mondta Bogyó.
1: Majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek és kiszabadítják. De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott meg lógatta a fejét. Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
2: Vihogott Pompom.
6: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz? Kérdezte a boxer mérgesen.
2: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
1: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett, morgott és csikorgatta a fogát.
6: Ki tette? Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a fél fülem?
1: Bogyóék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott és rugdalózott. Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta. Most hogy mászok le? Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel is, azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
2: Nyomon vagyunk!
1: Rikkantott a Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előlépkedett peckesen az őrmester. Nincsenben semmi különös, a különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a

0: kívó zebrát és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát, a sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod, szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
1: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
0: És miért sejpítesz, kérdezte Bogyó.
1: Hát éppen ez az,
0: sejpítette az oroszlán, s egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt. Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
2: Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
0: supánkodott az oroszlán.
1: De azért köszönöm.
0: Bogyóék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba. Radírpók! Radírpók! Pompom is belesuttogott.
3: Radírpók!
4: Tessék! Hangzott a lyukból.
3: Hova mész? Kérdezte Bogyó.
4: Ausztráliába, mondta a radírpók.
3: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
4: Mert az van szemben. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
0: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
3: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős!
4: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
3: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
4: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el,
0: és kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
4: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még menne vagyok a radírozásba.
0: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó. Elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbvárosra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
4: Jó, mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába.
0: Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
4: Semmi az egész,
0: legyintett a radírpók. Majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gombóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
4: Most már ismerjük egymást, kérdezte Gombóc Artúr.
3: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már!
0: Gombóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Bogyó rákcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
3: Hova mész? Kérdezte Bogyó. Maradj itt!
4: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
0: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
3: Lépj be a köztisztasági hivatalba, biztosan felvesznek. És itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
0: A radírpók nagyon boldog lett.
4: Ez az, ez nekem való.
0: S rögtön neki is látott radírozni. Messziről kiáltott vissza.
4: A hivatalba utána is ráérek belépni.
5: A Radírpók című mesét hallottátok.
6: Tudom, hogy nagyon sokan szeretitek Csukás István bácsi történeteit hallgatni, de mi lenne, ha ti is felolvasnátok, és elküldenétek nekünk, hogy ti lehessetek a legmesésebb mesemondók. Október 22-ig még bőven van időtök rá, hogy pályázzatok. A részleteket megtaláljátok a honlapunkon és a csukás

0: és Meserádió applikációjában. Én már búcsúzom, Kázmérral ezen a héten sem maradtunk nyom nélkül. Megtaláltuk az első hídjelű kulcsot, és ki is nyitottuk vele a kosár első zárját. A madártól nyoma elvezetett bennünket az ezüstös pókhálóhoz. A korona titka viszont még előttünk áll.
1: Akkor egy zár nyitva, kettő még zárva. Én számoltam ki.
0: Így van, és most már azt is tudjuk, hogy a három történet, három kulcs és egyetlen út rejtélye valóban elvezet bennünket valahová. Hogy hová, azt még Kázmér sem tudta megmondani. De ismerem, mire újra találkozunk, biztosan lesz egy új ötlete. Addig is hallgassatok sok mesét, mondjatok mesét egymásnak, és ha kaptatok egy jó történetet, adjátok tovább. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok! Csukimukik, szevasztok!
2: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
3: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
2: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottatok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, gyerekek! Szerednyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Fecske László, a csiga, akit lakodalomba hívtak. Láttatok már csigát lakodalomban? Pedig még ők is megházasodnak, ha szeretik egymást. Akkora ünnepséget rendeznek, hogy valamennyi csúszómászó a csodájára jár. Az ilyesfajta eseményt a csigák általában esős időre tervezik, mert a vizes talajon jobban lehet táncolni. Ezt bizony a giliszták is jól tudják. Egyszer Pamlag Manfred, a nősülés előtt álló éti csiga úgy döntött, hogy meghívja a családja minden tagját a nagy ünnepségre. Írt is vagy 200 levelet, hiszen nagy volt a család, és a borítékokat sziszegi, a fürge gyík hordta szét. Minden címzetnek elvittem a meghívókat, kedves barátom, mondta a gyík, miután visszatért Alamuszi Manfred lakásához. Az összeset? Ez nagyszerű. Bárcsak én is ilyen gyors volnék, mint te, jegyezte meg a csiga. No és minden rokonom otthon volt?
7: Igen, mindenki. Egy valaki költözött el csupán, még pedig Csusszanó Alajos. Ő a gólya réten telepedett le, de neki is elvittem a küldeményt, csak kicsit tovább tartott az út, mint a többiekhez.
6: Pamlag Manfred a fejéhez kapott. Atya ég, elfelejtettem, hogy Alajos már jó pár hónapja bejelentette a költözését. De hiszen így lemarad a lakodalomból. Annyi baj legyen, lesz itt rokon elég. Arról te nem tetsz, hogy őket, mert más éghajlatra vágyott, mondta egyik nevetve, majd elköszönt a csigától, s elviharzott. Pamlag Manfred nem tehetett mást, készült az esküvőre. Gondolta, igaza van egyiknek, hiszen nem ő mondta Alajosnak, aki mellesleg a nagybátyja volt, hogy költözön minél messzebb az egyébként minden kényelmet megadó csigatanyától. Eközben Csusszanó úr nagyban készült az útra. Kalapot tett, becsomagolt a bőröngyébe, és egy pillanatra ismét elővette a gyíktól kapott meghívót. Mikor is lesz a nagy esemény? Motyogta magában, miközben a lap alján keresgélte a dátumot, amelyen a boríték felbontásakor simán átsiklott. Majd kiugrattak a szemei, amikor azzal szembesült, hogy a lakodalom 3 nap múlva lesz esedékes.
8: Szent ég, ennyi idő alatt nem érek oda. Hogy is gondolták ezek? Várhattak volna vele még pár hetet. Mit hetet? Pár hónapot?
6: Így mérgelődött Alajos, de mivel nem tudott mit kezdeni a helyzettel, azonnal útnak indult. Mindez alatt a csigatanyán elkezdődtek az előkészületek. Kondérasszonysága, menyasszony, édesanyja éjjel-nappal süteményezett. Csigák tucatjai hordták az asztalokat és a székeket a nagy esemény helyszínére. A menyasszony, Szempilla Róza, el volt ragadtatva a gyönyörűségtől, a leendő férje ráadásul egy hatalmas csokrot készítetett neki az esküvőre. El is jött a várra várt nap, de Csusszanó Alajosról semmi hír nem érkezett. Azt sem tudták, hogy elindult-e, sem az, hogy egyáltalán szánékában áll-e megjelenni a lagzin. Rajta kívül mindenki ott volt, és akkora mulatságot csaptak, hogy azt még a vakond is hallotta a föld alatt. Hajnalig tartó tánc vette kezdetét, és az ifjú pár együtt vágta fel a 3 emeletes tortát. A zenét a Tücsök trió szolgáltatta, akik még másnap reggel is húzták a nótát. A 200 fős társaság nagy sogára oszlott fel, és az újdonsült pár elvonult a mézesetekre. Parack Izabella édenkertjébe, amely a fiatal csigák kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt. Napok múlva tértek csak vissza, s idővel megszületett az első, a második és a harmadik gyermekük is. Meg sem álltak 20 csiga csemetéig. Pamlag Manfred és Szempilla Róza mindig is nagy családról álmodott, s végül be is teljesedett az álmuk. Családi fényképek is készültek róluk, amelyeket Optika Kázmér, a cserebogár készített. Egy vasárnap reggel nem várt vendég érkezett. Pontosabban elkésett vendég, Csusszanó Alajos toppant be fáradtan, meggyötörten a csiga családhoz.
8: Ugye nem késtem el, ugye nem maradtam el a nagy eseményről,
6: lihegte kimerülten.
8: Annyira siettem, hogy már a napokat sem számoltam. Kik ezek a kis lurkók?
6: Mutatott az őt körülálló kis csigákra, miután kissé magához tért. Ők a gyerekeink, felelte Manfred.
9: Egy kicsit késett csak el, drága nagybátyám, de se baj. A legkisebbik keresztelőjéről már nem fog lemaradni. Azzal együtt nevettek, s az elkövetkező napokban meg is ejtették az újabb eseményt, amelyen Csusszanó úr volt a díszvendég, s akire az ünnepséget követően hosszú út várt hazáig.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Meserádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Morgenthal Ádám, Alsó-Némediről jöttem. 8 éves vagyok. Géjó Katalin, unatkozom, mit csináljak? Unatkozom, mit csináljak? Talán vicces fejet vágjak? Vagy cigánykereket hányjak? Vagy ugráljak az ágyamon? Kiabáljak a balkonon? Hívjam át Petit és Pannát? Készítsünk pár vízi bombát? Dobáljuk meg bele egymást? Autózzak? Vagy legózzak? Vagy piszkáljam a tesómat? Játszak a telefonom? Már azt is nagyon unom. Elegem van. Unatkozom. Nincsen kivel szórakoznom. Nem tudom, hogy mit is tegyek. Problémámat ki érti meg? Púsan ülök, kalimpálok. Majd a szobámban járkálok. A könyves polcom hívogat. Beadom a derekamat. Leveszek egy jó könyvet. Olvasgatok egy cseppet.
0: Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Búzs királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pössze Egeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekútya kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, s körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott, bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét, és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és megegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekútya kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte pecskesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
2: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásból, mert eddig én még nem láttam. Pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
1: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekútya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Vak, vak! Bau, bau. A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
2: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya, nem jól csinálod.
1: A Kelekútya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
2: Nem tudom megmutatni,
1: brummogott a kuvasz.
2: Sajnálom.
1: A Kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a bocihoz. A boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, speckesen megállt.
2: Egy kiskakas? Bőgte vidáman a boci. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
1: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést. Kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött. Bú! Bú! A boci mosolyogva csóválta a fejét.
2: Nem jó, te Kelekútya! Nem vagy te boci! Nem áll jól neked a bőgés!
1: Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a bocit a kiskakas. A boci sajnálkozva mondta,
2: nem tudom megmutatni. Sajnálom. Mi bocik csak bőgni tudunk.
1: És szélesen elmosolyodott. A Kelekútya kiskakas nem sértődött meg. Tovább indult, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a disznóólhoz. Az ól előtt a malacok játszottak, visítoztak, meg röfögtek.
3: Uj, uj! Ruff, ruff, ruff, ruff!
1: A Kelekútya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is.
3: Uj, uj, röf, röf, röf!
1: A malacok mérgesen nézték a röfögő kiskakast. A mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak.
3: Csúfol! Utánoz és csúfol!
1: Mutogattak a kelekkutya kis kakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
2: Miért csúfolódsz?
1: Kérdezte szigorúan. A kelekkutya kis kakas megszeppenve mondta. Nem csúfolódom, beszélni tanulok. A cucamama elmosolyodott.
2: Ennyi. Rossz helyen tanulsz. Te nem vagy malac.
1: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekutya kiskakas.
2: Sajnálom, mondta a cucamama. Mi disznók csak röfögni tudunk.
1: A kelekutya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a libához. A liba szép fehér tollát tisztogatta, s halkan gágogott.
2: Gá-gá-gá.
1: A kelekutya kiskakas fülelt, figyelt, majd halkan gágogott ő is. Gá-gá-gá, gá-gá-gá, gá-gá-gá. A liba abbahagyta a tollászkodást, és csodálkozva megnézte a gágogó kiskakast.
2: Gá, ej, hát téged meg minelt, félre nyeltél.
1: Beszélni tanulok, motyogta a kelekutya kiskakas. Mutasd meg, hogyan kell.
2: Sajnálom,
1: ingatta a fejét a liba.
2: Nem tudom megmutatni. Mi libánk csak gágogni tudunk.
1: A kelekutya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfenceztek, és vidáman makogtak.
2: Sárga répa, bekaplak.
1: A kelekutya kiskakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, mak, mak, mak, mak, mak, sárga répa, bekaplak. A nyulak körbeállták a kelekutya kiskakast, és a hasukat fogva nevettek.
2: Egy makogó kiskakas?
1: A kelekutya kiskakas mérgesen kiáltott. Ne nevessetek! Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam! Az egyik nyúl abba hagyta a rihegést, meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
2: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makogni tudunk.
1: A kelekutya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan tovább ment.
2: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta. Hát valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
1: Odaért a szép fehér szakállú kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kiskakast.
2: Egy kiskakas. Torka tolla tarajas.
1: Majd szelíden felmekegett. Kelekutya kiskakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is. Meg, meg, meg. Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
2: Nem, nem jó. Csak a kecskék mekegnek. És te nem vagy kecske. Te kiskakas vagy.
1: A kelekutya kiskakas bánatosan lógatta a taraját. Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam. A kecske meleg hangon válaszolt.
2: Nem tudom megmutatni. Én csak... Megedni tudok. Sajnálom.
1: A kelekutya kiskakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját. Megrázta magát, s újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kiskacsák úszkáltak. Lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, vecseréztek. A kelekutya kiskakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pelyhes kiskacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekutya kiskakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott. Háp, háp, háp. A sárga pelyhes kiskacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekutya kiskakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pelyhes kiskacsa mérgesen kiabált.
2: Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csúfolodsz, he?
1: És lespriccelte a kelekutya kiskakast. A kelekutya kiskakas lerázta tolláról a vizet, s dünnyögve továbbállt.
2: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó. Azért még nem kell lespriccelni.
1: Ahogy ment, rápisszegett valaki.
2: Pszt, hé!
1: A kelekutya kiskakas megállt, körülnézett, hogy kipisszeg. Egy egeret látott, egy csillogó szemű egeret.
2: Te pisszegtél?
1: Kérdezte a kelekutya kiskakas. Én hát, mondta az egér. És miért piszegtél? Érdeklődött a kelekútya kiskakas.
3: Azért piszegtem, hogy állj meg.
1: Megálltam, mondta a kelekútya kiskakas.
2: Látom,
1: pontoskodott az egér. És mielőtt nem álltál meg, hova mentél?
4: A kelekútya kiskakas elgondolkozva nézte a kíváncsi egeret.
1: Erre, meg arra. Miért kérdezed?
4: Az egér roppant komoly képet vágott.
2: Azért kérdezem, mert én mindent tudni akarok, ugyanis én tanár vagyok, híres tanár, és ez itt egy híres egériskola.
4: Az egér körbemutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekútya kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett.
2: Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást, esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, elszavalom az egér verset.
4: Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett, és elszavalta a verset.
2: Dohogott az egér, sosincsen friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba pandukolt, csukva volt a bolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált.
1: Szép volt, dicsérte meg a kelekútya kiskakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni.
2: No, semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin, cin, cin, cin, cin, cin, cin, cin, cin. Na, most te!
4: A kelekútya kiskakas eltátotta a csőrét, és cincogott.
2: Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér.
1: Köszönöm, hálálkodott a kelekútya kiskakas, és cincogva ment tovább.
4: Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomában. A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kiskakast, majd dühösen megrázta a fejét.
2: A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz?
1: A kelekútya kiskakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom.
4: A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott.
2: Persze, hogy nem jól csinálod.
4: Kelekútya kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
1: Nyáu, nyáu, ez jó?
2: Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
1: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
4: A tarka macska megvonta a vállát.
2: Nem tudom megmutatni, én csak nyávogni tudok.
1: A kelekútya kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat. A ló lenézett, és barátságosan nyihogott.
4: Kelekútya kiskakas fülelt, majd ő is nyihogott. A ló nagyot nevetett.
2: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kis kakas. Miért nyihogsz?
1: Nem jól csinálom, kérdezte a kelekútya kis kakas.
4: A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
2: Nem, nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
1: A kelekútya kis kakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak.
4: Kelekútya kiskakas fölnézett rájuk, levegőt vett, és turbékolt.
3: Krú! Krú!
4: A galambok a fejüket rázták.
2: Krú, nem jó, krú, nem jó. Te nem vagy galamb?
1: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelekútya kiskakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után.
4: A csengő egy bárány nyakába volt kötve. A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt.
2: Be, be,
4: bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettőt szérna vékony lábán, és bégetett. A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kis kakasra.
2: Te bégettél? Kérdezte.
4: A kelekútya kiskakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekútya kiskakast.
2: Neked nincs. De neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány, és ha nem vagy bárány, ne is bégess.
4: A kelekútya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta.
3: Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja.
4: A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
2: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
4: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekútya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején.
3: Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan.
4: Így búslakodott, meg szomorkodott. Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt a nap. A kelekútya kiskakas ámulva nézte, még sohasem látott ilyet. A nap visszanézett a kiskakasra, és mosolyogva unszolta. Üdvözölj, kiskakas, szólalj meg! A kelekútya kiskakas bólintott, majd ugatott, nyávogott, röfögött, gágogott, mekegett és bakogott, hápogott és cincogott, nyerített és bégetett. A nap mosolyogva szólt.
3: Ennyi, hát nem így kell.
4: A kelekútya kiskakas bánatosan lehorgasztotta a fejét.
3: Mutasd meg, suttogta. Senki se tudja megmutatni.
4: A nap nyájasan válaszolt. Tudod te azt? Tátsd a csőröd, kukorékolj. Na, rajta, próbáld meg. A kelekútya kiskakas kitátotta a csőrét, hátrahajtotta a fejét, behunyta a szemét, és kukorékolt.
3: Kukorikú! Kukorikú!
4: Zengett a kukorékolás, a nap felszökkent az égre, az udvar lakói összeröppentek, s ámulva hallgatták a kiskakast.
2: Milyen szépen kukorékol, súgták, búgták, röfögték és cincogták.
4: A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt.
3: Fölébresztettem a napot. Én egyedül, én a kiskakas.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

rádió egyfejűeknek.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlását egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbecsapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözz be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott.
3: Nem jönnek vissza a fecskénk, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel. Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből. Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhetnek haza a fecskénk.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyélek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamara is szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya. Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
4: Csukás Meserádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a királydinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a királydinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van. De sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Nyakig láb, csupa háj, meg málészáj. Magyar népmese. Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat nyakig lábnak, a másodikat csupa hájnak, a legkisebbiket málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét. Kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik nyakig láb. Ment soká. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts asztalkám, és lesz rajta mindenféle. Elfogadod? Már hogy én, aki a hegyet megette volna kenyérrel? El. Nyakig láb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki, teríts asztalkám. Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy nyakig láb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy kocsmát, oda is betért, bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal. Jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg benn volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hűha, az ő kocsmájában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakig láb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belópózott, és a csoda asztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint nyakig lábé. Másnap reggel nyakig láb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No, lássuk csak, azt mondják, éppen jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény nyakig láb az asztalnak, hogy teríts asztalkám, de bizaz nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy nyakig láb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték nyakig lábot. Elindult most már a második gyerek, a csupa háj. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél nyakig láb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondanod. Tüsszents, csacsikám, s annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod? Egy ilyen jó szágot? Csupa háj nagyon megörült a szamárnak, el is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a kocsmába. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki, tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy csupa háj már alig fért a sok aranytól. Felszedte az aranyat, és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcsukon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy csupa háj már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupa háj vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált, de mikor rászólt a szamára, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupa háj se vitte el szárazon, őt is jól elverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebb fiát is, Málészájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez. Őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg: fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani: ki a zsákból, furkócskám? S akkor a furkó kiugrik, s azt verhetsz meg vele, akit akarsz. Málészáj a hóna alá vette a furkót, s elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma, már nagyon éhes és szomjas volt. Bement. Evett, ivott, amennyi jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mert egyetlen fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot és azt mondta: ki a zsákból, furkócskám? Verd meg a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jajgatni: jaj, jaj, hagyd abba a verést, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptam. Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopott el, Kend, az én bátyáimtól? Hát a teríts-teríts asztalt, meg az aranytüsszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málészáj: jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántlak. Vissza-vissza, furkócskám, a zsákba. A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni meg inni, volt pénz is, amennyit akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
2: Szerusztok, kedves gyerekek! Én Polyák Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István Pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi. Nem hull semmi. Csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen Pompom ásítozott. Előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítozva megszólította: Á, szia, Picúr, hova rohansz? Pic úr álmos szemmel felpislogott. Szia, az iskolába.
3: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
2: Pompom legyintett.
3: Te legalább jársz, én meg mindjárt. Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
2: Pic úr bólintott egyet lassan.
3: Nagyon lassan.
2: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
3: Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam.
2: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
3: Várj, várj, van itt valami.
2: Ez az, most megvagy.
3: Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
2: Eldobhatod, dünnyögte Pic úr.
3: Ez a világ leglustább valevele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
2: Pompom lepöckölte Pic úr fejéről a falevelet. Majd ráült, mint egy sapka. És senki, de senki se tudta, hogyha Pic úr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is.
3: Haj, haj, Pompom. Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a búbánatos idő beszivárgott egész a szívembe, és én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
2: Hát igen, bólogatott Pompom. A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás, ez még semmi.
3: Hogy semmi?
2: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
3: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
2: Ajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít.
3: Bizony, ásító szörnyeteg még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele.
2: Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyetek munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem, nem. Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túlról, és neki lát.
3: Mikor jön át az üveghegyen túlról?
2: Minek lát neki?
3: Hát a munkának.
2: De az már nem munka, hanem hivatás.
3: És mi a hivatás?
2: A lomtalanítás.
3: Pic úr álmosan elmosolyodott.
2: Talán a lomtalanítás?
3: Nem, nem, dehogy.
2: Nem ószereső.
3: Lombot talanít. Vagyis levéltelenít.
2: Érted már?
3: Látom, hogy nem érted.
2: Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét.
3: Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt.
2: Pic úr félbeszakította. Ásító, nem keveredte össze a dolgokat?
3: Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papír sárkányról, meg sárkányvasútról. De ásító sárkányról még nem hallottam.
2: Biztos, hogy van ilyen.
3: Pompom kicsit megsértődött. Még a hangját is fölemelte.
2: Persze, hogy van. Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj.
3: Pic úr bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe.
2: Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérlést elmondtak, és több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan.

0: ásított egy icipicit, majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az ákapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal. Ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult, meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak, hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikszakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se, de még csak egy iciri-picirit se.
1: Hova csodába bújtak,
0: morogta, mintha a föld nyelte volna el őket. Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott.
1: Na végre előbújtatok, gyáva kukacok, hó, haó!
0: De a gyáva kukacok, a remegő térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak.
1: Álljatok meg, barátocskáim!
0: Bömbölt utánuk nyájas hangon.
1: Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló. Hehe, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
0: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak. Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
1: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsisztunk már. Hé!
0: De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkoztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt. Ásító meg lógatta a fejét. Meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni. És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpört fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy se akartak egyszerre lehullni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kórjantott örömébe.
1: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
0: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
1: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
0: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
1: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kis város ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok. Egy kisváros utcaseprő mestere.
0: Ásító szörnyeteg elszontyolodott. Fancsali képpel

0: Ajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
1: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve. Ásító szörnyetek sápítozott. Letottyant a fenekére.
0: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
1: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz, ezt tudod. Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj a kiskocsiba. Világos? Ásító szörnyetek érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott. Világos. Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
0: Így jó?
1: Kérdezte büszkén. Hümmögött Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot. Elsőre megteszi. Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett. Boldog és buzgó. És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
0: Úgy látom, van kedved a szakmához,
1: dicsérte meg Hörpentő Dániel.
0: Tolhatod?
1: Ásító szörnyeteg ragyogó képpel tolta a kiskocsit, s elégedetten rikkangatott közben.
0: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka.
1: Ettől fogva Hörpentő Dániel mindig együtt járt ásító szörnyeteggel, aki nagyon komolyan vette az új szakmát, s nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messze földről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét. Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom. Majd a toronyórára nézett.
2: Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk!
1: Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, s onnan kiáltott.
0: Iskola után megvárhatlak?
1: Picúr visszaintett a kapuból.
0: Megvárhatsz, de ne ásíts!
3: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kutyus senkitől se fél, ha meg is jön cica kutya, se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A gallér. Valamikor régen élt egy jóképű gavallér. Az ifjú talpig úriember volt. Mindig elegánsan öltözködött, a hölgyekkel rendkívül udvariasan viselkedett. Csak egyetlen bökkenő volt vele. Egy csizmahúzó és egy bontófésű volt minden vagyona. Aztán a gavallér egyszer megörökölt egy gallért. Hófehér vászomból készült, csodaszép virághímzés díszítette. És éppen olyan illemtudó volt, mint az úriember. Képzeljétek csak el, róla szól ez a történet. Mikor a gallér az úriemberhez került, éppen házasodókorban volt. Nagyon vágyott már egy feleségre, és mindig mindenkiben a leendő nejét kereste. Nem sok sikerrel. Aztán egy nap fordult a szerencséje. Úgy esett, hogy egy mosásba került a harisnyakötővel. Mikor megpillantotta, teljesen lenyűgözte a harisnyakötő finomsága. Végül összeszedte minden bátorságát, és megszólította. Üdvözlöm, kedves, hogy maga milyen szép karcsú teremtés. Ha szépen kérem, megmondaná nekem a nevét? Ám a harisnyakötő csak gőgösen legyintett egyet. Legalább azt mondja meg, hol lakik, hol kereshetem. Úgy tudom, hogy az övek családjába tartozik, nem de? Ám a harisnyakötőnek azt tanították, hogy ne álljon szóba idegenekkel. Hagyjon békén, keressen más társaságot, ha kérhetném. De hisz nem tudom levenni magáról a szemem, a szépségem megbabonáz, legalább a nevét mondja meg, erősködött a gallér. Távozzék, kérem, ha úriember eleget tesz a kérésemnek, mondta a harisnyakötő dühösen. Bizony, úriember vagyok, és képzelje, egy fésű és egy csizmahúzó a tulajdonom, lódította a gallér. Tovább is szédítette volna a harisnyakötőt, ám hirtelen mindkettőjüket kiemelték a dézsából. Az asszonyság gondosan kikeményítette a gallért, és a többi frissen mosott ruhával együtt kiteregette. Hűvös tavaszi nap volt, a szél kellemesen fújdogált, és csiklandozta a gallért. Mikor a ruhák megszáradtak, bevitték őket a házba, és az asszonyság nekilátott a vasalásnak. A gallérra a végén került sor. Júj, mi ez a forróság? Talán csak nem magácskából árad? Kérdezte a gallér a vasalótól, de az rá se hederített. Még sosem éreztem ilyet korábban. Kérem, legyen a feleségem. Hogy merészeli? Mi ez az arcátlanság? Hisz nem is ismerem magát? Csattant fel a vasaló, majd végig siklott a galléron. Na persze, még mit nem? Mit keresnék én egy ilyen rongyos, elnyűjt gallér mellett? Puffogott tovább a vasaló. Igaza volt, a gallért valóban megtépázta az út, a mosástól pedig kirojtosodott a széle. Így hát az asszonyság hozta a nagy ollót, hogy levágja róla a rojtokat. A gallérnak egyből megtetszett az olló. Na hát, magának milyen szép, hosszú lábai vannak, és milyen ügyesen mozog, még sosem láttam ehhez foghatót. Kegye csak is táncos nő lehet, bókolt a gallér. Fogadok, hogy nem én vagyok az első, aki észrevette a szépségét. Valóban, már rengeteg kérőm akadt, felelte a beképzelt olló. Tudom, hogy nem vagyok gróf vagy herceg, de van egy tisztességes gavallérom. Azon kívül egy fésűvel és egy csizmahúzóval is rendelkezem. De a legfontosabb, hogy hozzám jönne. Szóval maga feleségül akar venni? Ki hallott még ilyet? Még hogy egy ilyen gyönyörű olló egy közönséges gallér felesége legyen? Végül az olló mérgében egy lyukat vágott a gallérba. A sérülés után a gallért nyugdíjba küldték. De a házasodási terveit továbbra sem adta fel, és legközelebb a fésűt környékezte meg. Igazán bájos teremtés, és milyen szép fogai vannak. Mondja, férje van? Tulajdonképpen nemrég volt az eljegyzésünk a csizmahúzóval. Jövő nyáron lesz az esküvő, felelte a fésű vidáman. Csak ugyan? Hát már kegyed is foglalt? Kérdezte szomorúan a gallér. Körülnézett a szobában, de nem volt más, akit elvehetett volna. A gallér végül aglegény maradt, magányosan éldegélt tovább. Aztán, mikor idővel öregedni kezdett, elfáradt, és végül az asszonyság a rongyládába száműzte. A gallér örült a társaságnak, habár elég vegyes volt, elhasznált selyemkendő, lyukas zoknik, öreg csipketerítő és az előkelő nyakkendők sosem keveredtek velük. Mikor a gallér megérkezett, kérték, hogy mesélje el, honnan jött. Igazán kalandos életem volt, s mennyi kisasszony volt szerelmes belém, bizony, futottak utánam a nők, dicsekedett a gallér. Nem is csodálom, hisz igazán finom gavallér voltam, még saját fésűm és csizmahúzóm is volt. Az első szerelmem egy harisnyakötő volt. Megmondom őszintén, nála finomabb teremtést nem ismertem soha. Annyira szeretett, hogy végül a mosóteknőbe vetette magát. Utána a táncos nő következett. Olyan mély sebet ejtett rajtam, hogy még most is látszik a nyoma. Aztán ott volt a tüzes vasaló, aki nagyon forrón szeretett, de mikor ott hagytam, megégetett. Később a fésűm is belém szeretett, de annak a kalandnak hamar vége lett. Kérkedett a gallér a szerelmeivel. Bizony, rengeteg női szívvel bántam el életem során. Éppen itt az ideje, hogy visszavonuljak. Sóhajtott egy nagyot. Ám épp, hogy kimondta, az asszonyság megfogta a rongyokkal teli ládát, és odaadta a szomszédnak. A szomszéd pedig lapokat sajtolt az elnyűlt rongyokból. A mi gallérunkból is egy tiszta, fehér lap lett. Arra írtam meg ezt a történetet.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: E nagy orrú bogár, ulle szeretett volt, este ilyenkor es, örökké nálunk volt. S annak ez ő

S annak ez a körme olyan nagy kankos volt, nálunk-e falakat mind lekörmölte volt. S annak

0: volt.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kőszikla. Élt egyszer messze földön egy magányos fiú. Egykeként, testvérek nélkül. Szülei nagyon szerették, de egész állónap dolgoztak, hogy mindent megadhassanak neki. Nem is szenvedett hiányt semmiben. Neki voltak a legszebb játékai, amik mégis egy ládában porosodtak, hiszen nem vágyott ő drága ajándékra, csak egy barátra, akivel játszhat. A többi gyerekkel sehogy sem tudott zöldágra vergődni, valamiért mindig idegenkedtek tőle, és az igazat megvalva, ő is tőlük, mintha csak más nyelvet beszéltek volna. Egyszer aztán, amikor egyedül bóklászott a kertben, az jutott eszébe, mi lenne, ha elcsatangolna? Na nem messzire, csak úgy éppen, hogy egy kicsit világot látni. Átmászott a kerítésen, és megpillantott egy kis ösvényt, olyan aprót, mintha pont neki metszették volna. Lábai rögtön megindultak, nem is hagytak neki időt töprengésre. Pár perc séta után egy sziklafalhoz érkezett. Hát ez volt a nagy kaland? Kérdezte magától elszontyolodva. Mikor búsan körülnézett, észrevett egy kőtömböt, pont akkorát, mint ő. Sokszor körüljárta, szemügyre vette, meg-megtapogatta. Egy-két hümmögést leszámítva, némán morfondírozott. Holnap visszajövök, mondta hirtelen, aztán izgatottan hazaszaladt. Aznap éjszaka alig bírt aludni, reggeliét pedig kapkodva kanalazta, az utolsó falatot már a titkos ösvényen nyelte le. Itt vagyok, visszajöttem, mondta hangosan, s munkához látott. Egész nap vésett, faragott, ki sem látszott a gomolygó porfelhőből. Este leült a szikla mellé, szótlan, lihegve csodálta munkáját. A csendben oda gyűlt állatokat lehetett csak hallani. Kész? Kérdezte egy hang. Kész, felelte a fiú. Köszönöm, mondta a hang. Csak te hallottál meg engem, de most, hogy formát kaptam tőled, már beszélni is tudok hozzád. Engem is csak te értesz, gondolta magában a fiú, de nem merte hangosan kimondani. Most haza kell mennem, de megígérem, hogy minden nap eljövök hozzád. S ezzel elfutott. Ment is mindig, amikor csak tehette. Két dolgot szerettek igazán, vagy órákig csendben ültek, vagy meséltek egymásnak. A fiú olyan történeteket eszelt ki, hogy megnevettesse a szobrot. A szikla viszont mindig csak igazat mondott. Elmesélte, hogy távoli hegyekből származik, folyók hullámain érkezett ide, de ennek már jó ideje. Akkor még nem is voltak emberek a földön. Egy nap sokáig ült hallgatásba burkolózva a kisfiú, de a szobor érezte, hogy ez a csend most más, mint addig. Ennek súlya van, mert valami nyomja a kisfiú lelkét. Mi a baj? Kérdezte végül. Úgy nem tudunk mindig együtt lenni. Erre a feleletre a szikla is csak elkomorodott. Egészen estig nem szóltak többet, de akkor a fiú felkiáltott. Holnap eljövök érted egy kocsival. A szobornak nem tetszett az ötlet, de nem akarta kedvét szegni barátjának, hát nyájasan elköszönt. Másnap pedig jött a kocsi, s ebédidőre már ott döcögtek a ház előtt, felzavarva a környéket. Hol találtad ezt, kisfiú? Kérdezték a szomszédok, s egymás fülébe suttogtak. Valódi műremek, aranyat ér. A fiú meglepetten, büszkén válaszolt, hogy ez az ő szobra, saját kezével faragta. Másnap reggelre oda sereg lett az egész város. Művészek és tudósok tolongtak a műalkotás előtt. Serényen jegyzeteltek, néha elismerően, néha kicsit rosszalva mormogtak magukban.
1: Rendkívüli tehetség vagy, ez kétségtelen, de azért van mit javítanod.
0: Vonták le végül a következtetést.
2: Javítani? Na majd megmutatom én nekik, gondolta a fiú, s újra faragni kezdett.
0: Mit csinálsz? Kérdezte szelíden a szikla.
2: Javítok rajtad,
0: vágta rá a művész nem törődömséggel.
2: Azt hittem, készen vagyok,
0: csodálkozott a szobor.
2: Most dolgozom, kérlek, ne zavarj!
0: Egy hét munka után újra jöttek a szakértők, hogy elbírálják az alkotást.
1: Pompás, kisebb, de szebb. Ne hagyd abba, kárba vészne a tehetséged.
2: Azt nem hagyom,
0: gondolta magában a fiú.
2: Megint vésett, csiszolt, szállt a por, a szomszédok pedig nagy zaj csapva ott nyüzsögtek körülötte.
0: Még mindig nem vagyok elég jó, kérdezte a szikla, de hangja elveszett a tömeg morajlásában.
2: Egy héttel később megint eljöttek a bírák. Alakul, kisebb, de szebb, mondták egyöntetűen.
1: A kisfiú olyan mérges lett, hogy rögtön faragni kezdett. Meg sem állt, csak mikor elnyomta az álom. Reggel egy nagy kőporhalom tetején ébredt.
2: Hová tűntél, barátom?
0: Sírva kereste a szobrot a halomban, de csak a por szállt mindenfelé.
2: Bocsáss meg nekem,
0: kiáltotta, de nem volt ott senki.
2: Itt vagyok,
0: válaszolt egy vékony kis hang a földről.
2: Megbocsátok neked, csak ígérd meg, hogy ezentúl vigyázol rám. Látod, most már elférek a zsebedben. Mindig vered leszek,
0: ha szeretnéd.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének első fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A Szitakötők szigete. A Szitakötők szigete arról volt nevezetes, hogy valamennyi dunai sziget közül ezen nőtt a legfinomabb, legízletesebb, legkövérebb fű. Mondták is némelyek, hogy meg kellene változtatni a sziget elnevezését, esetleg olyasmire, hogy a zamatos gyógynövények szigete, vagy a sejmes füvek szigete. Erre a szitakötők kijelentették, hogy akkor viszont ők elköltöznek a szigetről. Ez nagy kár lett volna, mert a szitakötők csillogó szárnyukkal, könnyed röptükkel sok gyönyörűséget szereztek a sziget lakóinak, nem szólva arról, hogy a turisták is elsősorban ő miattuk látogatták a szigetet. Maradt tehát a régi elnevezés. Jobb is így, mondogatta kecskemama, aki szintén ott élt a szigeten kisfiával, Giducival együtt. Jobb is így, én mondom. Soha nem lehet tudni, mikor jön egy szárasság, mikor ég ki a fűnek még a torzsája is. Akkor aztán henceghetünk a sejmes füvünkkel. Kecskemama mindig a szárasságtól tartott, pedig mióta a szigeten élt, soha nem kellett ilyet megérnie. Akár esett az eső, akár nem, a levegő itt mindig kellemesen párás volt, és a fű úgy nőtt, mintha húzták volna. Kecskemama agyagból döngölt házikója ott állt a parton egy kőrisfa alatt. A háztető leírt a földig, és fű zöldelt rajta. De micsoda fű! Ez a pázsitos háztető volt kecskemama legnagyobb büszkesége. Még Giducit sem engedte legelni róla. Van elég fű a réten, ha éhes vagy, ajánlgatta neki. Ez dísz, nem pedig ennivaló. Hiszen szó, ami szó, a réten csak ugyanannyi fű volt, és olyan magas, hogy Giduci ki sem látszott belőle. Mégis egyre a háztetőn díszlő fűre áhítozott.
2: Az biztosan sokkal finomabb, gondolta magában. Magasabbra nő, mint a réti fű. Jobban éri a nap? Talán az íze is más.
1: Egy szép napon kecskemama szedett a kertben egy csokor lucernát, és elment meglátogatni Zerge asszonyságot, aki valamikor a hegyek között élt, de most már olyan nagyon öreg volt, hogy járni sem igen bírt. Vigyázz a házra, Giducikám, mondta kecskemama a kisfiának. Ha valaki legelni akarna a háztetőről, kergesd el, akár meg is öklelheted, van szarvad. Giducinak ugyan még csak akkora szarvacskája volt, mint egy gyűszű, de nem győzött vele dicsekedni. Most is odaállt a ház elé, és mohon leste kitöklelhetne föl. Telt múlt az idő, de bizony nem jött arra senki. A sziget lakói délutáni álmukat aludták, vagy strandoltak a déli parton a szép homokos öbölben. Giduci unatkozott. Unalmában egyszer csak eszébe jutott a háztetőn zöldellő fű. Rövid tanakodás után hátraosont a ház mögé, ahol egy nagy rőzserakás állott. Ez a rőzserakás volt Giduci kedvenc tartózkodási helye. Nagyon szeretett felugrani rá, és a magasból körültekingetni. Most is felugrott, és éppen hozzákészült, hogy egy szökkenéssel a pázsitos háztetőn teremjen, amikor a ház elejénél a szomszédék barikáját vette észre ólálkodni.
2: Aha! Legelni akar a füvünkből!
1: Csillant fel Giduci szeme.
2: No, majd én elkergetem.
1: Sebben lobban leugrott a rőzserakásról, hogy megöklelje barikát, ám az nagy örvendve szaladt elébe.
3: Duci, Duci, Giduci! Jaj, de jó, hogy látlak! Már azt hittem, nincs itthon senki, pedig anyukám azért küldött, hogy kérjem el a rostátokat.
1: Giduci előhozta a rostát, de szíve mélyén sajnálta, hogy barika nem a fű miatt jött át.
2: Hát már senki sem jön a füvünkből legelni, akit megöklelhetnék.
1: Nézelődött sóváron, miután barika hazaszaladt a rostával. És ahogy nézelődött, hirtelen eszébe jutott, hogy van itt valaki, aki szeretne a háztetőről legelni, és ez a valaki nem más, mint ő maga. Ahogy ezen eltűnődött, rájött, hogy akkor önmagát kellene megöklelnie. Ez bizony olyan meglepő gondolat volt, hogy azonnal berohant a házba, és a tükör elé állt. Kis fekete kecske Gida bámult vissza rá nagy fehér foltokkal a szőrében.
2: Szóval te akarnál legelni a ház tetőről.
1: Meredt Giduci a saját tükörképére.
2: No hiszen, azt próbál csak meg, majd adok én neked.
1: Miután így megfenyegette önmagát, kiment a ház elé legelészni. Kisvártatva hazaérkezett kecskemama. No, kedveském, mekegett már messziről. Sikerült megőrizned a háztetőnket?
2: Sikerült, mama.
1: Nem akart senki legelni róla?
2: De!
1: Ennye, ennye. Aztán megöklelted-e? Giduci szavait elakadt.
2: Nem,
1: mondta végül zavartan.
2: Nem akartam megöklelni.
1: Nem-e? Csodálkozott kecskemama, aki jól ismerte fiacskája harcias, kötekedő természetét. Aztán miért nem?
2: Mert akkor szétment volna a tükör,
1: felelte Giduci rostelkedve. Kecskemama hamarjában nem talált szavakat. Később aztán kitört belőle a nevetés. Még akkor is nevetett, amikor Giduci már jó ízűen ropogtatta a zerge anyó küldeményét, a húsos, édes rebarbara leveleket.
4: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Meg aztán van ám még egy jóféle ismerősöm, hát az kapitány a Spenót-tengeren. Mit kapitány? Kalóz kapitány! Tudjátok, hogy hívják? Halálfej Zsó!

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csóri Csóka császkál, Csősz Csaba Csabai cserepén.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kínlódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizén megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétála, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad. Dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevedgetsz, ebb a nyomba megeszlek. Szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig. Vacsorára is jó lesik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul. Mit búsul kend olyan mordul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rám minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakasta hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne, persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó, megszeppen, bújtass el sebesen, abb az ócska szenes zsákba, többit az kell medlássa. Enny, enny, nagyszerű, róka kend, ám nagy eszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán. No te ember, véged most már! Hát csak trombita szó harsog. Mi ez, ember? Mi ez, hallod?
3: Hallom, uram, a huszárok. Azt se tudni, hány a számok.
2: Irgom-borgom ezt restellen magam lenni ennyi ellen.
3: Talán tám félsz, medve uram.
2: Dehogy, de a dolog úgy van. Minapába megkergettem, egy sereget csúfvá tettem. Minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani? Csak tudnám, hogy hová bújjak, terát sem emelnek újat.
3: Itt van egy zsák, a szenes. Búj be, de azt ne neves.
2: Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt.
4: Agyonisten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom.
2: Köszönöm csak lehetősen. Hová ilyen sietősen?
4: Medvebőrre vadászom, beszélt a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét.
2: Ez már oszt vitéz dolog. Hát a zsákban mi mozog? Sose törődj te vele, szenes tőke, fekete. Noha tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét. Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja. Róka koma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan. Ezt tanuld meg ember fővel, többet ésszel, mint erővel. Hanem aztán hallja kend, baj lesz abból annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom. Szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik, róka koma, kent kopog itt. Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom add át. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom. Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne bent, morog, szűköl és csahol, mint az eb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e? Mit teszen úgy oda be? Három kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte rossz döge, alig bírok már vele. Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem egy kicsit. Ad tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
1: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Andrea vagyok. Ismeritek az ABC-t? Az jó, mert a következő mese szereplőinek bizony el kell a segítség, hogy rendet rakjanak az elcserélt, elveszett betűk között. És akinek még nem kell tudnia olvasni, fontos szerepet szánok. Jól figyeljetek oda, hogy Panka cicája Cillancs megkapja a tejecskéjét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunta a szemét, és hip-hop már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt. Egy szigorú felkiáltójel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj! Mondta a szigorú felkiáltójel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak, bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak. Az utcán K betűhöz hasonló kutyák szaladgáltak. A levegőben M betűhöz hasonló madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész, a huna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beleállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrésszel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta, majd ráírta farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemedtől? Én favágó Ferkó vagyok. Nem tudom, hol a té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té,

0: Csomó kisbetűt.
1: Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem. Enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kisbetűket. Köszönöm, mondta az R. Mögöttem sorakozó. A kisbetűk engedelmesen sorba álltak. Látod? Sóhajtotta nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvas fel bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Trzs! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Trzs! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipottyantak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény! Suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott, Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó véreb csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere. Én veréb vagyok. Csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni, nyihaha! Valaki megfordított akaratom ellenére. Ló akarok lenni, lónak születtem, nyihaha! Fordítsanak vissza! Jaj, mamám, ha most látnál, biztos sírnál! S elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémény kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni, valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom, és sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, és elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni, egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény. Dühös kopácsolás hallatszott, Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y, kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza, magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka, ez volt a furcsa, ez hiányzott, a nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyulat, olyan gömbölyű gömbőc formája volt. Nézd rám, illetve ne nézd rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy L és egy A betűt nyújtott felé, de a nyúl borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keresetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt írva, óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le. Én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel. És ez lett belőlem. Ajaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra, folt. Ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt. Kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, nyáú. Már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, és meglátott egy cégtáblát. Teabolt. ez volt kérva rá,

Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka. Rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét, és hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C. Ez legyen az ABC. A betűk tolakodni kezdtek. A Z, akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Zsé, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az oll nem nyihog, a kémény seprű újra egy, minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett. Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjenezték Pankát és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom, de most felébredek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. A következő mesében egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórul jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Ha nem az óra, ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap úraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Bannár Géza vagyok. Zelg Zoltán, a szekrény álma. Mindenki aludt már a szobában, csak a fali óra ketyegése hallatszott. A bútorok is elaludtak. Ugye nem tudtátok, hogy a bútorok is szoktak aludni? S nem hinnétek, hogy álmodni is szoktak, pedig így van. És most elmondom nektek, mit álmodtak azon az éjszakán a szoba bútorai. Egy piros csőrű, sárgalábú madár szállott a levegőben, fölötte felhők alatt a útra kelt falevelek. De hiába kémlelte a tájat, sehol egy fa, melyen megpihenhessen. Pedig már fáradt volt a piros csőrű madár, nagyon fáradt. 9 folyón, 3 hegyen és 993 rét fölött repült át. S boldogan lepihent volna akármilyen csenevészbokron, akármilyen kopárfaágon, pedig nem ok nélkül kelt ilyen messzi útra. Azt hallotta egy sárga csőrű, piros lábú madártól, hogy túl a hegyeken, s túl a 9 folyón, egy erdő közes közepében van egy tölgyfa. Akkora tölgyfa nincs több az országban, s olyan öreg, hogy még arra is emlékszik, mikor a szél kibújt a barlangjából. De még arra is, mikor a nyulak farkasvadászatra jártak a szomszéd erdőbe. Ezt a tölgyfát indult megkeresni a piros csőrű madár, mert ezen a fán szeretett volna fészket rakni. Szállt is, már repült egy fél napja, mondta is, hogy elfáradt, megszólított hát egy alatta repülő falevelet. Hová, hová, falevél? A szomszéd erdőbe, a jegenye fához. Miért mégy oda a falevél? A gazdám küldött üzenettel. Aztán ki a te gazdád, falevél? Még azt sem tudod? Ő az ország legnagyobb tölgyfája. Akkor te az én falevelem vagy, kiáltotta boldogan a piros csőrű madár. Éppen a gazdádat keresem. Azt pedig könnyen megtalálod, igazította útba a falevél. Ne nézzél se jobbra, se balra, repülj csak egyenesen, és számoljál 999-et. Mire az ezrediknél tartanál, már ott leszel a tölgyfa felett. Így is történt, s a piros csőrű madár másnapra már olyan gyönyörű fészket rakott, hogy még a madarak királya se látott olyan szépet. Örült is neki álmában a szekrény, hiszen ő volt az a csodálatos tölgyfa, mielőtt még kivágták, mielőtt az asztalos műhelybe vitték, mielőtt szekrény lett belőle.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

a legkisebb autó. Egyszer volt, hol nem volt, nem is olyan régen és nem is olyan messze, egy hatalmas városban volt egy fehér autó. Egy nagy garázsban parkolt sok más autóval. Voltak közöttük nagyok, hatalmasak, erősek, pirosak, kékek, sárgák és zöldek, de csak egy volt annyira kicsi és színtelen, mint a pici fehér autó, ami a földszinten áldogált egész nap. Onnan nagyon jól láthatta, ahogy a nagy kapun kibejárnak fontoskodva a járművek. Ha tüzet kellett oltani, vagy valaki bajba jutott, sietett a piros tűzoltó autó. Ha rendet kellett tenni és elkapni a gonosztevőket, akkor villogva és sikorogva fordult ki a kapun az erős és gyors rendőrautó. Ha fontos építkezés volt, mert a város nagyon gyorsan épült ám, akkor egymással versenyezve indult meg a sok sárga, darus kocsi és markológép, hogy minél hamarabb végezzenek a munkával. A kis fehér autó pedig csak áldogált naphosszat, reggel munkába hozta a gazdáját, este pedig rendesen hazavitte. Egyszer sem állt le, egyszer sem karambolozott, és mindig szerényen meghúzódott a nagy gépek mellett. Esténként, amikor lekapcsolódott az összes villany, és a kis autó is lehúnyta a fényszóróit, arra gondolt, hogy majd egyszer neki is fontos és sürgős dolga akad majd. Csak nem tudta, mikor. Remélte, hogy egyszer majd rá is nagy szükség lesz. Egyik reggel, mikor épp munkába indultak, hatalmas dugó volt a városban. Az összes autó, a nagyok, a hosszúak, a színesek és az erősek is mind ott dudáltak a város útjain. Az autó gazdája nagyon türelmetlen és mérges volt. El fogok késni a munkából, velem ilyen még sosem történt, csak van valami megoldás. És akkor észrevette, hogy egy kis lyukon pont kifér az autóval. Gyorsan kikanyarodtak a dugóból, és szűk kis utcácskákon keresztül értek oda a garázshoz, ahol a kis autó áldogálni szokott, a gazdája pedig dolgozni. Nagyon örültek ám mind a ketten. A kis autó nagy dicséretet kapott, hogy más autó biztos nem fért volna ott el, ahol ő, és így nem késtek el a munkából. A fehér autó aznap nagyon szépeket álmodott, és alig várta a következő napot. Másnap, amikor hazafele igyekeztek a munkából, a gazdája beszeretett volna menni egy cukrászdába egy szép tortáért, mert aznap volt a felesége születésnapja, de sehol sem találtak parkolóhelyet. Nagyon sokat keringtek körbe-körbe, amikor a gazdája észrevette, hogy az egyik sarkon van egy nagyon pici szabad hely, épp akkora, ahova a fehér autó befért. Megint nagy volt az öröm, mert torta is lett, és nagy ünneplés otthon. A kis autó megint szépeket álmodott, és arra gondolt, hogy talán még ennél is fontosabb dolga is akad majd egyszer, és nem is kellett sokáig várnia. Ideje korán ugyanis beköszöntött a tél, hatalmas felhőket, csípős hideget és nagy havat hozva magával. Olyan fehéren lepte be az egész várost, mintha sosem jönne el a tavasz. Igen ám, csak a nagy hóban a sok autó nem tudott elindulni. Prüszköltek, küszködtek, de minduntalan kipörgött a kerekük. Köhögött a motorjuk, és beleragadtak a hóba. Az egyetlen autó pedig, amelyik el tudott indulni, a kis fehér autó volt. Könnyű volt és kicsi, és nem okozott neki gondot a nagy hó. Nosza! Összeszaladt a szomszédság, akik nem tudtak elindulni, és mind a kis fehér autó gazdáját kérlelték, hogy vigyen el nekik egy fontos levelet, hozzon tejet meg kenyeret, vagy látogassa meg az öreg nagymamát, aki egyedül él. A gazda persze bajszívű volt, és egész nap teljesítette a kéréseket.
vitt és hozott, feladott és visszaadott, kutyát etetett és ételt hordott, mert az egész városban ő volt az egyetlen, akinek elindult az autója. A sok színes és fontos autó mind ott árválkodott az út mentén vagy a garázsban, és nagyon örültek annak, hogy a kis fehér autó egész nap fel alá cikázik a városban, és mindenkinek segít. A kis autó is nagyon boldog volt, mert végre nem csak egy embernek segíthetett, hanem mindenkinek. Vidáman pöfögött az üres utakon, és a sok ember már messziről integetett neki. Húzott szánkót, vitt a hátán gyerekeket, hozott meleg teát és finom szendvicset, hólapátot és sítalpakat, hogy más is boldogulhasson. Amikor végre elolvadt a nagy hó, senki sem felejtette el, hogy milyen ügyes és hasznos volt a kis fehér autó, főleg a gazdája nem. Tavasszal szépen kifényesítette, és még fehérebbre festette, hogy hófehér legyen, és mindenki emlékezzen a nagy havazásra. Azóta is tudja a város összes lakója, hogy a kis fehér autónak mennyi mindent köszönhetnek. És már előre köszönnek neki. Átengedik a kereszteződésben. És mindig van parkolóhelye, mert nem mindig a legnagyobb és a legerősebb a leghasznosabb.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Ha-hó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos leány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen leánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán, még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák, de még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak. Ő földet adott nekünk, illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
2: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
1: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmet, hogy még emiatt bajba kerül. De már ezt nem hitte a szegény ember. Hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
2: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
3: Nem, felséges királyom, semmit.
2: Az lehetetlen,
1: mondta a király.
2: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
1: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
4: Jaj, Istenem, Istenem! Miért is nem hallgattam a leányom szavára?
1: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
2: Mindjárt hozzátok elém,
1: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
2: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
4: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
2: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
1: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
2: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
1: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
2: No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
1: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba. Csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király.
2: Végbe vitted, amit vállaltál. Én sem másolom meg a szavamat.
1: S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan, Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, hasztárulták. Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné parasztember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját, mondta a királyné. Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot. Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál. Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A parasztember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék. Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi.
2: Hát te mit csinálsz, szegény ember?
3: Halászok, felséges királyom.
2: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
3: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
1: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
2: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
1: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
2: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
1: Sírt Rita királyné, s mert sírás-rívás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
2: Na, ebbe beleegyezett a király.
1: A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébred fel. Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
2: Ugyan bizony, hol vagyok?
1: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
2: Hogy mertél idehozni?
1: Förmett rá a király. Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged.
2: Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé.
1: Azt mondta.
2: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
1: Egyszeribe elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás meserádió.
5: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás István. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
2: Ó, nem zavarlak. Min gondolkozol?
3: Azon gondolkozom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni. De hát oda szórakozni járunk, meg pihenni.
4: Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte.
2: Az igaz.
3: De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátú a vállát vonogatta.
2: Jó, tegyük föl, hogy elkésem.
3: Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett. Megvettem a jegyet.
4: Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, hogy felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban. Ne a hátsó feledet.
2: Értem.
3: És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet.
4: Nem illik még elfoglalni a teljes karfát. Az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná.
3: És izgulni sem szabad.
4: Dehogy nem. Az ember nem unatkozni jár a moziba.
3: Csak halkan izgulj.
4: Tüskés hátul nagyot sóhajtott.
2: Hú, akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni.
4: Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
2: És ha nem tetszik?
4: Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott.
2: Azért ez nem is olyan nehéz.
3: De kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon. Hiszen oda játszani és szórakozni járunk.
4: Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt. De ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk. Ugyanis udvariasnak kell lenni. Megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály. Semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátú ravaszul mosolygott. Az jutott eszébe, hogy most aztán egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Ő is a táborozásnál. Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
2: A természettel?
4: Igen, a fával, a vízzel, a heggyel.
2: Na, Erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával.
4: Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből. Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet. Nem dobálod kővel a termést. Nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel nem piszkítod be, mert hát ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, s nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit. Nem csúzlizol a sirályokra, nem fúrsz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól. Aztán kidobtak egy puszta közepébe, ahol csak egymásra számíthattunk. Új otthonunk lett, ahol együtt tanultuk meg, mit jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrude eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors, pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrude úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni, súgtam oda Gertrúdnak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barni apukáját. Aztán Gertrúd következett, majd Lord, végül pedig Barni elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt két lábúhoz tartozik. A két lábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barniékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barnival a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrúd mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrúd közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrúd fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrúd egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva, hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás

Aztán odébb jöttem Gertrúdtól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrúdot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni. Mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrúdra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrúd is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertruddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrúd ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogyha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertruddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök? Érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta?
Miért veszett össze Gertrúd és Gréta látszólag, és

0: Mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. A 100 gyűrűs király kisasszony, portugál tündérmese. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy hercegnő, akinek annyi gyűrűje volt, hogy minden nap másikat viselt. Egy reggel, amikor a szobája erkélyén üldögélt, egy aranyos, fehér nyúl ugrott az ablak párkányára. Milyen imádnivaló teremtés, gondolta, és felkapta, hogy megsimogassa. Ebédidőben letette a nyuszit egy párnára, lecsúsztatta az ujjáról a gyémánygyűrűt, amelyet aznap viselt, és a korsó meg a lavór mellé tette. Megmosta a kezét, de amikor visszavette volna a gyűrűt, nem találta, és a nyúl is eltűnt. A következő napon a fehér nyúl visszatért, és az azt követő napokon is. A hercegnő minden alkalommal elvesztette valamelyik gyűrűjét, előbb a smaragd gyűrűt, aztán a rubint, majd az ametisztet. Természetesen gyanakodni kezdett, hogy az állat lehet a felelős mindezért, de olyan aranyos volt, hogy nem volt szíve elküldeni. Egy reggel azonban kinyitotta az ékszeres dobozát, és üresen találta. Egyetlen gyűrűje sem maradt. Ettől fogva a nyúl nem jelent meg többé az erkélyén. A hercegnő nagyon feldúlt volt. Annyira szégyelte a dolgot, hogy nem mert beszámolni a szüleinek a történtekről. Azok mégis hamar észrevették a szomorúságát, és felbérelték a királyság legjobb mesemondóit, hogy felvidítsák őt. Sajnos senkinek sem sikerült mosolyt csalnia a lány arcára. A királyi palotát körülvevő erdő mélyén élt két anyúka, akik a világ legszórakoztatóbb történeteit ismerték. Amikor hallottak a királylányról, az egyik azt mondta a másiknak: "Kedvesem, kötelességünk elmenni és felvidítani a királylányát." A másik beleegyezett, és útnak eredtek a palotába. Sajnos nehezen mozgott a lábuk, és igen feledékenyek is voltak, így amikor félúton jártak, az idősebbik bevallotta a másiknak: "Milyen bal szerencse, egyetlen történetre sem emlékszem." A másik ugyanezt mondta: "Én sem. Most mihez kezdjünk? Mit fogunk mesélni a hercegnőnek?" Éppen ekkor egy aranypatájú szamár ballagott el mellettük, tűzifát cipelve. "Milyen különös? Egy teherhordó állat, amelynek aranyból van a patája. Kövessük, hát ha ihletet ad egy meséhez." A két öregasszony bicegve követte az állatot, amíg egy lakatlannak tűnő házikóhoz értek. Tűz ropogott a főzőedény alatt, közvetlenül a bejárati ajtó előtt. A két öregasszony egyike közelebb merészkedett. "Micsoda incsiklandó illat! Ez a leves biztosan nagyon finom." Az egyikük már éppen belekóstolt volna, amikor valaki kikiáltott a házikó belsejéből: "Ne nyúlj ahhoz, ami nem a tiéd." Az öregasszony ijedtében hátraugrott, a társa pedig az ajtóhoz lépett és bekukucskált a kulcslyukon. A házban egy különös fehér nyúl ült egy gyűrűkkel teli ékszerdoboz előtt, és gyönyörködött bennük. Hirtelen, mintha varázsütésre történt volna, a fehér bundája eltűnt, az állat helyén pedig egy jóképű herceg termett. "Ó, hogy szeretném látni a gyűrűk gazdáját," sóhajtott fel. Az öregasszony visszasietett a társához, és azt mondta neki:
2: "Megvan a történet, ezzel nem hibázunk. A szép palotáig most már meg sem állunk."
1: A két anyuka folytatta az útját a királyi udvar felé. Alig várták, hogy találkozzanak a királylánnyal, és töviről hegyire mindent elmeséljenek neki. A lányt az aranypatájú szamár meg a nagy főzőedény említése hidegen hagyta. Azonban amikor a gyűrűs nyúlról szóló részhez értek, azonnal felélénkült és leugrott a trónról.
2: "Vigyetek egyenesen a házikóhoz!"
1: parancsolta a két mesemondónak. A királylány, a szülei és az udvaroncok hada követte a két öregasszonyt a házikóig. Az aranypatájú szamár éppen lerakotta a rönköket, amikor odaértek. A fazékban még főtt a leves. A királylány pont meg akarta kóstolni az ételt, amikor a házikóból suttogás hallatszott. "Vedd el, mert a tiéd." A királylány bekukucskált a bejárati ajtó kulcsukán, és meglátta a fehér nyulat az ékszerdobozzal, amely tele volt az elveszett ékszerekkel.
2: "Ó, bár csak újra láthatnám ezeknek a gyűrűknek a tulajdonosát," sóhajtott az állat.
1: Amint a bunda eltűnt, és a herceg felfedte valódi kilétét, a király kisasszony berontott a házba, és így szólt:
2: "Itt van a gyűrűk tulajdonosa." A herceg megölelte őt, és ezt mondta neki: "Szavaiddal átkom örökre megtörted, a lelkem nélküled több napot nem tölthet." A király kisasszony teljes szívéből beleegyezett az esküvőbe, és bemutatta vőlegényét a királynak, a királynénak és az udvaroncoknak, akik a kunyhon kívül várakoztak. Attól fogva a királylány ismét viselte a gyűrűit, az esküvőn pedig a kedvencét húzta fel az ujjára, a gyémánt gyűrűt.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a bárányfelhő bodorító. Ez a mese két csavargó külsejű egyénről szól, meg mindazokról, akik szerepelnek benne. Nevezetesen Gepárd Géza alőrmesterről, Medve Medárt főőrmesterről, Vatkan Valdemárról és Szirénfalvi Szürkevarjú Szerénáról. De azért persze legfőképpen a két csavargó külsejű egyénről, aki a mese kezdetén éppen a négyszögletű kerekerdő felé baktatott. Nagy fittyekkel, vagy kis fittyekkel. Nem tudom, mert a kisebbik csavargó külsejű elég gyakran mérget morgott. Ha gyorsan mentek, eképpen. Mit rohansz? Nem szalad el az erdő. Ha erre a nagyobbik lassított, eképpen. Hogy lehet itt szammogni? Sose érünk az erdőbe. Most már nem is lehet kétséges, hogy a nagyobbik csavargó külsejű Mikka Makka volt, a kisebbik pedig Vacska Mati. Őket vette észre a négyszögletű kerekerdő két rendfenntartó közege, egy tisztásról. Aha, kiáltott Gepárd Géza alőrmester. Két csavargó külsejű.
2: Isten hozta őket,
1: mondta örömmel Medve Medárd, aztán eszébe jutott, hogy ő a főőrmester, és igen szigorú ábrázattal hozzátette.
2: Irgum-burgum teremtette, szette-vette.
1: Gepárd Géza alőrmester majd elhájult a meghatottságtól. Te jó ég, ha egyszer majd ő is megtanul ilyen szépen beszélni.
3: Eléjük vágunk a riadóautóval, rikkantotta. Medve Medárd bólintott.
1: A riadóautó egy tölgyfa alatt szundikált. A riadóautó ugyanis maga Vatkan Valdemár volt. Ez ügyben be is festették kékre, s az oldalára egy fehér csíkot pingáltak. Ahogy egy riadóautóhoz illik, azaz egy riadóvatkanhoz.
3: Ébredj, bökötte őt Gepárd Géza alőrmester. Csavargó külsejűek!
1: Vatkan Valdemár nagy nyugalommal a másik oldalára fordult. Tudta, hogy nem lehet ez valami sürgős ügy, mert akkor Gepárd Géza a saját lábán közlekedne, és nem a riadó autót helyettesítő Vatkan Valdemáron, azaz ő rajta, már csak azért is, mert Gepárd Géza legalább ötször olyan gyorsan tud futni, mint ő, mármint Vatkan Valdemár.
2: Jó, marmogta, csak feltöltöm az akkumulátoromat.
1: Ezzel megevett négy makkot, két borbolya gyökeret, három szilfahajtást és tévedésből egy folyami kavicsot.
2: Az utóbbi időben kissé kemények a csigabigák, mondta Méla búsan.
1: Ebben a pillanatban ért oda melléjük Mikka Makka és Vacska Mati.
4: Jó napot, mondták. Ez a négyszögletű kerek erdő?
2: Isten hozott benneteket,
1: köszönt vissza Medve Medárd főőrmester.
4: Ez. És menjetek nyugodtan, mert mindjárt letartóztatunk benneteket. Csak rendbe hozzuk a riadó autót.
3: Ne ijedjetek meg, esetleg szirénát is használunk, tette hozzá Gepárd Géza.
1: Sok szerencsét hozzá, mondta Mikka Makka. És figyfirigy, toldotta meg Vacska Mati, hogy ő is mondjon valamit, mert ő neki mindig kell valamit mondania. Okvetlenül. Ezzel mentek tovább.
3: Vatkan Valdemár végre feltöltötte az akkumulátorát, hát igaz, közben megette Gepárd Géza sapkáját is. Az alőrmester sivalkodott, Medve Medárd megnyugtatta.
2: Sapka nélkül is gyönyörű vagy, kerítsd elő a szirénát.
1: A szirénát elég nehéz volt előkeríteni, mert éppen napozott egy ághegyen, mármint Szirénfalvi Szürke Varjú Szeréna. Ő volt ugyanis a sziréna.
5: Szirénázatok magatok, mondta dühösen.
1: Éppen most, amikor végre kisütött a nap?
3: Ne vitatkozz, mondta hivatalos hangon Gepárd Géza. De Szirénfalvi Szürke Varjú Szeréna vitatkozott.
5: Kérjétek meg Rihó Rezsőt, ő majd szirénázik nektek.
3: Nem elég félelmetes, torkolta le az alőrmester. Végre elkészültek. Szürke Varjú Szeréna Vatkan Valdemár fejére ült, a hátára meg Medve Medárd és Gepárd Géza.
2: Négyes sebesség,
1: rikkantotta az alőrmester.
2: Akkor recsegni fog a sebességváltóm. Előbb egyesbe tegyél,
1: mondta Valdemár, és meg sem mozdult.
3: Na jó, akkor egyes,
1: egyezett bele Gepárd Géza, kocogni kezdtek. Szürke Varjú Szeréna rikácsolt.
3: Elég gyengén adod elő, mondta neki Gepárd Géza. Úgy szólsz, mint egy repet fazék. A varjú megsértődött. Már lebbentette is a szárnyát, hogy elröpüljön, de medve medált közbeszólt.
4: Nagyon jól csinálod. Isten ilyen. Még bölömbik a balambéron is, szélkiáltó Szidónián is túlteszel.
3: Erre a varjú maradt és szirénázott tovább. Vatkan Valdemár ekkor már négyes sebességgel haladt, ami annyit jelent, hogy négyszer annyira lihegett, mint egyes sebességben. Gyorsasága mit sem növekedett.
4: Egy kis fogyokóra jót tenne nektek,
3: nyögte.
4: Azaz, hogy nekem tenne jót. Mondtam, hogy ne egyetek folyton. A legutóbbi út óta legalább 5 kilót híztatok.
3: Én aztán nem, méltatlankodott Gepárd Géza. Én Szilfid vagyok.
4: Nem Szilfid vagy, Gepárd vagy. Mikor tanulod már meg?
3: Mérgelődött medve Medárd.
4: S csak nem azt akarod mondani, hogy én híztam 5 kilót?
3: Hát dehogy, ilyet meg az alőrmester. Dehogy biztos szürkevarjú Szeréna hízott 5 kilót.
5: Szeréna torkának adta szirénázás. Én? 5 kilót? Amikor össze-vissza 1/2 kiló vagyok?
4: Érdekes,
3: mondta elgondolkodva medve Medárd.
4: Akkor hány kiló lehettél, amikor 5 kilóval kevesebb voltál?
5: Akkor 7 nem létező varjú voltam,
3: vihogott Szeréna.
4: Ezt nem értem,
3: morgott medve Medárd. Hát én is csak félig értem, azaz félig nem értem, bizonytalankodott Gepárd Géza.
4: Ha tovább folytatjátok, szándékosan defektet kapok,
3: lihegte Vatkan Valdemár.
4: Világ életemben utáltam a számtant, és különben is fáradt vagyok.
3: Na jó, mondta medve Medárd.
4: Akkor viszlek egy kicsit.
3: Vállára kapta a riadóautót szirénástól, gepárdostól. Csak akkor ültek vissza Vatkan Valdemárra, amikor végre meglátták Mikka Makkát és Vaskavatit. Szeréna szirénázott, ahogy a torkán kifért.
6: Mi az? Félrenyeltél?
3: Kérdezte tőle Vacska Mati.
5: Őrült! Nem látod, hogy Szeréna vagyok?
4: Nem vitatkozunk,
3: mondta Gepárd Géza szigorúan, miközben fürgén lepattant a riadóautóról. Le vagytok tartóztatva.
4: Foglyokat nem szállítok,
3: mondta gyanakodva Vatkan Valdemár.
4: A gépkocsi nem beszél?
3: Utasította rendre Gepárd Géza. Mi az, hogy le vagyunk tartóztatva? Kérdezte Vacska Mati.
4: Hát az kérlek alásson azt jelenti,
3: morbogta medve Medárd, miközben lekászálódott Valdemárról. A riadóautó megkönnyebbülten felsóhajtott.
4: Azt jelenti, hogy szóval, hogy le vagytok tartóztatva.
5: Nagyszerű,
3: örült Vacska Mati.
5: Én még sohasem voltam letartóztatva.
4: Csend,
3: szólt rá Gepárd Géza.
6: S ha szabadna tudnom, miért vagyunk letartóztatva?
3: Érdeklődött Mikka Makka.
5: Mert csavargó külsejűek vagytok,
3: mondta fölényesen Gepárd Géza alőrmester.
6: Hát hogy ne lennénk csavargó külsejűek, mosolygott Mikka Makka. Amikor tényleg csavargunk.
4: Ajjaj,
3: nyögött fel medve Medárd.
4: Ez nagyot változtat a tényálláson. Tényleg csavarognak.
6: Csak ő csavarog, kiabált Vacska Mati.
5: Én nem.
4: Csend,
3: mondta neki Gepárd Géza, és medve Medárdhoz fordult.
5: Munkakerülés, súgta neki.
4: Aha, igazad van,
3: csapott a homlokára medve Medárd.
4: Munkakerülők vagytok.
5: Csak ő,
6: kiabált megint Vacska Mati.
5: Én rengeteget dolgoztam.
4: Csend,
3: mondta neki Gepárd Géza. Medve Medárd megköszörülte a torkát.
4: Szóval akkor munkakerülésért.
5: De hát hogy képzeled?
3: Szakította félbe Mikka Makka.
5: Tudod, mennyit dolgoztam én?
4: Hát akkor halljam, mit dolgoztál?
3: Szegezte neki a kérdést medve Medárd.
5: Nézz csak az égre,
3: mondta Mikka Makka.
4: Nézek.
3: Szegte hátra a nyakát medve Medárd. A többiek is az eget nézték. Mit látsz?
4: Bárányfelhőket.
3: Milyenek?
4: Bodrosok.
5: Na látod.
4: Mi az, hogy na látod?
5: Mit gondolsz, mitől bodrosak?
4: Mitől? Tényleg, mitől?
3: Álmélkodott medve Medárd.
5: Hát mert kibodorítottam őket.
3: Csapotta mellére Mikka Makka.
5: Mivel, hogy én vagyok a bárányfelhő bodorító.
4: Ó,
3: mondták mindjájan.
4: Gyönyörűséges.
5: Engem is kibodoríthatnál?
3: Sóhajtott szirénfalvi szürkevarjú Szeréna.
4: Akkor csak ezt visszük el,
3: mutatott Gepárd Géza Vacska Matira. Mert ez nem dolgozott semmit.
5: Dehogy nem,
3: síránkozott Vacska Mati.
5: Mikka Makának segítettem.
4: Tényleg segített?
3: Kérdezte medve Medárd. Mikka Makka felelet helyett az égre mutatott. Nézzétek csak, ott úszott egy bárányfelhő. Olyan kócos, hogy még. Na, azt ő csinálta.
4: Miért öngötsz neki belekontárkodni?
3: Kérdezte tisztelettel medve Medárd. De hiszen az a legszebb, mosolygott Mikka Makka. Az a kócos. Egymással nevettek Vacska Matival. Ezek után nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien. Vatkan Valdemár foga alatt nagyon ropogott valami.
2: Már megint kavicsot eszel Csigabiga helyett.
3: Vihogott kár örvendően Gepárd Géza alőrmester. Vigyorgott Valdemár.
2: A kitüntetéseidet eszem.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta, nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is. Nem akarok enni, hintázni akarok. Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját. Nem kell a piros szoknya, kéket akarok, nem kell a sárga pulcsi, rózsaszint akarok. A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon. Én még homokozni akarok, nem megyek haza. De Zsófikám, késő van, el kéne indulnunk. Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt mondta. Nem működnek a lábacskáim, nem tudok hazamenni. Szegény anyu cipelhette őt hazáig. Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett. Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit. Ekkor a háta mögül nevetést hallott. Ki nevet? Fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit. Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát. Ne edd meg a reggelit! Zsófi megint hátra nézett. Ki beszél itt? A vékony hangocska azt mondta. Hát én, itt ülök a szekrény tetején. Zsófi felnézett, és egy kis manót látott. Selyem bogyogóban, sárga csengettyű sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát. Ki vagy te? Csodálkozott Zsófi. Én vagyok Hiszti Manó, minden hisztis gyerek a barátom. Zsófinak nem tetszett Hiszti Manó, és az sem tetszett, hogy a Manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kifliét.
1: Dobd le a földre!
0: Súgta Hiszti Manó.
2: Nem dobom,
0: mondta Zsófi.
1: Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre,
0: javasolta Hiszti Manó.
2: Hagyjál békén,
0: szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját. Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett.
2: Nem akarom felvenni a szandálomat, gumicsizmát akarok.
0: De Zsófikám, meleg van kint, mondta a mamája.
2: Nem kell a szandál!
0: Visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti Manó nevetését. Apu kabát zsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak.
1: Jól csinálod, kis barátom, ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált!
2: Nem vagyok a barátod, mondta Zsófi. Menj innen!
1: Nekem minden hisztis gyerek a barátom,
0: nevetett Hiszti Manó. Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált.
2: Ezt most felveszem!
0: A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a faágán meglátta Hiszti Manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen. Zsófi felállt a földről, és megfogta anyu kezét.
2: Ma működnek a lábacskáim, én is tudok gyalogolni.
0: Ahogy felnézett a fára, látta, hogy Hiszti Manó nagyon mérges. Ebéd után Hiszti Manó beült Zsófi szobájába.
1: Ne aludj, Zsófi! Gyere, hisztizz egy nagyot!
0: De Zsófi magához ölelte a maciát, és álomba merült. Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hiszti Manó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.
2: Ebből elég volt,
0: toppantott mérgesen Hiszti Manó.
1: Ne rakj rendet, azt akarom, hogy hisztizz!
2: Nem hisztizek, mondta Zsófi. És menj ki a szobámból.
1: Hisztit akarok, hisztit akarok!
0: Toporzékolt Hiszti Manó, és egészen vörös lett az arca a bömböléstől. Zsófi nevetett.
2: Milyen buta Manó vagy te!
0: Erre aztán olyan mérges lett Hiszti Manó, hogy haragjában földhöz vágta a csengettyűs sapkáját.
2: Ha-ha, nevetett Zsófi. Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel!
0: Erre aztán Hiszti Manó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Zsófi még mindig nevetett.
2: Milyen hisztis ez a Hiszti Manó! Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani.
0: és Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön Hisztimanó, és újra kinevesse őt.

Csukásmese rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukásmese rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukásmese rádió. Csukásmese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket. Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

párna, ölelgetem. Kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye, csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

egy ház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.